0: Panno Radio.
1: Сам, стопу серцем залутала.

0: i za sutra, možda sada i nikada više.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió.
2: A te hangod.
3: Riečkuje fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Lajko Anett.
1: Jó reggelt! Na mi a helyzet? Kipihente mindenki magát? Meg volt a bandázás, meg a minden, ami kell, meg ahogy kell. Különben itt van, itt is szevasz.
2: Sziasztok!
1: Nagyon-nagyon keményen tolta szerintem mindenki, főleg így össze volt kötve, szép pont a hétvége, és akkor ilyen mega hétvégéje lett a legtöbb embernek. Jó, persze tudom, valaki nem úszta meg, és kellett dolgoznia. De annyi minden zajlott. Hát én nem is tudom, hol kezdjem. Én aztán kimaxoltam ezt tényleg, de én már csütörtökön elindultam, és onnantól kezdve le nem álltam tenap estig, úgyhogy ez aztán rendben volt. De akkor bele is kezdek, hiszen tele vagyok élményekkel.
2: Én még ébredezek.
1: Te még ébredezel. Hát az egyik dolog, hogy csütörtökön úgy indult, hogy nekem a baráti társaságban az egyik barátom keresett egy új motrot, hogy cseréljen. Hát igazából annyit elmondtam, hogy tavaly volt egy balesetünk, és nyilván azt a motrot nem akartam el vezetni többet, és hogy legyen valami új szezon, akkor új motor, mármint másik motor, stb. És talált egy papíron, vagy legalábbis tudod, hogy a képek alapján még minden egy gyönyörű valamit. És akkor megindultunk mi srácok Belgrádba, a szerb fővárosba, hogy akkor ezt így megnézzük élőbe. És az igazság, hogy különben tényleg élőben is gyönyörű volt, nem is hittük el, de mondtuk, hát ez tényleg ilyen, akkor azt hazahozzuk. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy elmentünk Belgrádba. És érdekes nekem valahogy, hogy Belgrád azért kimaradt az életemből. Kizárólag szinte munka miatt járok le, és egyszer voltam a Tesla Múzeumban egy ilyen kirándulás miatt. És az az érdekes, hogy voltam én már a Sétáló utcán, voltam én ott egy csomó helyen, voltam, nem tudom, én például decemberben voltam a Beuradna Vodi, azt ott megnéztem, meg voltam én ott a téli vásárba is, meg úgy láttam sok mindent, nyilván sok mindent nem, de gyerekem mindig az, hogy Belgrád nekem ez egy olyan cirkuszváros, hogy ez a mi őrület. Nekem az nem jön át. Nincs meg a vibe-ja nekem, ahogy szokták mondani. Nagyon sokszor van, hogy elmész egy nagyvárosba, tudod? Fővárosba. És most így mit tudom én, ne csak Európát, hanem nem tudom, de vehetjük csak azt, hogy Budapest.
2: Hát nézzük Pestet, persze.
1: Igen. Budapest, vagy Bécs, vagy nem tudom én, hol, biztos, ahol te is voltál, ugye, vagy Brüsszel, vagy nem tudom már mit mondjak, vagy Tel Aviv, vagy bármi, bárhol jársz. Nem tudom, mondjuk Tel Avivba elmentem, és nem tudom, de ahogy szokták mondani, ott hagytam a szívem egy darabját. Bármikor visszamennék, fantasztikus egyszerűen az egész. Ez ahogy szokták mondani, ez ahogy érzed az egészet, erre mondják azt, hogy az egész városnak a vibe-ja, ahogy él, ahogy mennek az emberek, ahogy tudod. Most nekem Belgrád maga, tudod, olyan sötét, olyan komor, olyan színtelen, olyan érzésünk van, azt fogalmaztuk meg a barátainkkal, hogy olyan, hogy, és valószínűleg ez az igazság is, hogy akinek amikor van pénze, akkor azt mondja, hogy én most ide építek ezt, akkor mondják, hogy mindegy, építsi. Akkor most én építek oda valamit, akkor ő épít oda. Akkor, tehát olyan a tervezett urbanizáció teljes hiányát féljük felfedezni. Ez a fura nekem Belgrádban. Olyan...
2: Nekem is kimaradt egyébként, és most ahogy ugye közlekedik a Szoko, Szabadka-Belgrád
1: igen.
2: között, hát mi is felkerekedtünk egyik hétvégén, és akkor ott bejártuk viszonylag, azért úgy sok mindent megnéztünk, mi is voltunk ott a Sétáló utcán, Kalemegdán, Belgráda vízen, mindenfelé.
1: Na és milyen?
2: És ugyanez ugye? Jött át nekem is, végtelenül koszos, tehát
1: hát igen.
2: Annyi szemét Kalemegdán, ami a város egyik fő látványossága. Tele volt turistákkal, főleg spanyol turisták voltak egyébként, de ott szemét hátán, tehát ahogy van a várkapu, annak a tövébe áll a 60 tonna szemét, bent, végig, mindenütt. És nekem is ez jött át különben, hogy végtelenül szürke, semmi, egy épület volt a Hotel Moszkva, amire azt mondom, hogy wow, milyen szép, az összes többi ilyen semmi, az a Sétáló utca, és árulják ott azt a sok úcska dzsidzsabidzsát, abszolút, tehát, hogy semmi hangot fura, is, és fura. Abszolút nem lehet Pesttel összehasonlítani. Nem. Tehát Pest olyan, sem. Hogy mész, és nem tudod, hogy hova néz, olyan aha. gyönyörű épületek, az a Dunapart, a hidak, minden csodálatos, hát mész Budára, fantasztikus, igen. a Margit sziget, tehát minden, sok, akárhova sok. Mész, gyönyörű. Belgrád meg olyan... Fú,
1: na jó, hát...
2: Itt leélni egy életet mondjuk.
1: Igen, mi is ezen gondolkoztunk. Nem, meg sokszor, úgy... sokszor van, hogy elutazol valami, és tudod át, hogy wow, én tudnék itt élni. Hát itt meg úgy nem.
2: Hát az a rész, ahol mondjuk megáll a vonat, tehát a fővasútállomás, onnantól mi el akartunk jutni, hát arra az utcára, ami kivezett bennünket a korzóra, a sétáló igen, utcára. Hát az szerintem a félváros oda jár vécézni.
1: Ja, ennyire
2: ott ilyen aluljárók, de ilyen az egész ilyen átláthatatlan, azt sem tudod fölfogni, hogy melyik út honnan jön, hova vezet, hol tudsz átkelni.
1: Kicsit fura, igen, maradjuk annyiba. Kicsit fura az egész, na jó, mindegy, hát na, minden, most nap. Szóval így indultunk meg, és ott a legérdekesebb, hogy aztán hazafelé pedig mondjuk, hogy hát nézzétek, de próbáltuk a neten nézni, azért már ilyesek voltunk, majd valamit akarunk enni már, főleg ugye valami sikeres, valamit csinálunk, akkor ezt mindig meg kell ünnepelni. Minden jó biznisz üzletkötést, mindig mikor találsz valami jó járművet, valami jót veszel, jó pénzével, valami, ezt mindig megünnepeljük. Nem tudom, hogy vagytok ezzel. Mi ezt így szeretjük nagyon régóta, de ez a megünnepés, ezt tudod mindegy, csak elmegyünk közösen enni valami, persze. vagy bármi, tudod, ilyen valami. És na hát akkor annyira durva volt, így nem tudtuk rájönni, hogy tudod, így a Google Maps-en beütött, hogy restaurant, és akkor mutatja, hogy mihol van. Sehol nem bízt megállni. Akkor először találtuk egy olyan helyet, mondom, figyelj, most már olyan éhes vagyok, mondom, tényleg, mert az a baj, ugye autóval is nehéz megállni, de számolja az, hogy mindenki van egy pótkocsi, meg rajta egy motor, tehát azon nem fogsz megállni Belgrádba sehol, biztos. Na, megálltunk egy helyen, ahol állítólag legalább pizza szeletek vannak, legalábbis, hogy erre jöttünk rá az internet alapján. Megállunk, mondom, gyerekek, én most már eszek, amit mindegy, diéta, meg étrend, meg nem érdekel. Eszek, ami van, mert el fog pusztulni. És bevágottam oda, és mondom, hogy jó napot, mondom, itt pizza szeretek vannak, vagy mi? Nem. Azt mondja, figyeld ezt, nem lehet leülni, csak kiadják, de ott sütik meg a pizzát neked, csak a teljes pizzát ott, és utána elviheted magaddal. Wow! Mondom, ez aztán nagyon jó bizniszplán. Mondom, ez nagyon jó. Mondom, ez így nekem nem jó. Sajnálom, úgyhogy megyek tovább. Nem is értem a logikát. Megyek hazafelé, és rendelek egy pizzát, és bemegyek érte, vagy annyira fura az elképzelés, hogy... És nincs készen. Hanem ott válsz mindig, így tudom én, 15-20 percet, hogy megcsinálj neked a kaját. És akkor mit csinálsz? Állsz? Bódi előtt? Úgy yeah. a fura volt. Na mindegy, oké, hát Belgrád, biztos mindenre van igény. És ez még csak Belgrád. Akkor utána indult a május 1-e, és most nem tudom, hogy kinek milyen volt, vagy kinek milyen élménye van. Én bajba voltam, mert ugye sok helyre hívtak, és én arra jöttem rá, hogy akkor most inkább azokkal leszek, akikkel így évközben annyira nem sűrűn találkozok. Mert ilyenkor mégis nyugi van, tudod, senki nem rohan, stb. És jó döntés volt, mert képzeld el, először találkoztam, hát te tudod, de hallgatónak mondom el, nekem van három nagyon cuki unokanővérem, akiket én nagyon szeretek, nagyon ritkán látom őket, ez az utóbbi időben egyre többet, amióta én kezdek én is figyelni, meg ők is érzik azért, hogy de hát, hogy múlik az idő, hogy azért ez a rengeteg munka, meg a minden miatt azért tudja, a család is elég fontos, hogy szoktunk találkozni, és így összejött mindenki, ott nagyon, nagyon sok helyen vannak már gyerekek is, meg minden, és akkor mindenki összejött egy helyre, úgyhogy délelőtt velük voltam, az nagyon cuki volt, utána pedig átmentem valami egy óra környékén pedig a ilyen nagyon régóta jó barátaimhoz, úgyhogy ott pedig tipikusan már megint ez a hús hegyek voltak. Kiültünk a napra, töltöttünk. Én szerintem a hétvégén annyi napot kapott a fejem, mint amit nem kapott már szerintem, nem tudom én, évek óta, de nem bánom. Hadd szóljon. Mert töltöttünk. Tudod, én hülye vagyok ezekhez, hogy mit kapsz ilyenkor? D-vitamint, ugye?
2: Igen.
1: Szerintem D-vitamin túltengése van, annyit voltam a napon.
2: Nem hiszem.
1: Nagyon vigyáztam, hogy ne legyen parasztkám. Tudom, hogy az a parasztka, igen. amikor úgy meglátszik.
2: De van,
1: a...
2: ott fent fehér vagy.
1: Már van parasztkám?
2: Látom.
1: Tényleg? Nem vagy, akkor melyek a Ginger barátomhoz.
2: Ülünk itt a sötét stúdióban egyébként. Ma úgy döntöttük, hogy nem kapcsoljuk fel így a világítást, de így is látom, hogy a Zeci felkarja világít.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: A rohadt életben. Na mindegy, akkor megyek a Szabihoz, a Szoliba. Én szoktam kihúzni a paraszkát, még az nagyon idegesít, a szörnyű. Na mindegy, lényegtelen. És akkor én hazamentem, ugye este 7 óra körül, és rájöttem, hogy nem mehetek én még haza. Fölhívtam még egy társaságot, akkor kimentem még este pici palicsa, és ennyi. Na most megvolt ez a nap. Utána...
2: Ez volt a péntek?
1: Ez a péntek, mi csak pénteknél
2: Atya
1: vagyunk.
2: Atya Isten, nem vagy, te csak beszélj.
1: Jött a szombat, figyeljétek el, de ti is írjátok meg, hogy mit csináltok. Közben itt van Zoli is velő, meg Attila is, szevasztok. És akkor szombaton, de most szombaton nem ezért, de szombaton zseniális dolgot találtam ki. A szombatra volt egy ilyen, hogy az egy nagyon barátnő mondta, hogy ő szeretne elmenni valahova, vele is ritkán tudok találkozni, szeretne elmenni valahova, ami ilyen így kiüt a megszokottól. Nem csak gondolkozom, basszus, kiüt a megszokottól, mondom, jó. Mondom, kihívás elfogadva, tudod. És aznap van egy borászat palicson, amiről szerintem rengetegen nem tudnak még mindig, mert ők úgy vannak ezzel, mint kiderült, hogy ők így nem akarják reklámozni magukat, aki tudja, tudja, aki nem. Ennyi. Érdekes elképzelés, de hát mindegy.
2: Én például azt nem tudom, hogy ez a borászat működik-e. Tehát oda bármikor be tudok
1: menni. Hát majd én elmondom neked, igen.
2: Jó.
1: De ez most, de az volt, hogy én délutára már volt dolgom, de hát én max. Egy ilyen, ami ebéd, valami ilyesmi félt bele, és akkor szerencsénk volt, mert hogy amúgy ők nem szoktak már mondjuk délben nyitni, de most a május ünnepekre való tekintettel már kinyitottak. És ott itt nem részletezem, de ott annyira zavar bejt, hogy az emberek azt sem tudják teljesen, hogy azt merről kell megközelíteni. Meg olyan teljes úgy, én vágom ismerősökön keresztül, de ugye látom, hogy az emberek zavarban vannak. Na mindegy, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy csak kitalálták, szépen kipakoltak mindent, meg volt külön menü, ami arra napra volt kitalálva, meg ilyen nagyon-nagyon szép volt az egész. És azt élveztem a legjobban, hogy amíg palicsnak az egyik fele, az ugye arról szólt, hogy kirakodó vásár, meg vidámpark, meg minden, ami szuper jó nyilván, hogyha nem tudom, 20 éves vagy nem tudom mennyi. Mármint a vidámpark része, meg az ilyesmi. Én nem tudom, különben fölül a vidámparkra valaki, aki mondjuk nem tudom, 45 vagy 50 vagy 60 biztos éves. Gondolod?
2: Szerintem igen. Hát az óriás kerék.
1: Nem tudom, különben ezt mondjátok meg, hogy különben felnőttként vidámparkoztok, vagy az totál a gyerekek része. De én nem voltam vidámpark közelében. Szerintem egy 6-7 éve biztos.
2: Én nem vagyok az a fölülős típus őszintén.
1: Én sem. Meg tudod, én mindig azt mesélem, hogy egyszer
2: az mondjuk jöhet, tesóm, de...
1: tesóm bevitt egy olyan szellemkastélyot a Práterben, és akkor utána elmentünk, mondtam, hogy ez nagyon jó, de mondom, most menjünk el a nem jégvarás, hanem az Ice Age, az melyik?
2: Jégkorszak.
1: A jégkorszakban egy kicsikét ellensúlyozunk, és akkor mentünk úgy a kis mamutok között, meg mindjárt, ez való nekem az én lelkemnek, nem ez az ijeszgetés, hagyj már békén, tudod? Na mindegy, és akkor amíg ott zajlott, addig mindegy szépen begurultunk. Szépen elegánsan elfogyasztottuk az ebédet úgy, ahogy kell, Isten teljesen felemerő volt, teljesen, nem volt tömeg, nem volt, békeoázisra volt eskü. Na most, hogy mekkora kontrasztba élek én, ezen röhögtünk, és miközben ezen a gyönyörű helyen szépen luxiba elfogyasztottuk az ebédet, ahogy kell, utána megígért az egy barátom, hogy segítek lebontani a tetőt. Ez az
2: nálam már begyakoroltad a bontást.
1: Ez a valóság. Hát igen, tényleg, veled is bontottunk már. És hihetetlen, mi négyen nekiestünk, barátok, leszettük a full cserepet, leszettük a tetőkonstrukciót, én nagyon élveztem, többiek úgy kicsit arrébb is álltak egy időben, mert én kaptam egy nagy kalapács gyerek, én azt annyira élveztem, hogy megőrülsz. Nekiestem, mint az őrűn, és abáltam. Jó, aztán ugye a rombolásnál az abban, hogy itt azért csak a tetőszerkezetet kellett leszedni. És képzeld el, hogy az estig eljutottuk oda, hogy leszedtük a régi tetőt teljesen szétszedtük, és a tartó gerenda, az a fő gerenda, én nem tudom, hogy hívják ezt különben az építészetben, az már föl is került, úgyhogy eljutottunk ide este. Úgyhogy teljesen jó volt. És akkor semmi, és akkor aztán pedig ugye nyilván aludt, és akkor jött a vasárnap az a motrozási volt, akkor teljesen ezeknek nagyon barátommal bevettük Magyarországot már mint irányba, mert beszélgettük, hogy merre motrozunk, uncsi már a környék. Nyilván nem akarunk mindig ugyanarra menni, de tudod, az a baj, mert hogyha ezt tudod te is jó, hogyha elindulsz különben a Fruskagóra felé, akkor az van, hogy az út az katasztrófa, ezért ugye autópályázni kell mindig motoron, az meg unalmas, mint az állat, úgyhogy akkor rájöttünk, hogy nem, hanem Magyarország felé, és én már tavaly elkezdtem Magyarország felé motorozgatni, mert nem tudom, miért csináljuk ezt itt a környéken állandóan, mert hogy ez meg itt nagyon szép, tehát ez a Baja környéke, meg nekem az most relatív új, meg az a Mecsek, meg Pécs, meg arra, uh-huh. arra nagyon szép különben, Bonyhát van.
2: Szép, az persze, ott van azon a környéke, van a Gemenc is különben.
1: Na látod, hogy mondjuk ezt nem is vágom, arról mit kell tudni?
2: Hát ez egy gyönyörű erdős terület. Igen? Egyébként ez nagyon szép, igen. Igen.
1: Szóval abszolút jó, meg kanyargós, meg Jézusom, meg most valami új úton mentünk, hogy fantasztikus volt. Ez elképesztő, olyan minőségű aszfalt volt, hogy az valami őrület. Úgyhogy én tudom, hogy Magyarországon mindig fölkelnek az emberek, valószínűleg már korán reggel is szomorúak, meg mérgesek.
2: Az jön, pedig mi
1: az jön le, pedig én átmegyek Magyarországra, és olyan az út, hogy így nem tudok csodálkozni, hogy Jézusom, ilyen út van.
2: Mindenki szomorú, meg mérges, aki most örülhetne, vagy nem tudom, hogy mindenki szét van első, én nem tudom, mi történik amikor, az emberek.
1: Magyarországon, amikor itt valaki nagyon szomorú, akkor kicsit jöjjön át ide. Jöjjön át ide egy hétre.
2: De ez mentalitástól függ egyébként. És utána mi pedig alapvetően azért olyanok vagyunk. Persze, csak most mi is tudom. Elkezdtük átvenni ezt a panaszkodunk, mindennel bajunk van. Nem mi, hanem úgy unblock.
1: Na, hogy már megijesz. Én, aki próbálok mindig
2: most egy kicsit ilyen undorom van. Én azért nem is beszélek ma a rádióban egyébként.
1: De mostanában az emberek sokkal
2: kapisztik. Nagyon elegem van az emberekből egyébként. Tehát, hogy így nem akarok semmilyen kontaktot senki.
1: Interakció.
2: Nyilván család, barátok, munkatársak közül valakik, mit tudom én, oké, de hogy egyébként így azt érzem, hogy így a Facebookomat azt így lehet, hogy így letörlöm, és így elmegyek is, a remete leszek, vagy nem tudom.
1: Ugyan
2: hát,
1: már.
2: Elég volt már.
1: Ugyan már, de voltál te is a tarcalhegységben.
2: Voltam mindenfelé. Egyébként nálunk csütörtök délután megkezdődött a de menjünk ki Palicsra, Vidámparkba, de menjünk, de anya, de mikor megyünk, de hánykor megyünk, de ott lesznek az osztálytársak, de hány perc van, míg az indulás.
1: De mesélj már, mi ott most a top, a favorit?
2: Hát, fogalmam sincs, hát figyeld ezt, mi kimentünk.
1: Maguk mennek ki, vagy hogy?
2: Nem, velem. De azért, mert Mers elkezdett nyúzni, és akkor hallgatom, tudod, de anya. Jó, mondom, indulunk.
1: Na.
2: Kimentünk, leparkoltam ott a Vértó környékén a kocsit, és átsétáltunk a Vidámparkos részre. Annyira rohadtul hangos volt a zene, de mindegyik ilyen játéknál, vagy mit tudom, hogy mi ez, ilyen élmény elemnél, más zene, üvölt, káosz, és a Mers egyszer csak így kiszúrta ezt a szellemvasút részt, ahol tavaly elsétáltunk előtt, és annyira, tényleg annyira félelmetes hangok jöttek onnan ki, én abban soha nem mentem be, általában nem egy félelmetes egyébként, tehát hogy kibírható, nem egy őrület, de olyan brutális hangok jönnek ki, hogy tavaly nagyon megijedtem el sem. Idén bemegyünk a Luna Parkba, kiszúrta ezt a szellemcuccot, és azt mondja nekem, anya, én nem is akarok itt semmire fölülni, mehetünk. De tudod, mi, de előtte órákig ezt hallgatom otthon, hogy de mikor, de hány perc, tudod már, mondom, édes.
1: Na ebből mi lesz?
2: Semmi nem volt. Elmentünk, fagyiztunk, utána megkerültük az egész Luna Parkot, mert hogy nem volt hajlandó a szellemvasutas rész előtt elmenni, és akkor megnéztük az árusokat, ami tök jó volt igazából, mert csütörtök délután még nyugi volt, lefényképezkedett a kakadú, valami ott kín volt, vettek a gyerekek kis kaktusz maguknak, azt mindig kell venni, meg ilyesmi, úgyhogy utána meg hazajöttünk, és akkor pénteken kimentünk a Trimbire. Életünk első trimbien.
1: Na, hát ez az igaz, láttam
2: a netten. Bebicajoztunk a Jadránhoz, ilyen 10 körül, akkor ott regisztráltunk, kapott mindenki egy sorszámot. És akkor kitekertünk Palicsa a sportpályákhoz, nagyon jó volt. Nekem ez volt az életem egyik vágya, hogy egyszer elmenjünk a Trimbire. Vannak ilyen kis fazonjaim, hogy miket szeretnék, ezt nagyon szerettem volna. És akkor déltől volt a sorsolás, tehát ott, amikor megérkeztél a célba, bedobtad egy dobozba a te kis számodat, és akkor ott
1: sorsoltam. De ez sorsolás?
2: Igen, és úgy volt, hogy volt nagyon, nagyon sok nyeremény volt, ilyen színházbelépő, állatkertbelépő, bicajos ilyen csomag, mit tudom, csengő, ilyesmi. Nagyon sok. És ez itt el, és mindig, amikor kisorsoltak valakit, akkor azt húzta ki a következő nyertest. És volt 3 bicaj, ezek voltak a fődiak, 3 bicajt lehetett nyerni. Volt egy csajos, amilyen kamaszlánynak, meg igazából még úgy felnőttnek is, tehát úgy belefér, úgy a mérettéből adódóan. Meg volt még 2 felnőtt bicaj, az egyik kékes, másik bézs, ilyen női bicajok voltak.
1: Igen.
2: Az utolsó ilyen kisebb nyeremény az, ami színházbelépő volt, egy fickó azt kihúzta, vagy ő nyerte, húzza ki a következőt, kezdődik a bicaj sorsás, hát kihúzták a Manna számát.
1: Képzeld el!
2: Nyert egy biciklit.
1: Őrület!
2: Én annyira örültem, de még azért, mert előtte még úgy néztem, mondom, ez mennyire jó bicikli, annyira szép ilyen sötétkék pink, és mondom, ez tök jó lenne a Mannának, mondom, annyira
1: pont
2: jó.
1: Pont az ő mérete, meg
2: hát
1: minden?
2: És képzeld el, hogy ő neki van most bicaj, azt tavaly kapta, és ez meg pont egyel nagyobb.
1: Szóval ez jó lesz neki majd.
2: Ez simán, ez jövőre jó lesz neki.
1: Na, hát
2: és akkor egyébként én kipróbáltam, akkor a bicaj, hogy nekem úgy leír a lába, mondjuk így lábújhegyen, úgyhogy a legalacsonyabban van az ülés. Tehát mondom, ez a felnőtt bicajnak is
1: szóval teljesen
2: jó. Gyönyörű. Úgyhogy akkora volt az öröm.
1: Uh-huh.
2: És akkor eltrimbizgettünk ott jó sokáig, és akkor utána kín voltunk a Kelebiai erdőbe, ott
1: szóval
2: teljesen jó. Gyönyörű. Úgyhogy akkora volt az öröm.
1: Uh-huh.

0: mentünk, amikor így be volt havazva.
1: Tényleg, amikor havazott, aha.
0: És csak a gyerekeket soha nem vittük. Mindig mi mentünk ketten pihenni, és most kitaláltuk, hogy na, elmegyünk a négy gyerekkel, és akkor ott túráztunk, 7 kilométert legyalogoltak ott.
1: Mindenki.
0: Képzeld el.
1: Azt a
0: leföl a hegyen.
1: Kis mellcs, az icipici kis lábaival lebent 7 kilométert.
0: Igen, az összes bogarat, az összes lepkét, az összes lehullott levelet, fűszálat, mindent megnézett, megfogott, fölemelt. Megnéztük a lebombázott tévétor,
1: aha.
0: Gyönyörű helyek vannak, nagyon szép útvonalak. Voltak kint még ilyen utómajálisozók, de nem volt ilyen hangoskodás, meg randalírozás, mindenki lazúgatott.
1: És most ne feled szabad, de látjátok, ez az érdekes nekem Szerbiában, hogy amíg Belgrád a főváros, az katasztrófa, addig különben amúgy pedig minél jobban fedezzük fel Szerbiát, ami pedig az egész ország igazából gyönyörű.
0: Gyönyörű, nagyon szép helyek vannak. De hát itt, ha Vajdaságra gondolunk, jó, a Fruskagora is még Vajdaság.
1: Igen, az még itt van.
0: Itt is nagyon szép helyek vannak. Tehát sokkal közelebb is vannak nagyon szép helyek. És ez a Fruskagora tényleg fantasztikus. Mi amikor motoroztunk, akkor körbe is motoroztunk, meg a hegy gerincen is végigmentünk, és nagyon szép, nagyon szép utak vannak különben. Akkor utána elmentünk kilátókat megnézni, akkor elmentünk a Vrdniki toronyhoz, vagy mi ez a Vrdnicska kúlá, oda is még akkor így, ja meg álltok előtte, beiktattunk egy pikniket, vittük a kis pokrócunkat, a kis nasikat, tollasoztunk ott, gyerekek fetrengtek ott a pokrócon, és akkor utána mentünk föl ehhez a toronyhoz, ami meg igazából egy ilyen várrész, vagy nem is tudom, igazából nem is olvastam utána, hogy mi, vagyis hát utána olvastam még egyszer régebben, de már elfelejtettem. Úgyhogy gondoltuk, hogy milyen jó, most kinyifantak a gyerekek, és akkor majd így le lesznek nyugodva. Hát nem, tehát hogy így hazaértünk, mi az Olival kb. Azt se tudtuk, hogy hol vagyunk, mindenhol izomlázunk volt, végünk volt.
1: Igen.
0: És ahogy hazaértünk, gyerekek ugyanúgy, na, mit játszunk, ide megyünk, kimegyünk az udvarra, bejövünk, kipakolták a játékot, és nézem, hogy így, hogy?
1: Aha.
0: Hogy? És egész hétvégén ezt nyomták, hogy amikor gondolnád, hogy na most kint, Trimbi, letekertünk a Trimbi, összesen ugye mire mi bejöttünk a Jadránhoz, vissza Kipalicsra, aztán haza, letekertünk mi majdnem 20 kilométert összesen, meg még utána a Kelebiai erdőbe, tudod, tiszta levegő, minden őrület, nem, onnan is hazajöttünk, semmi. Fáradtak vagytok? Nem.
1: De.
0: És nyomjál, mi meg érted végkimenősbe. Jöttünk különben Fruskagorára, annyit rögtem, és az autópályán, hogy fizettem, ugye ott mindig állnak a rendőrök, megállított a rendőr, és megkérdezte tőlem, hogy Madame Kakoye?
1: Madame Kakoye!
0: Én még így nézek rá, elkezdtem röhögni, mondom, szóval én szuper, mondd a idit, és így jött, és Madame Kakoye, az volt ezen
1: Madame Kakoye, nem tudom, hogy kérdeztek ilyet, de
0: hogy megyünk?
1: Hát milyen autóval mentünk?
0: Két kocsival megyünk.
1: Két autóval,
0: hát igen, amióta eladtam a Turán, mert ugye a Turán az 7 személyes volt, és abba befértünk, meg az Oli Szenikje is 7 üléses
1: volt.
0: Csak most ezeket lecseréltük, ugye? És akkor most van két nagyon hosszú autónk, de 5 személyes, és akkor ha így megyünk, akkor úgy szoktunk menni általában.
1: Akkor két kocsi.
0: Hát igen, vagy vonat, vagy mit tudom én, úgyhogy két kocsi, igen. Én nem szoktam autópályán vezetni, múlt hét pénteken kellett mennem Karlócára, és autópályáztam, és most végtelenül büszke vagyok magamra, úgyhogy ez a Fruskagora, meg Újvidék, meg... Tehát ez
1: de ez
0: most
1: már laza,
0: meg se kottyant.
1: Easy.
0: Úgyhogy, ja.
1: Abszolút jó, és különben én nekem most, tudod, én mindig nézegetek valamit, sose bírok magammal, és hát bármerre megyek, valahogy mindig jön velem szembe ez az ilyen kis buszocska, vagy minek hívják ezt, kombi. Kombinak hívják. Gyerekek, már néhány egy ideje már.
0: Milyen
1: de
0: ígérem, kombi?
1: Még egyelőre nem veszek, nem azért. Csak azok a kombik, rájöttem, hogy amikor így megyünk ilyen rendezvényekre, meg erre-arra, egyre többet, akkor olyan jó lenne egy valami kis mobil bázis. Most ez Weckenfélre őrület.
0: Jaj.
1: És akkor rájöttem, hogy vannak ezek a kombik, ami mikor megáll, akkor tudod, meg tudod fordogatni az üléseket, meg minden, és akkor hátul az egy ilyen tök jó, van egy kis asztalka, meg ott bírtok ott ülni, meg tudod minden enni is, meg amit akarsz.
0: Mint, hogy buszban ülnél.
1: Hogyha, mint a buszban. Ja, hát igen.
0: Vannak ilyen buszok.
1: Lehet. Mondjuk is hirtelen nem tudom, mire gondolsz, amikor...
0: Nem tudom.
1: Nem mint a buszok, nem tudom.
0: Hát egy olyan busz.
1: De az a lényeg, hogy és akkor most... mutatta nekem, most élőben láttam,

0: van egy barátom, aki gyűjti a régebbi autókat, és ő neki sikerült a kezét rátenni egy ilyen régi, de mondjuk ez nem nagyon régi, mondjuk egy ilyen 30 plusz éves.
1: De mire, Volkswagen? De vagy
0: igen,
1: mire?
0: Egy ilyen
1: kombira. Azok is ilyen kis pungi, ami így
0: nem,
1: néz ki,
0: nem, azok,
1: egy
0: azok,
1: kis...
0: azok nagyon-nagyon-nagyon régiek, az attól újabb. Az a pungi,
1: szép.
0: Az nem is
1: mi
0: tudom.
1: Az beszél?
0: Én azzal utaztam sokat, mert a BTS zenekarnak olyan volt az első kombi.
1: Jaj, de ez nagyon jó, mi az Oliva azt néztük, hogy az milyen jó lenne, ilyen retro.
0: Igen.
1: Tudod, és hogy ott simán még, lenne aludni.
0: Az benne. Még farmotoros, meg ilyen őrületek vannak benne. Igen. Ez attól egy picit újabb. De ez olyan, hogy full gyári, és akkor néztük épp a belsejét, és képzeld el, hogy ott is lehet forgatni az üléseket, de hát, hogy hátul van ugye három sor, akkor asztalka, meg minden, és két fotel, ami forog.
1: Jó.
0: Hatalmas, tényleg ilyen kartáblával, meg minden, de nagyon luxi, különben az egész. És akkor úgy most mondta, hogy ez egy kicsit komplikáltabb, mert nem tudom, ezt be kell hajtani, meg azt le kell venni, meg stb., de igazából egy mozdulattal át tudod alakítani, és akkor pedig nagy ágy. Hát nagyon jó.
1: Jó.
0: És akkor bízz benne aludni is. Hát fantasztik.
1: Nagyon jó, igen. Jaj, apukámnak ez a válni, ezek akárhova mennek, pedig nem tudom, így akkor, jaj, akkor hol fogalmunk szerepül? Alszunk az autóba. Én 40 éve, jó, nem 40 éve, de 30 éve ezt hallgatom, akármilyen utazás kapcsán, hogy apámnak az a legnagyobb vágy, hogy az autóba aludjon, soha nem aludnék a kocsiba különben. Maxigyából bicskol, tudod, hogy.
0: Én ma aludtam elég
1: pihen,
0: sokat.
1: Most mit tudom, én utaznak, és akkor megáll valahol. Ja, elkezdtem kibontani egy kis plazmakekszemet.
0: Aludtam sok, aludtam én már kombiba is, aludtam. A legjobb volt egy Moszkvics. Egy Moszkvics 1500 AZLK, vagy azok, vagy nem is tudom, hogy kell hívni, egy olyanban kempingeztem egyszer. Annak az a különleges, hogy a hátsó ülésnek az alját föl lehet emelni, az első üléseket pedig le lehet így teljesen, tudod, vízszintesen lehet csukni, és akkor két ülés közé tettem pokrócot, és az ott az én nem tudom, kis szobám, vagy bunkid. Nem tudom minden. Volt benne különben szivagyújtós tévé, meg minden, komoly. De mit, tehát persze. Tudod, ki kell élvezni ezeket a dolgokat, ezért mondom, hogy mindenben megvan a szépség. A többiek sátraztak, én meg a Moszkvicsban aludtam akkor. Úgyhogy volt ilyen. Meg hát én elalszok én az én autónak az első ülésén, és hát évekig mentünk zenei fesztiválra, meg ilyesmi, akkor én egyszerűen ott alszok, kész. Sőt, volt olyan év, amikor hárman aludtunk benne.
1: Ilyesmi, érzem magamat már.
0: Miért?
1: Mit tudom én? Hát
0: tovább megyek, van egy...
1: Az autó ülésen szerintem másnap hozhatnátok a kerekesszéket.
0: És van egy nagyon jó barátom, aki pedig bevállalta azt, hogy nagy ilyen karaván autója van, vett egy matracot hátra, és végig utazták Olaszországot a barátnővel, úgyhogy kicsit kemping, kicsit vadkemping, kicsit kemping, kicsit vadkemping.
1: És jó, de most képzeld, hogy most vadkemping, oké. Okay. Tehát, hogy te valahol leparkolod a kocsit, és ott alszol. Igen. De mit csinálsz? Vannak belül valami függönyök? Vagy mi? Vagy te éjszaka alszol, hogy bárki így benézhet? Hát én meghalnék ott. Jó.
0: Hát de sötétített a kocsi.
1: Mindegy az. Képzeld el, hogy itt így valami erdő közepén tölt.
0: Ja, de Olaszországon utaztak végig, nem ilyen, mármint most ez a vadkemping, az ne úgy kézd, de hányszor látod itt különben, én szoktam figyelni esténként, kicsi-kicsi, és például ilyen, hogy a Róda parkolóba áll két lakóautó. Hát most éppen erre jöttek, most hova álljanak meg szegények? Én akkor megállok ott, át éjszakának, azt mennek tovább.
1: Jó lakóautó, oké, oda úgy nem tudsz annyira benézni, szerintem.
0: De pont a benézéssel van bajod. Pont a benézéssel.
1: Hát az a sima kocsiból, nem tudom, befekszel.
0: Igen.
1: Ott így alszol, és akkor ott így
0: hát de
1: néznek.
0: Hogy látnak be? Főleg, hogy sötétített az ablak.
1: Nem tudom,
0: nem
1: valahogy.
0: Lát be, Anett. Nem lát. Hát különben meg nézzen.
1: Jó, vagy ne.
0: De mit akar, be akar jönni? Hello,
1: nem
0: mi
1: újság?
0: Kér egy teát esetleg? Vagy kér egy kis vizet?
1: Awesome.
0: Segítek valamit? Vagy?
1: Jaj.
0: Nem tudom, hozott nekem valamit? Vagy valami? Úgyhogy igen, ezek ilyenek. Engem nagyon bántott különben az, hogy nekem az én autómban van egy... Én ezt az én autómat nagyon szeretem, látod, ezer éve be van ragadva. Te ismersz engem. Bár mondjuk nem annyira régóta, de...
1: nem tudom, hogy ismerlek ezeket.
0: Mondjuk annyira régóta, nem. Én folyamatosan másfél-két évente cseréltem az autókat, hogy nem találtam meg az én autómat valahogy sehogy se. Volt ilyen, olyan, amolyan, mindenféle. És ez a kocsi meg be van ragadva nálam százer éve, ez már évek kezdődött leket volna cserérem.
1: Pedig szidód rendesen.
0: Az utóbbi időben, igen, rám szakadt az ég, de megjavítottam mindent rajta.
1: Ez egyszerű zenéjünk.
0: Menjen az anyjába. És akkor most jó megint, úgyhogy most megint nyilván megint nem adom el. Na mindegy, és ott van egy olyan dolog, hogy én amikor...
1: Viktor, indítsa valami zenét. Én tudom, már fél órája dumálunk.
0: Mindjárt várom, csak ezt befejezem. És akkor az van pont erre, hogy kinéz be. Engem nem az zavar, hogy kinéz be, hanem hogy nehogy rám nyissák az ajtót. Ezért én az összes autó, már az van, amikor benne az, akkor bezárom belülről.
1: Igen.
0: Ezt nem lehet bezárni belülről. Érted? Mert akkor aktiválódik benne.
1: Ja, tudom, a riasztó.
0: A mozgásérzékelő.
1: Igen.
0: És én mondtam, és megmozdulok este, akkor mondom, elmentem a szervizet, mondom, nem tudom, mi ez a hülyeség ebben a kocsiban, de mondom, ezt szedjétek ki ebből az autó, mondom, ez egy marasság. Mert látszik, hogy ezt ők szerelték be. Ez nem gyári, nem csak ilyen hülyeséget a gyár, ez egy marhaság, mondom, ezt valaki beszerelt ebben a kocsiba. Szedjétek ki. Azt nem tudják kiszedni, nem tudjátok kiszedni. Azt mondom, nem. Hát mondom, ez baj. Úgyhogy akkor kis szigetelő szalagokkal ragaszgattam le a szenzorokat, hogy így ne aktivizálódjanak, mert mondom, én nekem ne kapcsoljon be a riasztó, mert arra hát én, ez őrület.
1: És ez hatásos volt.
0: Hát, közepesen. Volt olyan példa, hogy este majdnem szrücskót kaptam, és akkor tényleg zenélünk. Majdnem szrücskót kaptam, az pedig olyan volt, hogy egy picit leúzva maradt az ablak. És az autó áll az udvarban, és egyszer csak mondom, hogy Jézus Isten, valaki az udvarban betölt a kocsit. Kirolnok semmi, ja, rájöttem, beszállt egy lepke, és érzékelt a rohadt szenzor. Ha most kell ez az életedbe? Szedjék ki azt a szenzort.
1: Nem.
0: De nem akarják. Na mindegy, ennyi. 6:32 perc, az VK és a szenzor című történet itt a 91-ön.

0: közérdekű információ következik.
1: 6 óra 43 perc van, rendőrinfónk nincs még, hál' Isten. Véradási akciót tartanak ma Zomborban 9 és 1 óra között a Vöröskereszt épületében, illetve Pancsován 9 és dél között szintén a Vöröskeresztben.
2: Közben nézem az időjárást, és a mai napon még elég jó lesz, mert 25 fokos csúcshőmérséklet. Te számolhatunk, és ugye napsütése. Aztán igazából nem tudom, valamikor csütörtökön már lesz, ami eső, egy nagyon picit lehűl, de 20 fok alá nem megyünk már, és jövő hétre pedig állítólag majd elérjük ezt a 30 fokos csúcsot, ami olyan elég gyorsan jön ez.
1: De hogy gyorsan, nekem melegem van, abból hideg van. Igen.
2: Hát most állandóan fúj a szél. Hát ilyenkor fúj, mindig fúj.
1: Ne fújjon.
2: Ez teljesen normális, Anett. Teljesen normális. Utána mi van még?
1: Hát Szabadkán útlezárás. Igen. Elég hosszú ideig lesz lezárva a Majsai út 51. divízió és a 382. új utca közötti szakaszon lesz lezárva. Jaj, voltam egy utcában, mentem valami növényekért. Mindjárt, mondjad te csak, én kiderítem, hogy az melyik utca.
2: Addig elmondom, hogy
1: az a legszebb utca Szabadkán.
2: Most a Sétaerdőhelyi közösségben van kihelyezve a nagy konténer. Szabadkán legszebb utcája pedig az tőled följebb van egy öttel.
1: Öttel melyik az?
2: Vagy négyel?
1: Jaj, hát a Lermontov utcában voltam.
2: De mi van ott? Miért szép?
1: Gyönyörű. Ott úgy vannak, nagyon szép házak vannak, olyan kis szimpatikus, mindegyik udvarba bemennék, és az udvarok végén ott ilyen kis erdős részek vannak, nagyon sok fa, gyönyörű, nagyon szép Lermontov. Ott van a Jován Mikics utcának van egy ilyen másik része, van a Rádió utcája, az ugye a régi Rádió utcája, ott az a Jován Mikics.
2: Igen.
1: De a Jován Mikicsnek van még egy része, ami úgy kimegy, ott van a fogorvosod a körforgalomnál, és ott egyenesen kell tovább menni, utána meg
2: jobbra. Ja, Mag-7-es felé.
1: Igen.
2: Ja, úgy, így igen. A Mag-7-es nagy kanyar.
1: És igen. És akkor ott azon a Jován Mikicsen, vagy ott azon a részen mész jó sokáig, és egyszer csak le kell fordulni jobbra, és ott van a Lermontov utca, és annyira gyönyörű. Én így el voltam ájulva, mentem egy asszonyhoz virágokért, és így bementem az udvarába, és így, jaj, de szép helyen lakanak, és akkor ott kocsikáztam még a környéken, gyönyörű az az
2: tényleg?
1: Utca. Igen.
2: Na, milyen érdekes.
1: Hát az sok helyen árulnak ott kecskesajtot.
2: Kecskesajtot?
1: Igen.
2: Ott?
1: Igen.
2: Hogy ez melyik utca lehet, én nem tudom, én még nagyon ott nem jártam, de majd akkor el kell mennem nekem is. 6:46 perc van, nem sokára hírekkel jövünk.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: 7 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek röviden.
6: Május 1-e óta újabb két átlépő tért át az egésznapos működéssel Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon. A határon várakozók és az illetékesek egyaránt pozitívan ítélik meg az új nyitvatartási rendet, amelynek előnyei már most is érezhetőek. Péntek óta a Királyhalom, Ásotthalom, illetve a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely is átért a 24 órás, azaz az egésznapos nyitvatartásra.
7: A szabadkai rendőrség letartóztatta a 41 éves D.A. rablás gyanúja miatt Szabadkán. A férfi a gyanú szerint 3 nappal ezelőtt a városközpont közelében az utcán rátámadt egy 60 éves nőre, majd elvette a pénzt tartalmazó táskáját. A megtámadott asszony megsérült, ellátásra a szabadkai kórházba szállították. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, és bűnvádi feljelentéssel az alapfokú ügyészség elé állítják Szabadkán.
6: Megújul a vár a Tiszapart Magyar Kanizsán, új sportpályával, nagyobb árnyékolós területtel készülnek az idényre, míg a kemping rész ebben az évben is várja a természetbarátokat. A fürdőzés mellett számos egyéb lehetőség is adott a kikapcsolódáshoz. Az önkormányzat az alapfelújítások mellett padelpályát is kialakított. Éves szinten a folyó Magyar Kanizsai szakaszán több ezren fordulnak meg kirándulni, fürdőzni, kikapcsolódni.
3: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul, szép napos időnk lesz.
0: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Cső, 7 óra 15 perc van, és hát ezzel a mai nappal elindult az VK-nak egy újabb őrülete, egy újabb étrend. Én állandóan ezekben vagyok. Mennyire vagy te ilyen étrendmániás? Vannak ilyen próbálkozásaid?
2: Hát, nagyon-nagyon sokféle diéta meg étrend létezik. Én ezt az intermittent fastingot próbáltam, és az jó, fasting. Az egyébként hatásos, tehát azzal lehet fogyni.
1: Na, mondd el a hallgatóknak,
2: annak ugye
1: mi
2: az
1: ez?
2: A lényege, hogy megvan, hogy hány órát eszel, és hány órát nem. Ez a 16-8-as módszer a legnépszerűbb, meg a legkivitelezhetőbb igazából. Nem tudom, megvan, hogy reggel kilenckor eszel először, és akkor onnantól számítva 8 órán keresztül bármikor ehetsz.
1: Hát mint az állat.
2: Nem minden, kell egyébként. Nem? És akkor utána meg 16 órán keresztül nem. De aha. ez így oké, és ez egy időben beállt nálam, addig, amíg nem mentünk el Zlatiborra.
1: Bukott?
2: Telelni, ott nyilván bukott, igen, és akkor utána meg olyan nehezen vettem rá magam, és akkor néha így ráveszem magamat, és akkor próbálom ez alapján így belőni. Általában egyébként este nem szoktam menni, mostanában voltak ilyen falási rohamai, amikor este
1: falási, tettem, és akkor amikor falási rohamait vannak, akkor mit kívánsz?
2: Hát bármit igazából, csak annyi, hogy rám jön este, hogy hú, most annyira éhes vagyok, és muszáj ennem, de alapvetően azért nem szoktam, tehát azért úgy van, hogy mondjuk ebédelek, és akkor nem tudom, utána már úgy nem nagyon szoktam enni.
1: Aha.
2: Valahogy úgy, na, most nyilván, de nehéz ezeket tartani egyébként, mert mindig van valami. Mindig van valamilyen esemény, családi buli, vagy bármi igazából, meg a nyár az is olyan jó, hogy tudod, úgy nem tudom, ülsz kint, és akkor úgy eszegetsz valamit. Úgyhogy, hát nem tudom, én igazából próbálom ezt így tartani, még most is, de nem annyira szigorúan. Meg hát nehéz olyan szempontból, hogy ugye oké, hogy korán kelek, de most nem mindegy, hogy te bejössz 17:30 dolgozni, vagy bejössz mondjuk 9-re. Tehát, hogy ott igazából már, tehát hogyha lenne egy normális munkaidő, vagy tudod, hogy megvan mindig, hogy ettől eddig dolgozom, akkor megvan, hogy abban az időszakban mondjuk kajálok, és utána már nem. Nehéz ezeket betartani. Vagy én nem vagyok elég kitartó. Hát most inkább mozgok, és akkor úgy próbálom egy ellensúlyozni. Most az úgy beindult igazából. Most
1: és mit mozogsz, mit csinálsz?
2: Hát most futni elkezdtem újra.
1: Jó, azt régen szeretted.
2: Akkor ezt a lovaglást is most elkezdtem, úgyhogy most
1: lovaglás?
2: Megyek. Igen, az nagyon
1: az?
2: Durva.
1: Komolyan,
2: az,
1: tényleg?
2: Jaj, az véged van különben. Úgyhogy hát meg bicajozunk is sokat igazából. Most úgy odafigyelünk arra, hogy minden nap mozogjunk, és ez egyébként a kókaimmuninak a nagy kihívása, vagy a kókaimmuni kihívásának köszönhető ez igazából. Kollégánk csinált egy ilyen csoportot, és most ez májusban is folytatódik, úgyhogy abszolút lelkes vagyok egyébként, ami ilyen hihetetlen számomra, mert abszolút nem vagyok kitartó, ha mozgásról van szó, de most úgy élvezem meg tényleg úgy a futás is, most azért úgy, amikor újraindultam, akkor azért inkább ez így gyors gyaloglás volt, és nagyon rövid távokat futottam, most meg már úgy oké, tehát hogy úgy egyhuzamban tudok azért egyre többet, és akkor ez úgy motivál.
1: Na ez tök jó. Nem mondjuk, látod nálam, a futás, az ki van csukva, azt nem csinálom soha. Képtelen vagyok rá. Az nem megy, de hát mindenkinek megvan, hogy mi megy, meg mi nem.
2: Igen, meg az érdekes, az hogy én nem. Régen, amikor futottam, akkor mindig este tudtam csak menni. Néha megpróbáltam reggel korán, és az ilyen kinkeserves volt. Mostanában meg volt, hogy reggel, nem tudom, múltkor kellett vinnem a Mannát osztálykirándulásra, vittem a buszhoz reggel 6-ra, és
1: vele?
2: Utána elmentem futni.
1: Ja, azt hittem, hogy futva vittem a gyermeket.
2: Tök jó, most új reggel is valahogy olyan jó esik. Ma nem, ma nem.
1: Azt hittem, hogy ma reggel futottál.
2: Nem. Majd ma délután vagy este.
1: Tényleg? Ilyeneket csinálsz? Jó, ez
2: igen,
1: szuper.
2: És úgy tök jó, mert igazából úgy tudod, motiváljuk egymást, angazsáljuk egymást, ha mondjuk nekem nincs kedvem, akkor Zoli mondja, na gyere, menjünk, mozogjunk, jobb lesz, vagy ha fáj a fejem, vagy ha ő fáradt, akkor mondom, nem baj, gyere, megyünk, jó lesz, jobban fogod érezni magad utána, és nagyon jó.
1: És akkor nyomjátok.
2: Nyomjuk, igen, gyerekeket is bevonjuk csomószor, úgyhogy ők is jönnek velünk, van olyan, hogy gyerekek bicajjal, én bicajja a Zoli Görkorival, vagy mit tudom én kocogok, bicajja, tehát hogy mindenféle.
1: Zoli mesélte, hogy van egy ilyen cicanadrág, amiben szokott görkorizni.
2: Hát ez ilyen sportnadrág, igen, de most hát, már ilyen sima kis trénerkonadrágba jár amúgy inkább.
1: És nagyon csesztettem, nem meri többet felhúzni igen, a kis tapadós cicanadrágját.
2: Igen, nem tapadós amúgy.
1: Hát, pedig felülem hordja, hát nekem aztán olyan mindegy. Én csak egyszer el akarom kapni egy fénykép erejéig, aztán kész. Örökké a markomba tudom tartani. Abszolút.
2: Kiteheted a faladra, hát olyan szép.
1: Ez mennyire jó lenne. Hölgyeim és uraim, Sáta Zoltán. I'm too sexy for my love. Haláli, ahogy ott megy a görkoriával.
2: Nagyon durva, amikor bicajozunk, hát látszik, hogy ő hozzá van szokva. Múltkor majdnem a szívem leállt. Olyan gyorsan tekeri azt a biciklit.
1: Aha.
2: És akkor így mentem utána, és így... Kérdezi, gyors vagyok? Nagyon. És ugye, de sokkal gyorsabban szoktam ennél menni. Úgyhogy, na, igen, van mit behoznom.
1: Jó, már lassan.
2: Visszatérve ezek a diétekre, nagyon sokféle van. Van ugye a keto, ami nagyon népszerű. Itt magas zsír és alacsony szénhidrát bevitele játszanak. Akkor a carnivore, ami kizárólag állati eredetű. Diétekre nagyon sokféle van. Van ugye a keto, ami nagyon népszerű. Itt magas

0: éhesnek érzed magadat, akkor elkezdesz enni, és amint azt érzed, hogy már nem vagy éhes, akkor abba hagyod a kajálást. Mindig ezzel van a probléma egyébként, hogy túlesszük magunkat. Tehát tudod, kívánja a szemed még az ételt, és akkor úgy már rég jól laktál, de na, akkor még egy fél tányér ebéd, és gyakorlatilag ez az, ami hízlal igazából. Meg van a volumetrikus diéta, ami olyan ételekre fókuszál, aminek nagy a térfogata, de alacsony a kalóriatartalma.
1: Mint a bécsi szelet.
0: Például
1: ja,
0: nagyon sok saláta, vagy nagyon sok leves.
1: Jó.
0: És ezt eszel, ezt mondjuk végül is nem tudtam, hogy ennek ez a neve, de ezt is szoktam igazából alkalmazni. Tehát, hogy van csomószor, hogy csak levest eszek is. Annyi
1: ugye?
0: Elég
1: szereted?
0: Is. Szeretem. Gabi írja, nagyon jó leveseket főzök.
1: Azt mondja, hello, próbáltuk ki a HIIT edzést. 15-20 perc, de nagyon nehéz, írja Gábor.
0: Jaj, hit, mi az?
1: HIIT, mint a HIIT. Novi HIIT-us rübiém. De nem, valami HIIT
0: edzés.
1: Biztos, hogy ezt így
0: imádkozni
1: írják?
0: Kell?
1: HIIT?
0: Jó,
1: vagy
0: nem.
1: HIIT? Nem tudom, mire gondol különben a Gábor. Úgyhogy biztos, hogy van ilyen is. Érdekes dolgok ezek. Vannak emberek, akiknek ezzel...
0: High intensive interval training.
1: Oh yeah. Jó, hát akkor az biztos, hogy kemény. Nagyon keményen, 15-20 percig?
0: Igen.
1: Végül is. Szóval, érdekesek ezek a dolgok.
0: Felér egy óra kocogással. Na.
1: Rettentően. Most nézzétek, én egy picit mániákus vagyok, jó? Tehát ilyen szemszögből beszélek.
0: Te mindig mániákus vagy, csak én mindig évek más óta, a mániád.
1: A kaját ezt évek óta csinálom most már. Folyamatosan építem egyre jobbra és jobbra, mert ezt nem lehet egy napra a másikra. Ezt, hogy egy napra a másikra megcsinálja és hosszan tartja, aznak le a kalappal, mert szerintem ezt nem lehet. A legtöbb ember ebbe el fog bukni. Tehát nekem kellett legalább, hát nekem sok éve tart ez már, kellett legalább körülbelül egy év, mire felfogom azokat az apró dolgokat, amit útközben csak bekapok. Nem tudom, előtte itt a plaszbakex, hopp, csak bekaptam 2 plaszbakexet, hopp, nem tudom, nálunk itt a Csilla mindig hoz valami édességet, útközben csak bekapok 2, nem tudom én, ezt a medenos rücét, vagy valami. Ez volt az első, amit várja. Észre sem veszed, úgy kajász egy csomó mindent, ugye? Akkor ezt kidobtam. Következő, az nem egy év, hanem legalább 2 év volt, mire sikerült lecsökkentenem ezt, hogy tényleg ne egyéb tortát, ne egyéb fánkot, ne egyéb, tudod, ne, mániákusan, mert azért alapvetően gyerekkorunk óta ezeket esszük. Hát ez minden sarkon ott leskelődik, leselkedik, csak a mészel a közelében, akkor mondja, hol-e, Szeti, egyél meg! Nem ez van?
0: De,
1: hát
0: ez,
1: de
0: van,
1: hogy nem.
0: Ez van,
1: hát persze, hogy ez
0: van. A sarkon még nem láttam fánkot.
1: Hát én már láttam. Ott tudod, hogy a kis fánktól elkapom néha, amikor csak kitesz úgy a fejét, tudod, ugye a sarkon túlról. Várja, hogy jöjjek. Érted, katasztrófa. Na minél akkor azt próbáltam. Akkor utána ugye volt, ez még sokkal régebben, ugye volt ez a kávé. Kávéból a cukornak az elhagyása. Volt ez.
0: Én
1: a
0: azzal költére. Kezdtem. Azzal kezdtem, azt hittem, hogy megváltom a világot.
1: Igen? Hát nem.
0: Még egy, nem is tudom, 4 éve, vagy nem is tudom, kb. 4 éve.
1: Nem,
0: de
1: nagyon durva.
0: Én a kávéban nem fogok cukrot tenni, és akkor úgy rájöttem, hogy hát ettől még nem fogok lefogyni.
1: Nem. Apró lépések. Small test, baby steps. De egyik haverom, képzeld el, kávézóba mindig, amikor ugye kikapja a cukrot a kávé mellé, azt a 2 kis tasakot, az elrakta. 4 hónap múlva megmutatta egy zacskóba különben. Durva úgy látni egybe, hogy amúgy az mennyi lenne.
0: Durva, Melissa kipakolta a Zolinak a pannonos fiókját.
1: Aha.
0: És így mondja, hogy itt vannak ilyen cuccok, ezeket, ha gondolod, vidd haza, a Zoli fiókjából vannak, és ott volt egy ilyen nagy zacskónyi cukor. Én nem tudom, hogy az, mikor gyűjtötte össze.
1: Hogy gyűjtögette össze?
0: Hogy hol, nem is jár kávézóba.
1: Nem tudom. Vagy ezek mind a titkos
0: kávézóások.
1: De nem
0: annyit, mint te. Most, ha te gyűjtenél annyit össze, azt úgy megérteném. Na mindegy.
1: Szóval nem tudom, hogy ez hogy működik, mindegy. Szóval ezeket mind kidobtuk, és akkor utána jött az ételnek a mennyisége. Akkor elkezdtem például adagokba enni. Ez most már csinálom egy 2-2 és fél éve szerintem. Adagokba enni, tehát nem az van, mint a legtöbb családban, hogy kirakjuk a nagy tálat, és akkor mindenki eszik, amennyit akar, hanem már a konyhába elkészül az adag, és mind az étteremben kapsz egy adagot. Tehát ennyi, nincs az, hogy tudod, most akkor ezek még egy picit hozzá tudod valami. De ez is elég nehéz átszokni arra. Akkor utána körülbelül szerintem egy másfél év, akkor elkezdtem elég jó jenni, akkor majd kezdtem megelégedni magammal. Rengeteget ettem csirkét, rengeteget ettem húst, akkor nekem az fontos, én húsevő vagyok, nekem kellett mindig a hús, erre rájöttem. Tudti, hogy van

0: csomó ember, akinek ez nem kell. Meg van egy csomó ember, aki tudja, hogy van olyan, hogy például, amikor tészta nap van, akkor egyszerűen éhes állandóan. Hiába eszik tésztát, meg megint eszik utána tésztát, meg megint, ez éhes állandóan.
1: Velem az a baj, hogy én mindent szeretek. Én a húst is, a tésztát is.
0: De mitől érzed magadat jól utána?
1: Én mindentől jól érzem magam.
0: Mert tudja, hogy a pizza után te is éjszaka aztán kapcsolod a vizet.
1: Nem.
0: Semmi? Hát akkor neked nehéz. Te mindent megeszel, és mindentől jó vagy.
1: Igen.
0: Ez nehéz, ez nehéz.
1: Múltkor ettem nagyon sok retket, és attól végig. Attól olyan rosszul voltam, olyan hány ingerem volt egész éjszaka, hogy azt hiszem, hogy megbolondulok.
0: Aha. Az vagyok kemény. Igen. Pont a retektől.
1: Igen. Hát a kis epémet megterhelte.
0: Ó, hát van az úgy, van az úgy, van az úgy. Na, és akkor utána, amikor ugye az ember elkezd ezzel mániákussal foglalkozni, akkor rájön, hogy kezdenek kiesni a dolgok. Például nagy váltás, és az utóbbi időben, mondjuk az utolsó, ez már csak az utolsó fél év, hogy például el kellett hagynom az éttermi rendelést. Nem lehet az étteremben jókat enni.
1: Miért?
0: Lehet, de akkor az leszűkül minden étterembe, 2-3 kajára is viszlát. Hát azért, mert alapvetően nem jó kajákat eszünk az éttermekbe, hanem finom kajákat eszünk az éttermekbe. Ez nagyon egyszerű. Pizza mint kiesik, a nem tudom, hát van csirke saláta, majonézzettel a nyomba. Finomnak finom, csak ez nem kell. Tehát neked igazából, hogyha hozzáteszem, ilyen mániákus vagy, mint én. Tehát most arról beszélgetünk, nem a normál emberről. Normál ember éljen, legyen boldog, és legyen, amit akar. Én azt is hozzáteszem különben, hogy minél jobban...
1: Én nem
0: jobban,
1: akarok mániákus lenni.
0: Minél jobban mentem bele, én rájöttem, hogy igazából is beszélgettem azokkal a, barátaimmal és ismerőseimmel, akik nagyon-nagyon keményen benne vannak a sportba. Az a teljes végletek véglete, az ő életükbe eltűrik a gasztronómia, ott egyértelműen a táplálék azért csirke van, hogy
1: rizs.
0: Ami kell a szervezetnek is viszlát. Na mondom, jó van, hát azért az nekem már véglet, azért annyira nem akarok elmenni a szélsőségekbe. És akkor most adtam magamnak egy hónapot, mert vannak ezek a célok, mint amit te is most 30 napig mozogtál minden nap. Most van egy célom, most ma már itt is a reggeli, meg be van már készítve körülbelül egész hónapra a kaja, hogy én most megpróbálom...
1: Három hét olyan kis penészes kajákat fogsz hozni ide.
0: Jaja.
1: Bekészítetted 3 héttel ezelőtt.
0: Igen. Van hűtő,
1: majd
0: van
1: mondod, hogy ó, nem esvenész, de egy hónapra előre meg van a kaját, ne őríts, mekkora hűtőd van.
0: Ja, és akkor hát az a fekvő, tudod. Vagy az mély hűtő?
1: Ja, mély hűtő?
0: Mély hűtő, nem hűtő. Én sosem tudom, ez kettő között a különbséget, pedig most ha megtanulhatnál ennyi.
1: Jó, ez egyszerű. Ilyen téren is lehetnénk mániákus.
0: Milyen? Hogy megtanulj, hogy milyen hűtő, hogy mély hűtő?
1: Megtanulj dolgokat.
0: Igen, új dolgokat. Na, de egy szó, mint száz, és akkor az a lényeg, hogy most kizárólag húst, meg zöldséget eszek. Viszlát. Viszlát, meg tojást. Ennyi. Ennyi a történet. Igazából nagyon egyszerű, kicsit nehezen tartható, mert bárhova mész, mindenhol más van. De ennyi igazából. És akkor téma lezárva. Nincs szénhidrát, nincs krumpli, nincs rizs, nincsen chips, nincsen semmi. Viszontlátásra. És igazából, ha belegondolsz, akkor ez különben full minőségi kaja. Ez a szervezetnek jó.
1: Jó, hát attól függ, hogy milyen hús. Most arra is kell figyelni, hogy ez milyen csirke.
0: Bio, amit én neveltem. Én neveltem hátul az udvarba, és énekeltem nekik minden nap.
1: Nem mindegy, hogy...
0: I'm singing in the rain.
1: Vannak-e bármilyen fölösleges hormonok abban a húsban?
0: Igen. Én egy nagy hormon leszek ezek után. Egy nagy hormon. Mindenbe bele tudnak szólni, és különben mindent el tudják mondani, mi jó, meg mi rossz. Azért mondom, hogy mindenki próbál ki azt, amit akar. Nekem volt egy olyan pillanat, amikor nyomorúságos voltam nemrég, amikor folyamatosan itt tértem át. Az utóbbi 3 hetem arról szól, hogy térek át erre. Este lehet egy napra a másikra, vagy ha valakinek megy, akkor le a kalappa. Na mindegy, és a lényeg az, hogy egy pillanatban el voltam keseredben, és mondom, hogy én soha az életbe nem fogom senkinek többet azt mondani, hogy fogjon le, diétázzon, változtasson étrendet.
1: Ó, pedig milyen nagy hanggal mondtad itt a rádióban.
0: Igen, tudod,
1: mindig,
0: miért?
1: Hogy kritizáltad a kövéreket. Ó,
0: azért,
1: olyan éles kritikákat pontosan fogalmaztál,
0: pont
1: meg
0: most
1: aztán itt van most visszanyal a fagyi. Mi?
0: Pont most fogom elmondani, miért. Azért, mert annyira nagy munka rendbe hozni magad, hogy én ezt nem
1: na
0: kívánom.
1: Nézzét, nem. Micsoda pál fordulás.
0: Nem bevallom.
1: Így kommunikáltál. Nem igaz. Miért van annyi kövérem? Hogy lehet ilyen? Ne jöjjenek nekem ilyen, hogy hormon probléma, meg nem tudom. Nincs ilyen, nincs, az hülyeség. Ilyeneket mondtál.
0: Pontosan, és befejezném a gondolatmenetemet, ha engednéd.
1: Fejez.
0: Szóval azt akarom mondani ebbe az egészbe. Hát ez akkora munka, meg akkora lemondás, hogy abszolút megértem, és ha valaki egészségügyileg jó van, úgy, ahogy van, és ő boldog, akkor csinálja. Csinálja, mert ha valaki őrült, mint én, akkor azt szereti ezeket a dolgokat. Amúgy meg ne csinálja, mert én, ő ha szeret, és abba gondolta bele, kézzel valaki tényleg túlsúlyos, meg mit tudom, alapvetően funkcionál, és nem fájnak a térdei, nem tudom, bár valószínűleg igen, de mindegy. Szóval, hogy akkor csinálja egyen, mert ha egy olyan ember ennyire meg kell, hogy változzon, neki nyomorúságos lesz a mindennapja. Érdekes, ne legyen nyomorúságos, legyen inkább akkor boldog, és egyen.
1: Érdekes ez egyébként, hogyha alapvetően valaki túlsúlyos, de úgyhogy tényleg nagyon túlsúlyos, akkor azt szerintem egyébként mindenféleképpen tartogat valamilyen egészségügyi kockázatot. Tehát, hogy ott már vagy kezdődő cukorbetegség, vagy a vérnyomás, vagy az érrendszere, van még valami más probléma is. Tehát, hogy ott én nem tudom elképzelni azt, hogyha mondjuk valakin van 20-30 kiló fölösleg, akkor ő egy egészségügyi szempontból rendben van.
0: Nézd, nyilván ezek az emberek nincsenek rendben, de majd ezt majd egy nap fölfogják, vagy eljön a nap. Tudod? És akkor majd tesznek. De mindegy, szóval, hogy de azt vettem észre különben alapvetően, hogy a másik pedig az, hogy tényleg bevész a boltba, minden polcon nézre rád, ez a rengeteg kaja, és én is beleesek ebbe a hibába néha, ami különben tényleg nem jó. A rengeteg, az, hogy körbe vagyunk véve mindennel, ami igazából nem jó. Itt senki nem tesz olyan lépéseket, hogy tudod, hogy vagy nagyon keveset tesznek olyan lépéseket, hogy tényleg hozzád olyan kaja jusson el, ami tényleg minőségben jó. Mert akkor nem lenne probléma. Én mondom, hogy nekünk még jócskán szerencsénk van most halál komolyan azzal, hogy mi itt vagyunk Szabadkán, és a környéken ennyire sok a falu, és hogy mi hozzá tudunk jutni, nem tudom, a csirkéhez, meg disznót vágunk, meg stb. Sokkal egyszerűbb lenne ez mondjuk egy nagyvárosban, mondjuk ott laknak, nem tudom, való Belgrádban, vagy Budapesten, úgyhogy ez egy tök érdekes dolgok. Vannak olyan emberek különben, akik alapvetően, nem tudom, nekem például itt van, nem kell messzire mennem, itt van ilyen például apám, aki nem tudom, hogy nem örököltem tőle semmiet. Apám ő eszik egész életében, abszolút nem figyel magára, semmit. Tehát olyan szinten nem figyel magára, hogy az valami fantázia. És ő mégis egész életében mindig fit volt. Ő 70 pluszon is fit, és mondom, hogy mondjuk az mondjuk kár, hogyha valaki ilyen fantasztikus genetikával van megoldva, aki mondta neki, fattére mondom, de azért kihajtod azt, hogy kérdez, hogy te, hogyha elkezdenél odafigyelni, akkor te belőled milyen fizikum lenne. De ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon sok mindenkinek nem számít, hogy hogy néz ki, nem érdekli egyszerűen, abszolút nem érdekli, nem érdeklik az emberek véleménye, van ez a fogadd el önmagad, amit én olyan szempontból megértek, mert mondjuk különben állandóan küzdetsz, és ezt rosszul csinálod, és nincs változás, akkor beledög lesz mentálisan különben. Úgyhogy nyilván ez a fogadd el önmagadnak is a részét megértem, mert inkább tényleg van az a pillanat, amikor inkább fogadd el önmagad, és legyen jó. Az egészségügyi gondok a kérdés, de megint csak ez olyan szörnyű kimondani, egy csomó embert az egészségügyi gondok se érdekelnek. Beszéltem orvosokkal, és mondtam nekik, hogy és ez durva, amikor meghalod a másik oldalt, lehet egyszer ezt régen meséltem, hogy mondom, miért nem mondjátok az embereknek, amikor különben elmennek hozzátok, hogy mondom, miért írjátok fel, most ezt a full nevek nélkül, miért mindig gyógyszert írtok fel, miért nem mondjátok el neki különben, hogyha ezt meg ezt csinálnák, akkor különben ez hosszú távon megoldaná a problémát. Azt mondja, azért, mert egy csomószor az emberek legnagyobb többsége, a legnagyobb része, és ezt kapjátok ki, és ezt nem egytől hallottam, nem azt várja az orvostól, hogy megoldást adjon, ami nehéz, hanem, doktor, ne magyarázzon, kérem, írjon fel 5 gyógyszert, és haladjunk. Ja, és akkor rájöttem, hogy értem most már. Na, ezért nagyon fontos mindig meghallgatni a különböző oldalaknak a gondolatát. Mert én, ha nem beszéltem volna egy pár orvossal, én ezt az oldalt soha nem gondoltam az életben, hogy erre ekkora az igény. Hanem úgy tudod, én majdnem kezdtem volna, én őszintén megmondom, magamban kezdtem volna szidni őket, hogy mert biztos gyógyszer, lobby, meg ilyesmit, és akkor mondta, hogy állj le, hallgass meg a másik oldalt, mi történik. És akkor meghallgattam őket, és rájöttem, hogy ja, hát akkor így lehet, hogy én is feladnám.
1: Hát igen, csak hogy tudod, tehát hogy vannak sokan, akik mondjuk azt kérik, hogy jaj, írjon fel nekem gyógyszert, és akkor ne kelljen bajlódnom akár a fogyókúrával, akár bármi mással, és akkor ez így, nem tudom, így 10 emberből kéri ezt mondjuk 6, És akkor ők aztán a többi négynek is fölírják a gyógyszert, mert úgy vannak, hogy hát az emberek úgyis inkább a gyógyszert fogják választani.
0: De érted,
1: most érdekes,
0: én is már unnám.
1: De nekem ez pozitív volt, vagy egy ilyen pozitív élményem van ezzel kapcsolatban, mert én télen elmentem egy ilyen kivizsgálás sorozatra, mindenféle orvosnál voltam, és akkor a legvégén elmész a belgyógyászhoz, aki megnézi a leleteidet, és akkor mond valamit. És például ott nekem azt mondták, hogy oké, nem kell gyógyszer, hanem akkor kapok 4 hónap türelmi időt.
0: Na, és ez mit jelent?
1: A étrend, ilyesmi.
0: Hogyha az megcsinál. Hogy
1: igen.
0: Na, hát például az jó.
1: És ez mondjuk tök jó.
0: És neked működött?
1: Már hogy az motivált, hát most még nem jutottam el, most már tehát 5 hónap, de még nem jutottam el az ellenőrzést, de elmegyek majd.
0: Na jó van.
1: Úgyhogy szerintem amúgy nem. Gyógyszer lesz a vége.
0: Gyógyszer lesz a vége? Azt mondja, például Dobáda Robi írja, hogy na csá, nem akartam a gurmackát elé, de Zeci rábeszél.
1: Igen, hát mondtad hús, zöldség.
0: Igen, abszolút. Dobáda Robi különben halári, mindig én nem így is jóban vagyok vele, és akkor nyilván rádión keresztül ismerkedtünk meg, vagy annak köszönhetően, és akkor ő mindig küldi egy ilyen csoportba, hogy miket szokott enni, és mindig szoktam neki, hogy reálisan nem kéne, hogy élj. És az is olyan érdekes, hogy ő is ahhoz képest, hogy miket teszik, ő neki már gurulnia kéne, de aztán elmondta, hogy de nem, ő különben megérzi ezeket a gurmaszkákat, meg ezeket a városban, különben oké, de jobb, hogy otthon ő is odafigyel. Úgyhogy akkor itt van meg a balansz, hogy azért valamilyen szinten
1: hát,
0: azért...
1: Hát most figyelj, ezért reggel 8-kor bevágja ezt a gurmaszkát, hát most ezek után, hogy mit ér az, hogy otthon figyel?
0: Hát valamennyit igen. Valamennyit igen. Hát ez kezdve, mikor otthon is azokat tenné, hát akkor
1: Robi,
0: tényleg...
1: kérjük a derékbőségedet. Mérd le.
0: Azt mondja, mi a rossz a gurmanszkában? Hús, zöldségek. Na, látod, például itt hibázol. Képzeld el,
1: hogy... Nem, le, igen, de hús is zsíros.
0: És ne menjünk egy ebbe...
1: disznóhús.
0: Ne menjünk nem ebbe bele, mert ez már a fanatik része, és ezzel nem, tényleg nem kell foglalkozatok különben normális emberek. Az ilyen dolgokban például elkezd elemezni. Jó, mi van benne? Hús, van benne zöldség, és ez még nem is baj. Ez itt rendben van. A zsömle, oké, hát mondjuk olyan szénhidrát, ami éppen nem a legjobb, de állj, de tudod, hol buknak el az emberek? Hogyha elkezdenék számolni és elemezni? A szószoknál. A szószoknál buksz el.
1: Ja, pedig azok a legjobb.
0: Ha kielemezzük, hogy azokban a szószokban mi van, akkor, nem hiszed el. De hát attól finom. Na mindegy, szóval ezeket nem azért mondom, ez vekán okoskodik, ez inkább az utamat mesélem el, hogy ezek a felismerések, hogy hányféle buktató van, hogyha erre oda akarsz figyelni. Akkor elég necces azért. Tehát jóval ez egy ilyen dolog. Azt mondja ti különben, hogy a Robiéknál a balansz a barátnőjével van, ő elég soványka.
1: Robi meg olyan kis buckázti.
0: Jó, de mondom, ahhoz képest, amiket teszik, dupla ekkorának kéne lenni, úgyhogy le a kalappa.
1: Megijedtem, hogy Tihé valami csúnyát ért, mert úgy írta azt, hogy Robiéknál, hogy Ribiéknál, és látom, hogy, látom az üzenetet közben, hallom, hogy Zeci elkezdi olvasni, mondom, atya úristen, mi lesz ennek a vége?
0: Nem, Robiéknál, persze. No, úgyhogy hogy röviden ennyi. Hát és akkor most ebbe az őrületbe próbálj meg te jó lenni. Szóval nehéz, én megértem, hogy nehéz. Nehéz, és utána folyamatosan tele vagyunk ünnepekkel, ahol folyamatosan vajdaságban mindenki telepakolja az asztalt mindennel, és akkor tudod, te így próbálsz ilyen, tudod, étrendeket tartani, meg ilyesmi, és akkor közben pedig rengeteg ilyen buktatója van ennek az egész történetnek, meg tudod, az egyik barátaméknál, én különben nagyon szeretem őket, meg most én is belestem a hibába, nekik van az olyan tálkájuk, amilyen emeletes, vágod azt, aminek ugye a tetejét fogod meg, és itt a 3 vagy 4 tányére, és tele van sütivel, és
1: azon biztos volt linzer, az olyan tányérokon mindig van linzer.
0: Igen, úgyhogy halál ez történet, mindig tele vagyunk tortákkal. Most kibírtam 3 születésnapot, és nem ettem tortát.
1: Én egyet bírtam ki a 2-ből, úgyhogy 50%.
0: Kemény.
1: Nem vagyok rossz.
0: Nem vagy rossz. Úgyhogy le a kalappal, hát ez egy ilyen örökké tartó történet, és csak még annyit a végén.
1: De nézd meg, de és a Sántánál meg hogy beállt egyébként.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy nálad teljesen bán. Megvan. Mennyit eszik? Picit eszik, de nincs ilyen, hogy jaj, most ezt nem, azt nem. Tehát nem nincs ilyen önsanyargatás, hogy most jaj, nem eszek tortát, jaj, most ha este éhes vagyok, akkor jaj, inkább nem eszek. Eszik, amikor éhes, bármit, és közben meg így tartja a súlyát.
0: Igen, abszolút. Abszolút. Hozzáteszem, hogy mindig különben billenteni a legnehezebb. Ez a legszörnyűbb különben. Tartani, azért relatív okés dolog, az kivitelezhető, abban nem kell, hogy belepusztuljon az ember, de az a billentés, oda valami kell. És ilyen nagy fogyások, most mondjuk ki, mert rengeteg ember különben olyankor szokott nagyot változni, amikor ő különböző okok, mert valami stressz éri, ezt jó, akár az tudom igen, magamon is, szóval, hogy ez egy ilyen történet.
1: Én a stresszem sose
0: folytam,
1: mert én nem értem, hogy nálam lesz. Hogy működik?
0: Stressz evő, vagy
1: én
0: lehet
1: nem
0: azért?
1: Tudom, tudom.
0: Van ilyen?
1: Nem vagyok stressz evő sem, de én nagyon érdekes, mert hogy egy csomó embernél látom azt, amikor nem tudom, hogy valami problémája van, nem tudom, munkahelyi, magánéleti, bármikor mindig, hogy lefogy. Én bezeg nem. Bármi történt eddig, én nem tudom, lekopogom, egyébként nem is akarok stressz miatt fogyni, de hogy milyen érdekes, nem? Mindig szoktam ezzel poénkodni, hogy
0: igen.
1: Én jól érzem
0: igen,
1: magam.
0: És akkor tudod, a billentés az mindig, amikor kibillented magad a normálisból, tudod, az is egy jócskán nehéz, amikor le akarsz fogyni, úgyhogy minden rendben van az életedben, csak le akarsz fogyni. Az is nagyon nehéz, sőt, az szerintem a legnehezebb, amikor valaki izmot akar építeni. Nekem ezért nagyon érdekes különben. Emlékszem, amikor bejöttek hozzánk a testépítő barátaim, emlékszel? Veled voltam?
1: Emlékszem, Isten, mennyit beszéltek. Érthetetlen dolgokról.
0: És akkor bejönnek, és akkor azt mondják az emberek,
1: de
0: imádom.
1: De hogy ma nem jönnek.
0: Imádom, amikor az emberek meglátják ezeket a nagy-nagy embereket, és akkor elindul mindig. Apám, mindig jönnek. Faluról elkezdenek kirkálni. Ezek gyengék! Jó, oké. Akkor jön a másik oldal. Ezek lufi emberek! Ezek nem tudom... Persze, lufi emberek. Ember, azok annak élnek. Azok elmennek naponta 3 órát edzeni. Azok olyanokat esznek, hogy megőrülsz. Ezt nem lehet követni. Ezt normális ember nem tudja követni. Hát azért néznek ki nem normálisul, mert nem normálisan, mert nem normális az egész dolog, amit csinálnak. Mármint annyira elült az átlagtól, hogy az őrült. Ha valaki oldalról tudja, eszi a chipset, ránéz, lufi ember, mert biztos benyomta a szteroidot. Miért benyomta a szteroidot, akkor miért? Ha 3-szorosára nősz, nem így működik. Szóval így imádom ezt az egész
1: történetet. Én erre képtelen lennék, hogy méregessem, ott számoljam a kalóriát, nézem, miből mennyit. Van egy csomó ilyen applikáció. Egyszer letöltöttem egy ilyen applikációt, hát 2 napig nagyon lelkes voltam, 3. napon azt hittem, hogy kidobom a telefonomat.
0: De tehát
1: az nem normális. Tehát, hogy nem, hogy mondjam, olyan érdekes ez, hogy szerintem oké, hogy ismernünk kell a határainkat, meg ilyen korlátokat kell magunknak szabni, de szerintem ilyen szinten nem normális, hogyha valaki, mármint szerintem, és nem azt mondom, hogy az a valaki nem normális, hanem szerintem természetellenes az, ha ilyen szinten kontrolláljuk saját magunkat, hogy most én minden egyes gramnyi ételt akkor lefotózok, kiírja a telefonom, ennyi kalória, na még akkor most ennyit fér bele a nap végéig, tehát hogy nem csinálhatod ezt magad, de szerintem ez hatalmas mentális teher. De szerintem ezt nem szereti senki, hanem valami miatt ebbe úgy belelovalják magukat.
0: De, az megvan igazából
1: tudja, hogy
0: a nagy...
1: Mentálisan ez nem hat pozitívan az emberre. Tehát nem kontrollálhatod magadat ilyen szinten.
0: De kapsz más cserébe.
1: Az, hogy te megszabad, hogy igen, most akkor mozogni fogok, vagy igen, odafigyelek arra, hogy nem fogyasztok ezt, és oké, de az, hogy te minden egyes étkezésnél, nem, tehát vannak, tehát ez át szokott csapni olyanba is, hogy vannak olyan emberek, én tudok konkrét szemét egyébként, aki méri magát, tehát hogy naponta 2-3-szor megméri a saját súlyát, és bele van betegedve, ha nem tudom, délután 2-kor 1/2 kilóval többet mutat a mérleg. Ezek nem, hogy mondjam, tehát, hogy most úgy nézel rám, hogy te is ezt csinálod.
0: Nem, hanem a végletek miatt beszélek azért, mert például azt kell, hogy megértsd, hogy de mit kapsz érte cserébe. Mert itt van például a Zsolti, aki itt volt, most remélem, hogy nem baj, hogy elmondom, de Zsoltival kapcsolatban. A Zsolti eszméletlenül nagy darab, hát láttad te is. Full szálkás, izmos, és mégis nagy darab. Az egy nehéz dolog. Nyilván az nem egy természetes állapot. Tehát neki ahhoz rengeteget kell edzeni, és rengeteget kell táplálni azt a testet, hogy úgy nézzen ki. Ez egy komoly munka.
1: Persze.
0: Amit abba hagyná, a test az biztos mondaná, hogy nekem ez nem kell, de hát ezt rögtön leépítünk mindent.
1: Igen,
0: hát,
1: és az is érdekes, különben, hogy mindjárt meg kérdezek valami.
0: És azt akarom mondani, hogy de embert nem láttál szerintem még a nőt, aki boldogabb minden egyes nap attól, hogy ő rajta izom van. Ő belenéz a tükörbe, megáll, és így el van szállva. Ő így, ennek olyan
1: apukám
0: szinten...
1: Apukám is ezt szokta csinálni, örül, csak én nem ízolos.
0: Tehát ő olyan szinten örül és büszke erre, és nem tudom, és a fölemel, nem tudom én, 280 kilóta, nem tudom miből, akkor ő azt meséli, nem tudom, egy hónapig, mert neki ez az élete, érted? De hát, hogy nekünk ez lehet, hogy fura, de ezt
1: lehet,
0: el kell ő neki a legkevesebb az ár, hogy ő neki ki kell számolni a kaját, mert ő föl kell minden nap, és ő így örül ennek.
1: Nem tudom, én nem tudom elképzelni, én tényleg abszolút nem vagyok ilyen típus, de én megőrülnék, ha nekem kéne számogatnom. Jött egy tök jó üzenet különben, hogy pedig a kalóriaszámlálás nálam a legbeváltabb módszer, applikációval képes vagyok vele 15 kilót is fogyni 4 hónap alatt.
0: Hát le a kalapba.
1: Akkor lehet, hogy én is elkezdem számolni
0: komolyan kontroll, hát tényleg. Hát,
1: de az igen, csak én mondjuk alkalmattam vagyok arra, hogy ilyen szinten kontrolláljam magamat. A másik, ami most így fölmerült bennem egy kérdés, hogyha ha mondjuk valaki eléri azt, mondjuk itt a haverjait közül valaki, aki azt mondja, hogy na, most jól nézek ki.
0: Igen.
1: Nyilván mindig kell sportolni ahhoz, hogy megmaradjon állandó ez az izomzat, de hogy te akkor még egyre izmosabb leszel, tehát hogy nem, tehát hogy szinten tudod tartani, mondjuk most, ahogy kinézek, ilyen szeretnék maradni.
0: Igen.
1: De ahhoz továbbra is mozognom kell. Ha mozgok, akkor egyre izmosabb leszek, de én úgy szeretnék kinézni, ahogy most kinézek. Akkor mit csinálsz?
0: De tudod, hogy ez most azt kérdezed, hogy nagyon hosszú távon fönntartani
1: hát
0: ugyanazt?
1: Hát igen, hogy ugyanazt, igen.
0: Az a baj, hogy ez egyre nehezebb,
1: nem,
0: ahogy öregszel
1: lehet,
0: majd.
1: Aha.
0: Ahogy öregszel, egyre nehezebb. Hát most figyelj, különben azért belefér, a Schwarzeneggerrel néztem egy interjút, ahol most ugye ő most már 70 fölött van, ugye?
1: Igen.
0: És akkor mesélte azt, hogy őnek igazából mentálisan jócskán nehéz elviselni az, hogy ő nem tudja már azt, ugye ő elvesztette azt a testét, amilyen volt. Ugye ő Mr. Olympia volt, stb. Azt mondja, nekem hiányzik az, hogy lenézek, és ott van az a hatalmas nagy mellkasom, mert ő erről volt mondjuk ismert, és hogy azon látja, hogy dagadnak az erek, meg a minden, azt mondja, és most ezt ő bármit csinál egyszerűen, hát nem lehet 70 plusz évesen, nem nézhető ki úgy. Azt mondja, a legtöbb ember soha nem élte meg ezt, hogy lenéz és dagadnak az erek a mellkasán, úgyhogy ő megérti, hogy ezt sokan nem érzik át, de azt mondja, ő neki ez volt az élete, és azt mondja, ő, aki ebbe az egyik legprofibb a világon, ő se tudja megtartani. Hát nem lehet élete, nem tudsz élete végig úgy kinézni, úgyhogy ez egy idő után átmegy egy ilyen harcba.
1: De a megtartást én nem arra értem, hogy öregszel, és akkor összeesnek az izmény, hanem mondjuk van egy, itt tudom, legyen egy 25 éves fiú, aki most elérte azt, ahogy ő ki akart nézni, és jól néz ki.
0: Ja, már most?
1: Igen.
0: Aha, értem.
1: Tehát, hogy most így elérte, és ő így szeretne kinézni, viszont nem fog tudni sokáig így kinézni, mert az, hogy továbbra is jól nézzen ki, sportolni, mozognia kell.
0: Igen, mozognia kell végig.
1: De akkor meg növekszik az izomzat mindig, nem?
0: Nem, ez nem ilyen egyszerű.
1: Vagy azt te tarthatod? Te most például azt mondod, na, én így jó vagyok.
0: Ja, hát ez lenne a legegyszerűbb. Hát akkor persze, akkor csak tartom, nem is kell.
1: Tarthatod?
0: Persze,
1: tartani.
0: Nem is kell túlerőtetni.
1: Aha, ezt nem tudtam.
0: Igen, lehet.
1: Hogy tarthatod te. Aha,
0: igen, de hát általában nem állnak meg az ember.
1: Igen, nem állnak meg. Igen, ez ugyanolyan, mint a tökéletes, mint a szoláriumnál is ezon, hogy van, aki elkezd szolizni, és akkor hú, milyen szép barna lett a bőröm magamhoz képest, és akkor utána, nem tudom, egy hónappal, vagy 3 hónappal később meg, hogy hú, még milyen kis hókat vagyok, olyan kis fehérnek tűnök, még rászolizok, és közben még úgy néz ki, mint egy bantu néger.
0: Az is nagyon tipikus, különben, ha már végletekről beszélgetett, tudod, olyan is van, hogy valaki már hatalmas, belenéz a tükörbe, és rosszul van, hogy ez katasztrófa, mert ő sehol se tart. Ilyen?
1: Igen.
0: Nagyon érdekesek vagyunk mi emberek.
1: Jöttek tök jó üzenetek, ezeket hírek után beolvassuk, mert Viktor kivág bennünket.
0: Jó, legyen így. Jó, már

0: Yeah, you should take it off.
1: Reklám.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
7: Műsorajánló.
8: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádió.

0: goes. Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Műsorajánló.
3: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
4: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz. Hírek röviden.
7: Május 1-e óta újabb két átlépő tért át az egésznapos működésre a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon. A határon várakozók és az illetékesek egyaránt pozitívan ítélik meg az új nyitvatartási rendet, amelynek előnyei már most is érezhetőek. Péntek óta a Királyhalom, Ásotthalom, illetve a Horgos, Röszke közúti határátkelőhely is átért a 24 órás, azaz az egésznapos nyitvatartásra.
8: A szabadkai rendőrség letartóztatta a 41 éves D.A. trablás gyanúja miatt Szabadkán. A férfi a gyanú szerint 3 nappal ezelőtt a városközpont közelében az utcán rátámadt egy 60 éves nőre, majd elvette a pénzt a hatalmazott táskáját. A megtámadott asszony megsérült, ellátásra a szabadkai kórházba szállították. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, és bűnvádi feljelentéssel az alapfokú ügyészség elé állítják Szabadkán.
7: Megújul a vár a Tiszapart Magyar Kanizsán, új sportpályával, nagyobb árnyékolós területtel készülnek az idényre, míg a kemping rész ebben az évben is várja a természetbarátokat. A fürdőzés mellett számos egyéb lehetőség is adott a kikapcsolódáshoz. Az önkormányzat az alapfelújítások mellett padelpályát is kialakított. Éves szinten a folyó Magyar Kanizsai szakaszán több ezren fordulnak meg kirándulni, fürdőzni, kikapcsolódni.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul, szép napos időnk lesz.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Lebb meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyed.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannó reggeli. Pannó reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Milyen jó működik a karma, mindig mindenkinek mindent visszaadtam, amit találtam, és most, amíg szólt a zene, böngésztem a Facebookot, és az egyik csoportban megláttam, hogy ott van a fiamnak a táskája, amit csütörtök óta keresünk.
2: Képzeljétek
1: el. Meg volt győződve, hogy otthon van, mondta, hogy anyám, emlékszem, amikor hazajöttem, és letettem az íróasztalamra, mondom, ha az íróasztalodra tetted, akkor ott kell, hogy legyen, de biztos elpakoltad, mondom, nem pakoltam el, valahol, mondom, ott van, biztos, vagy mondom, ott hagytad a focin, vagy valahol. És megtalálta egy csaj, úgyhogy délután megyünk érte. Meg kellett írnom, hogy mi van bennem.
2: Mennyire jó, mennyire jó.
1: Igen, nagyon jó. Jaj, de boldog vagyok, most nagyon örülök.
2: Te hihetetlen ez, amikor mondtad ezt, hogy meg volt győződve, vagy otthon veszítette el. Ez elképesztő, hogy néha el lehet, az ember el tud rakni dolgokat, úgyhogy nem találja meg soha. Képzeld el, hogy nekem tönkre ment a, ugye mindig ez van, hogy muszáj legyen egy jó övem, ami fekete, meg legalább egy jó övem, ami ilyen krémszűrű, tudod. És ez a krémszűrű az tönkre ment, és elmentem, és vettem egy nagyon jó övet, ilyen handmade övet otthon. Egyszer úsztam fel, és nem találom, hogy hol van. Nem tudom. Fogalmam sincs.
1: Borzasztó.
2: Úgyhogy most elmentem a hétvég, és vettem hármat, hogy talán akkor ezt talán nem vesz, egy legalább lesz mindig.
1: De az is hihetetlen. Mindig egyébként úgy működik, legalábbis nálam így működik, hogy keresek valamit, de úgy, hogy tűvét teszek értem minden napokig, kutatok, nincs meg, és miközben keresgélek, megtalálok valamit, amit még régen keresgettem ugyanígy, és egyszer csak én random rátalálok, és mondom, nem hiszem el.
2: Ja,
1: ja, és hihetetlen. Akkor, na, mindig akkor hagyok időt, mondom, jó, akkor meg lesz a másik dolog is, csak majd akkor, akkor amikor
2: kell.
1: Más valamit keresek. Úgyhogy igen.
2: Ez mindig így van.
1: Jaj, nagyon örülök.
2: Jaj, hát ez, na, én is örülök, hogy akkor ez megoldódott. Emlékszem, az annyi ilyen hülyeség van. Annak nem lett jó vége, de ez most már elmesélhetem, mert nagyon régi sztori. Kicsik voltunk még. Tesóm kiment kosárlabdázni az iskolához, biciklivel hazajött, friss, új biciklivel. Hazajött, és anyu megkérdezte, hogy kisfiam, de hol a biciklid? Nem tudom miért. Azt mondja, biciklivel mentél el? Nem biciklivel mentem. Azt mondja, de biciklivel mentél. Tényleg? Tényleg, most sem mondod, biciklivel mentem el. Visszamentünk, addig nem volt ott a bicikli. Hát,
1: ellopták.
2: Ilyen. Ellopták, persze, hát rögtön, automatikusan. Oh. Elvitték, nem is tett meg soha többet. Van ez így, hát most ez van. Nekem a legfurcsább ilyen történetem az, hogy APN 4-essel jártam a műszaki középiskolába, és akkor ott az Újvárosháza környékén volt, hogy leparkoltam, bezártam az első kerekét. És amikor mentem haza az iskolába, akkor a hátsó kereke volt bezárva. Volt ez hogy? Valaki elvitt egy körre és visszazárta? Vagy csak poénból átette a zárt? Vagy nem tudom, mert hogy ezek még azok a zárak, tudod, amikor régen a kódjuk volt.
1: Igen.
2: És ha sokan szórakoztak az, hogy ők azt meg tudják fejteni, igen, olyan gyorsan. Igen. Hogy ez most poén volt, vagy nem tudom, ez fura volt. De tudom, hogy nagyon néztem, hogy ez valami fura.
1: De jó.
2: Valami fura. De mindegy, visszatérve, van egy pár üzenetünk még ezzel kapcsolatban, ugye, hogy fogyókúra, meg kalóriaszámolást, meg stb. Mire azért hallgatunk, sziasztok, nekem van egy ismerősöm, 13 évesen kezdte el a fogyókúrát, gramra kiméri mindent, bikini fitnessezik, de ilyen korán elkezdeni azért szerintem azért az nem biztos, hogy a legjobb, így nekünk Zoli. Ja, hogy ma már bikini fitnessezik, de hát hogy ennyire? Van ez a kategória külön, mert ezt csak azért tudom, mert Elvira nekünk mesélte erről, igen. Ugye ő vezetett be minket ebbe a világba, úgyhogy ezt vágjuk. De van még üzenet, Viberen is jött, ugye ez klasszikus üzenet formájában. Viberen mi mindent írnak nekünk.
1: Jött még egy üzenet, nem könnyű dolog lefogyni, komplett idegállapot változás kell hozzá, nem is tudom, hogy meg tudnám-e ismételni.
2: Igen, Zolit ismerem régóta, aki írt nekünk, és valóban ő drasztikusan nagyot fogyott, igen. Úgyhogy vannak ilyen őrült történetek. Viszont más, teljesen más.
1: Jött még egy üzenet.
2: Igen?
1: Érdekes ilyeneket hallgatni, nekem a fogyással nincs gondom, én hízni nem tudok, 65 kg vagyok 10 éve, 38 évesen. Uh-huh. Ez is érdekes egyébként, erről nem szoktunk beszélni, de nekem is van több olyan ismerősöm, akik nagyon-nagyon-nagyon vékonyak, és mindig is szerettek volna hízni, és egyszerűen bármennyi tehetnek, bármiből nem sikerül nekik.
2: Ó, igen, pedig én ezt el tudnám nekik mondani, hogy ezt hogy kell csinálni, az sem könnyű.
1: Hogy?
2: Hát nem, hát ott megvan egyszerűen, ezt ki kell komolyan számolni, de hát, hogy náluk, meg ez sport nélkül ez sem fog menni, vagy én azt, hogy nem tudom azt az utat, de hogy kell izmot építeni, azt nem csak ér, azt nagyon sok mindenki el tudná mondani, főleg megvan, hogy mennyi protein kell nekik, megvan, mennyi kell, hogy legyen nekik a kalóriabevitel, stb. És ugyanolyan, hogy igen, lehet, hogy néha többet kell enni, mint amennyi jó esik, de ez nem arról szól, hogy mi esik jó, hanem hogy mi a célunk igazából. Ennyi a történet. Na most, következő van. Viszont ha már mozgás, akkor van egy új őrület Szabadkán és környékén, amit fél éve még azt tudtuk, hogy mi, most pedig már sokan járnak, ez pedig a pádel. Nem tudom, hogy találkoztatok-e vele
1: érdekes,
2: már.
1: Milyen érdekes, én úgy mondom, hogy padel.
2: Igen?
1: Igen.
2: Padel?
1: Mert hogy ugye a hírekben is olvastuk, hogy most már Magyar Kanizsán is található egy ilyen pálya, Tiszaparton. Szabadkán nagyon sok helyen van. Van a Kiserdőben is már egy, van a mi környékünkön is. Olvastuk, hogy most már Magyar Kanizsán is található egy ilyen pálya, Tiszaparton.

0: Több volt nem Újvidéken, vagy Belgrádban valahol, és akkor az egyik ismerősének volt ilyen, meglátta, megtetszett neki, és akkor mondta, hogy oké. Okay. Úgyis különben most éppen épít egy ilyen, lesz nagyon izgalmas, különben Palicson lesz egy ilyen buli hely, amit ki lehet bérelni, nagyon szép lesz majd, most ha befejezik majd, és akkor az még épült, de a pálya az már kész, most építettek oda öltözőket is, meg mindent, mert ugye erre volt igény, nyilvánvalóan át is kell öltözni, meg ilyesmi, ez akkor a kerülő úton van, az én barátomnak a helye, és közben aztán ugye a munka miatt megismertem egy olyan fickót is, akkor pedig ideje korán felismerte, hogy erre lesz igény, és akkor ő például évek óta medencék építésével foglalkozik, de akkor betette még ezt a pádelpálya építést is, úgyhogy Szabadkán is van kivitelező, aki ezt meg tudja csinálni. Sőt, tovább megyek, amikor legutóbb néztem, lehet, hogy azóta változott az ár, ugye akkor körülbelül 15 ezer euróba került egy pálya. Ha valakit érdekel, különben ilyen információ.
1: 15 ezer euróba?
0: Igen, körülbelül annyiba került.
1: Mikor jön a bérlés, egy óra az, azt hiszem, hogy 2000 dinár.
0: Jó, de ez nem ilyen egyszerű, mert ez csak a pálya, tudod, hogy kell telek, öltöző, infrastruktúra, ez csak a pálya, azt mondom, hogy...
1: Hát én úgy csinálnék, hogy mindenki öltözön, ahol akar.
0: A kocsiba vagy. Azt nekik törölköző.
1: Milyen zuhanyzás, ott majd ugye? Biztos, hogy fogyasszák a vizet.
0: Amúgy nem tudom, de lehet, hogy nálad elfél az udvar, vagy pádelpálya, itt az új lehetőség.
1: Lehet, 10x20 méter egyébként. Most hát megnézem elfél? Az adatokat. Ez egyébként a tenisz és a squash ötvözete. Aha. Vannak ilyen üvegfalak ugye a pályán, és akkor általában én azt nem tudtam, hogy ezt négyen játsszák.
0: Én sem tudtam.
1: Én akármikor megyek a kiserdőbe, és mindig látom, hogy ketten padeleznek. A labda a falakról pattanhat, és a játékosok a saját falukat is használhatják a labda átjuttatásához, ami kiszámíthatatlanná is pörgősé teszi a játékot.
0: Hát az biztos.
1: Az ütő az pedig... Hát lyukacsos egyébként, de nem ilyen, nem olyan, mint a...
0: Teniszütő?
1: Nem hát olyan, nem. Mint a teniszütő.
0: Hát nem, abszolút
1: nincsenek
0: nem.
1: Nincsenek húrok benne.
0: Nincsenek. Úgyhogy elég érdekes. Én őszintén megmondom, teniszeztem rengeteget, de például nem is squasholtam soha.
1: Én se.
0: De hát érdekes, ez nekem abszolút kimaradt. Szabadkán volt egy rövid ideig, aztán az bezárt, tesóm ő szokott. Ott Ausztriában, ő szokta ezt nyomni, de mondom, nekem ez abszolút kimaradt, meg a pádel is kimaradt, nyilván engem ez nem érdekel, én ezt vállalom, hogy én nem megyek el, de...
1: Én kipróbálnám.
0: Aha, szóval nem,
1: lehet,
0: én...
1: hogy meghalnék 10 perc hát, után egyébként, de...
0: Szóval...
1: Jaj, Istenem,
0: mi a baj?
1: Felült eszem, egy nap voltam futni a kis erdőben.
0: És mi történt?
1: És az ugye több teniszpálya is van. Hát én megőrültem, ilyen 80 körüli bácsik teniszeztek. De annyira végtelenül aranyosak voltak, és olyan aranyos cuccokban voltak, hogy én mindig úgy futottam el mellettük, hogy így néztem rájuk, vagy feléjük, így vigyorogtam. Aha. Próbáltam fölvenni velük a szemkontaktust, hogy hadd kezdjenek el már velem beszélgetni, mert annyira aranyosak voltak, hogy nem igaz, de hát nem.
0: Azért meg akartak kérdezni, elnézést bácsik, önök teniszeznek, ők még mindig ilyen. Önök közül esetleg valaki sugar daddy, mert akkor
1: ja,
0: jelentkezni.
1: Nem, de nagyon, annyira
0: sugar
1: aranyosak
0: voltak.
1: Az egyik
0: azonet.
1: Volt ilyen, na, volt a legcukibb ilyen. Nagyon, de még szerintem ilyen 80 pluszos volt.
0: Igen.
1: Ilyen kék trénerkanadrág, akkor egy ilyen kis felső, és akkor egy ilyen világos kék ilyen, hát ilyen sapka volt rajta, de ilyen, tudod, ugye kicsit a füle fölött ment a sapka,
0: mici?
1: És úgy nézett ki, mint egy kis húpikék, nem mici,
0: ja.
1: Hanem ilyen kis kötött sapka.
0: Kötött sapka?
1: Hát tudod, milyen sapka, amiket lehet venni, amit úgy hordanak a fiatalok is különben, ilyen nem tudom,
0: jó,
1: ugye, ilyen
0: nem
1: kötött, de
0: nem
1: olyan, nem olyan vastag sapka, nem olyan valami tavasz, ilyen állandó sapka. Úgy nézett ki, mint egy kis húpikék törpike, nagyon, annyira édesek voltak.
0: Na, halál.
1: Nyomták.
0: Halál. Úgyhogy na, a pádel. És az az érdekes, hogy közben, mindeközben még nálunk ez terjed, a világban a világhálón pedig megindult a, hát az ilyen pádel ellen, vagy nem is tudom mi, egy ilyen őrület, hogy elkezdték kifigurázni, hogy aki amelyik férfi elmegy pádelezni, az szinte 98%-ban biztosra vehetjük, hogy az meleg.
1: Miért?
0: És, mert hogy az annyira meleg sport a pádel.
1: Ez, de miért lenne ugyanolyan,
0: de
1: mint
0: most ezt én csak mondom, hát nem én találtam ezt ki, ezt csak mondom, az interneten ez éjjel-nappal szembe jön veled. Nem tudom, hogy ez miért terjedt el, nem tudom, hogy honnan indul, fogalmam sincs, de hát ez van.
1: Ami ez még ilyen gyorsan terjed, de hozzánk még nem jutott el, az a, nem is tudom, hogy kell kiejteni, pickleball.
0: Na és az micsoda.

0: micsoda?
1: Na, ez egy jó kérdés.
0: Pickleball. Hát a pickle az igazából uborka, de ez biztos, hogy nem, nincs köze hozzá.
1: Leggyorsabban népszerűsödő sport, keverék ez is egyébként a tenisznek, tollaslabdának is, asztali tenisznek.
0: Csú!
1: Hú, milyen érdekes.
0: Pedig milyen jó volt a tollaslabda, azt mondjuk azt szerettem gyerekkorban.
1: Jaj, hát most mi vettünk, minden évben kell venni tollaslabdát, mert ott is vagy eltörik, vagy szétjön az a háló rész, vagy elveszik, mindig van valami.
0: Hogyne.
1: Úgyhogy igen, most tollasoztunk a Fruskagorán.
0: Nyomtátok?
1: Igen.
0: Na, az tök jó, az szórakoztató különben, abszolút. Nagyon szerettem.
1: Igen, aha. Én is. Az a jó, amikor már úgy belendülsz, a gyerekeknél is ugye úgy nehéz ráérezni ők, akkor amikor már végre sikerül, akkor onnantól kezdve már így élvezhető a játék, de mindig el kell telnie óráknak, mire egyáltalán legalább egyet viszont tudunk ütni.
0: Tényleg?
1: Hát igen, vagy kicsit ütnek, vagy én túl nagyot, vagy mit tudom.
0: De ami van egy csomó ilyen, tényleg, most eszembe, hogy ott van egy ilyen csomó érdekes ilyen közösségi játék, vagy nem is tudom az, amit mi mindig ilyen majálishoz kötök. Az egyik az egyértelműen a tollaslabda, azt mi rengeteget játszottunk kint, a másik pedig a frisbee.
1: Frisbee, persze, frisbee is szoktunk, az nagyon jó.
0: Én nem tudom különben annak a frisbee, abból is vannak különben bajnokságok. Láttam olyat, hogy van így ilyen, hogy egy fasori ki van vágva, és akkor annak a legvégén van egy ilyen, hát én nem is tudom neked, egy cél, egy ilyen valami konstrukció, amiben bele kell lőni azt a frisbeet. És akkor egy nagyon messze, így megvágják, és az így a fák között így megy, meg így elkanyarodik, és akkor így pám, ilyen tökéletesen beleesik abba. Nem tudom abszolút a frisbizésnek mi a lényege különben. Hogy annak az miért? Miért jó? Vagy mire van? Mi addig jutunk, hogy dobálgatjuk egymásnak, aztán már az
1: persze,
0: is
1: de az untig elég, hát az a jó benne.
0: Fantasztikus dolog, ha egyáltalán arra száll, amerre akarod, hogy szálljon, mert repül az aztán minden irányba.
1: Igen, igen.
0: Repülő
1: hát meg a frisbee az pláne egyébként veszélyes, szóval ott nagyon érdekes, mert hogy ugye a gyerekek számára mindig izgalmas, hogy hú, mi ez, meg hú, frisbee, meg tanuljunk meg frisbizni. Csak az, ha a gyereket szájon vágja, akkor azért nem annyira kellemes, úgyhogy ott...
0: Ezt annyira erőből vágják, vagy mi?
1: Hát most én is, hogyha elhajítom...
0: Ja, hogy te full erőre
1: hát
0: mész.
1: Hát meglendítem nyilván. Ugye?
0: Kompetitív részed előjött, és így... megvágja.
1: Igen, még a sárkány eregetés különben, azt is láttam a Fruskagorán, többen eregették a sárkányt. Hát nekem olyan élményeim vannak, hogy könyörgök apukámnak, hogy menjünk sárkányt eregetni, és akkor mindig az volt a vége, hogy vagy nem szállt föl, vagy egy picit csak fölszállt, kellett ott szabadni vele, akkor kiakadt, mondta, hogy nem jó itt, nem jó a szél, nem, vagy nem fújt eléggé, vagy túl erősen fújt, mindig valahogy a szélre fogta, és akkor bementünk, mindig ez volt a nagy vége. Még emlékszem arra egyébként, hogy a gombosi házunk végén ott van egy ilyen nagy terület, ott, hát most már ott ilyen erdők vannak, de akkor még ilyen tisztás volt gyerekkoromban, és 99-ben, amikor volt a NATO bombázás, akkor mindig ugye ott játszottunk lent, és volt egy fiú, az Oli, ott egy ilyen szomszéd, hát végülis ilyen hátsó kert szomszéd gyerek, aki mindig a sárkányt eregett, és képzeld el, hogy minden nap, ez volt a programja délután, és egyszerűen a rendőrök lementek,
0: és
1: mondták, hogy ne eregesse a sárkányt, mert ez most már föltűnt itt több mindenkinek, és hogy arra, tehát, hogy mivel ugye bombázások zajlanak, ezért ez úgy is tűnhet, mintha ő valamilyen jelet adna,
0: aha.
1: És nem szabad sárkányt eregetni, és
0: elvették a játékát.
1: Terelve, és nem emeregethetett sárkányt.
0: Elvették a játékát. Ott volt még egy érdekesség, amivel szintén sokat játszottunk, nem hiszem, hogy valahol volt vele sikerélményem, az a bumeráng.
1: Jaj!
0: Hogy az majd visszajön.
1: Fú, az igen, nekünk is volt.
0: Jó a francot.
1: De ezt még úgy dobni sem tudtam normálisan, vagy nem tudom, nem jött vissza, nem tudom, hogy kell dobni.
0: Én láttam különben a neten most már azóta, hogy tényleg azt lehet úgy dobni, hogy visszajön a kezedbe tökéletesen, de én nem is tudom, hogy el tudnám-e kapni, vagy nem tudom, olyan fura az egész. Felbe vágnak, összeesnek, látnák, hogy ott van a Szvekán a mező közepén, értem, fekszik, meg mellette van egy bumeráng, akkor tudjátok, hogy nem kaptam el, de hát, hogy ezt tudom elképzelni. Meg sok ilyen érdekesség van. Az, ami nekem nagyon tetszik, de én erre nem költenék egy dinárt se, ezek az ilyen kis repülő, meg helikopter modellek. Ami biztos érdekes, lehet, hogy távirányítóval irányítgatod, és akkor repül minden irányba.
1: Na olyanunk van. Tehát ami távirányítós.
0: Igen, távirányító. Van ilyen?
1: Helikopterünk van.
0: Na és az milyen? Reálisan lehet azt irányítani?
1: Lehet, röpköd, mert se aktívan röpteti egyébként az udvaron. Próbálkozott a házban is, hát annak soha nem lett jó vége, mindig ének áll a hajam. Működik, igen, csak viszonylag gyorsan lemerül egyébként.
0: De és szépen irányítható
1: tényleg? És akkor újra kell töltögetni. Igen, nem rossz egyébként. Ez ilyen kicsi, nem tudom, mennyi ez, hány centi.
0: Hát nem tudom, 10 centi 10, magas kb. Max.
1: Nagyjából, és akkor mit tudom én, 15 centi hosszú. És működik, meg vannak ezek a repülők, amik mindig ilyen utcai árusok árulnak, ami ilyen, hát olyan, mintha ilyen sztiroporból lenne, és ez a kék, piros, tudod, olyanunk is van, és az is repül szépen amúgy.
0: De azt neked kell eldobni.
1: Igen.
0: És ez repül fantasztikusan sok. Igen, az volt nekem is, igen, azzal nagyon jókat el lehet szórakozni. Úgyhogy ezek jó játékok, ezzel lehet játszani. Érdekes, én kaptam a szomszéd bácsitól, sose felejtem el egy nagy kompot. Nagyot, nagyon nagyot, mit tudom én, 60-70 centis nagy. De lehet, hogy csak az én fejemben ekkora, lehet, hogy kisebb volt különben. De én így éltem meg. És akkor abban volt kettő motor. De nem volt ott kötve semmihez, érted? Lehet, hogy ez valamikor távirányítós volt, ilyen kábelem, vagy valamin.
1: Komp.
0: Aha, ilyen komporral, ilyen autókat lehetett rárakni, meg minden, tudod, ilyen nagyon stramon nézett ki, nagy. És akkor én szeretem nagyon barkácsolni, és akkor én azt csináltam, hogy a cineztem rá valahogy, vagy apám, vagy nem, én már nem tudom, hát én biztos nem, valami kis...
1: Szeretem nagyon barkácsolni, apám cinezett rá.
0: Hája.
1: Hát, igen, ezt az egyszer így szoktál előadni.
0: Így szoktam csinálni. és akkor az egyikhez volt, meg a másik motorhoz is volt kötve elem, és akkor bementem a Paricsi tóba, emlékszem, és akkor tudtam, hogyha tudod, mert kettő motorja volt, az egyik motor működik, akkor nyilván mindig valamerre kanyarodik, ha meg mind a kettő aktív, akkor meg egyenesen, abban az a veszélyes, hogy elmegy tőled, ha nem vagy egész ügyes. De akkor azt hiszem, kötöttem rá majd madzagot, vagy mit tudom, és akkor ne menjen el, meg mit, és akkor így szórakoztam ilyen hülyeséggel. Vagy eredetileg az milyen lehetett,
1: ja,
0: nem
1: olyan
0: tudom.
1: Jók ezek a játékok.
0: Igen, szóval érdekes. Nekem csak volt... nekem a repülőben az a furcsa, hogy elrepül, aztán nem látom többet, hogy hol van.
1: Hát igen.
0: Na mindig.
1: Nekem volt egy repülő, az nem lehetett így röptetni, egy csodálatos, óriás, fehér, személyszállító repülőm volt.
0: Igen.
1: És eljöttek hozzám a keresztesómék.
0: És mi történt?
1: És a fiú elkezdett zokogni, amikor mentek haza, hogy jaj, ő szeretné ezt a repülőt, és ez kell neki, és ez volt a kedvenc játékon különben. És képzeld el, hogy a szüleim odaadták, és mondták,
0: tényleg?
1: Hogy jó, na ne sír, vigyed haza, mert szerintem abban reménykedtek, vagy gondolták, hogy majd a szülők utána visszahozzák, vagy nem tudom. És soha nem láttam viszont
0: komolyan,
1: a repülőmet.
0: Komolyan,
1: elment a röpcsi. És az a mai napig nekem annyira fáj, hogy
0: potasz kellett.
1: Az a repülő, tudod milyen fantasztikus, annyira hogy csodálatosan gyönyörű volt az a repülő, hogy nem igaz.
0: De mit lehetett vele csinálni? Csak úgy játszani?
1: Bármit.
0: Vagy úgy, hogy...
1: Tologattad, voltak azok a kis kerekei elől, vagy így játszottál, hogy repül, de gyönyörű, annyira szép repülő volt, és hatalmas ilyen.
0: Ó, a fene egye
1: nagyon
0: meg.
1: Nagyon jól nézett ki.
0: Van egy nagyon jó játék, különben
1: és
0: tényleg, hogyha belegondolsz.
1: Én
0: nem tudom, hogy honnan jött az nekünk, de így gyerekkor, és érdekes most, hogy a pádeltől már megint itt vagyunk, hogy különben gyerekkorban mi volt, meg erre arra. Nagyon jó szórakozás, igazából az most is lehet, hogy így nyugtatna, csak nem jutnék oda, de a maketteknek az összerakása, repülőgép, helikopter, autó, vagy stb. Ami van, amit úgy meg lehet venni, és akkor van egy márka is különben, ami nagyon jó ebben. Nálunk az volt mindig, és akkor ugye ott darabokban van minden. Olyan, mintha ki lenne öntve, vagy nyomtatva, vagy nem tudom, mindig ki kell vágni az alkatrészeket abban a nagy konstrukcióból, és akkor te azt így nem is pattan az össze, vagy pattan, én már nem emlékszem, olyan régen csináltam, de tudom, hogy ragasztani kellett mindig. Mindig minden ragasztós volt, és akkor raktuk. Például nekem csináltunk egy olyat, mert hát azért tudod, én is ott voltam, de azért az érdemben nem enyém az egész. Érdem. Emlékszel, hogy a szörnyel a frásznak milyen autója van a száj egy kis kutyában?
1: Persze, igen.
0: Na, olyanunk például volt.
1: De jó.
0: Meg repülőgépek, meg stb. És akkor ugye a következő szint az lett volna, hogy ezeket be is lehetne festeni, hát azt már nem csináltuk. De mondom, el voltunk mi kényeztetve ilyen szempontból nagyon, mondom, nekünk a csúcs, az egy ideig volt, nyilván az sokáig nem fenntartható, de lehet, hogy egyszer régen meséltem, de az, hogy eleve volt nekünk ez a kis vasút, az tök jó.
1: Ja, amihez apukát csinált.
0: Igen,
1: mit csinált hozzá?
0: Hát ő hidat, komplett vagy? Ilyen terepasztalt, és akkor volt rajta a hegy.
1: Hegy,
0: és a hegyben
1: igen,
0: volt az alagút, de hát, hogy akkor ott mentünk keresztül rajta. Amúgy az is egy érdekes dolog, hogy ugye van Szabadkán egy ilyen közösség, akik terepasztaloznak.
1: Igen.
0: Ugye ez kiderült, mert mindenki időnként van ilyen összejövetel az Újvárosházán, és akkor bele lehet ebbe látni. Én megkockázhatom, hogy a mai modern világban, amikor tényleg a tabletek világát érjük, meg az internet világát érjük, hogy szerintem azért az most is érdekes egy gyereknek.
1: Persze, igen.
0: Mert ott annyira sok apró dolog van, ami mind, tudod, pont ugyanilyen lenyűgöző nekem a mai napig a Betlehem is különben a barátok templomába.
1: Igen.
0: De hát, hogy ezek annyi minden történik ott, nem tudom, itt pislákol a lángot, nem tudom, ez van egy ilyen kis bábú, olyan kis bábú itt, és terepasztal. Most bocsánat, hogy a Betlehemet, meg a terepasztalat hozom össze, csak az aprólékosság és a kidolgozás miatt hozom ezt.
1: Nagyon szép, mi tavaly hajdújáráson voltunk születi napokon, és ott is volt egyébként a helyi közösség épületében egy ilyen terepasztal, vonatok jöttek, mentek, és nagyon-nagyon tetszett a gyerekeknek, meg nekem is. Igazából én képes lettem volna ott állni valami 5-6 órát, hogy nézzem, annyira lenyugtatta az idegrendszeremet egyébként, ahogy néztem, hogy itt jön a vonat, akkor elmegy ott az alagútnál, akkor megjelenik, jön a másik vonat. Gyerekek türelme az elveszett azért gyorsabban, de hogy alapvetően igen, szeretik az ilyesmit.
0: Tihi azt írja, hogy Zecén elkezdtem gyűjteni az asztalba 101-es, tudod, amit újságárusnál veszel és alkatrészekből rakod össze, várom már a végét. Én láttam fél szemmel, hogy van egy ilyen újság, valami meg kell venned, és akkor minden egyes ilyen újsággal kapsz egy alkatrészt. Mm-hmm. És akkor végén összerakod az autót. Érdekes dolog ez.
1: Ja, én most találtam egy fantasztikus honlapot egyébként, ahol már kész autómaketteket lehet vásárolni. És hát automodelleket, bocsánat, mm-hmm. nem maketteket, automodelleket. Autó, motor, kamion. És akkor vannak ilyenek, hogy nem tudom én, IKEA-s kis kamion, amivel így viszik az IKEA-s bútorokat. Igen, és nagyon, annyira jók vannak, nagyon-nagyon szépek.
0: Na hát ezt az oldalt, ezt muszáj megmutass majd nekem, hát bele fogok.
1: Megmutatom, gyönyörűek
0: bele fogok ugrani. Na és mi történt? Mindig vannak vendégek, akik is tudom berülni, ki, éppen ki jön, de valaki jött. Sziasztok!
1: Igen, el fogja foglalni a stúdiónkat. Úgyhogy...
0: Ja, igen!
1: Igen. Ki leszünk téve innen.
0: Ki leszünk téve innen. Itt most zajlik majd egy felvétel, de nektek addig majd megy a zene, meg nyilván majd a hírekkel is jövünk, és akkor következő órában pedig folytatjuk tovább.
1: Így van.

0: Reklám. Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0654-33-203-as telefonszámon. 0654-33-203.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
7: Május 1-e óta újabb két átlépő tért át az egésznapos működésre a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon. A határon várakozók és az illetékesek egyaránt pozitívan ítélik meg az új nyitvatartási rendet, amelynek előnyei már most is érezhetőek. Péntek óta a Királyhalom, Ásotthalom, illetve a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely is átért a 24 órás, azaz az egésznapos nyitvatartásra.
8: A szabadkai rendőrség letartóztatta a 41 éves D.A. trablás gyanúja miatt Szabadkán. A férfi a gyanú szerint 3 nappal ezelőtt a városközpont közelében az utcán rátámadt egy 60 éves nőre, majd elvette a pénzt tartalmazó táskáját. A megtámadott asszony megsérült, ellátásra a szabadkai kórházba szállították. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, és bűnvádi feljelentéssel az alapfokú ügyészség elé állítják Szabadkán.
7: Megújulva vár a Tiszapart Magyar Kanizsán, új sportpályával, nagyobb árnyékolós területtel készülnek az idényre, míg a kemping rész ebben az évben is várja a természetbarátokat. A fürdőzés mellett számos egyéb lehetőség is adott a kikapcsolódáshoz. Az önkormányzat az alapfelújítások mellett padelpályát is kialakított. Éves szinten a folyó Magyar Kanizsai szakaszán több ezren fordulnak meg kirándulni, fürdőzni, kikapcsolódni.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul, szép napos időnk lesz.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
11: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Égség gyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Közérdekű információ következik.
1: Nos, hát kezdjük a rendőrökkel, mert azt mondják, hogy a Karagyorgyev úton, vagy Karagyorgyevú úton, Halasi úton, mondja Viktor a fülemre, igen, a sírek után mérnek, utána nézzük, hol van még Nagyfénynél mérnek, meg mondják, hogy radar van a Transjug előtt. Én mondjuk személyesen ezt nem tudom, hogy hol van személy szerint, de ott is ott van a rendőrök. Utána a határátkerés Szerbiából Magyarországra, Horgosér Özkegyen van 54 perc várakozási idő, a többi alapvetően okés, sőt még Horgos 2, Özke 2 is, ahol mindössze 23 perc a várakozás, gondolom, hogy azért ez belefér, befelé az országba pedig laza a helyzet mindenhol. A szép tapos időnk lesz ma 25 fokos csúccsal, és még azt is elmondom nektek, hogy a tavaszi nagytakarítási akció ma, azaz hétfőn a Sétaerdő helyi közösség területén zajlik, az ott van a kihelyezve a konténerek. Van egy útlezárás is, ami fontos tudni erről, ugyanis május 4-e és június 15-e között a Malsai utat lezárják a forgalom előtt, az 51. Divízió utca és a 382. Új utca közötti szakaszon a forgalom korlátozás a kivitelező járműveire nem vonatkozik. Az 51-es Divízió utca és a Malsai út keresztülésében található körforgalom viszont nyitva marad a közlekedők előtt, ez fontos. A munka területtől távolabb élő makhetesi lakosoknak terülő utak állnak rendelkezésükre, úgyhogy kb. El is mondtunk mindent,
2: úgy,
1: ami fontos. Valamint, ja igen, és most Zoli írja nekünk, hogy a Transjug azaz az egykori Sutrans. Aha, na így már tudom, szóval azaz Paris felé, ugye Szabadka központjába. Így már váljuk. Na ennyi volt Dióhéjban. 9:17 perc van.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
7: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Fú, de fura dolgot olvastunk a neten, először én nem is értettem, ugyanis képzeljétek el, idén Split bevezeti az alkoholtilalmat. Hát mondom, ez jó nagy öngó lesz. Ez volt az első gondolatom, mondom, nézzük már még miről van szó, egyáltalán mi az elképzelés. És kezdem olvasni, és írják, hogy hát az van, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a turista, és ezért azt fogják beiktatni, hogy este 8 és reggel 6 között nem lehet alkoholt vásárolni a boltokban.
3: Na, mondom, van itt kis kapu.
2: Mondom, rendben. De mondják, hogy ez nem azt jelenti, hogy az alkoholfogyasztás ámblok be van tiltva, a boltokban ilyenkor majd már nem lehet venni alkoholt, viszont nyilván az engedéllyel rendelkező bárok, meg mindenki, aki dolgozik, ott lehet ugye iszogatni. Most megint nekem őszintén megmondom, hogy nem tudom, olyan valami negatív gondolataim voltak, mondom, biztos azért, hogy mondom, rákényszerítsék szerencsétlen embereket, ő mondom, a bárokban igyanak, mert akkor nagyobb lesz a forgalom, de az ő magyarázatok nem ez, és végül is elfogadom. Azt mondják, hogy azért, mert ugye van egy bizonyos réteg, aki azt csinálja, hogy lemegy este szórakozni ugye a városba, csak úgy random, megveszik az italt, és akkor ott kint az utcán, vagy kint a padokon, vagy az, ugye azokon a helyeken isznak, és ezt akarják csökkenteni, hogy ne legyen ilyen részeg randalírozás az utcán. Na most ez megint relatív, mert hogyha valaki mondjuk fiatal, mint hogy mi voltunk, hogy tudod, annyi pénzed van, hogy megvedd a boltba, és akkor kimész este a padra iszogatni, hát akkor megveszik majd délután, nem hiszem, hogy ez problémát fog okozni, és akkor ugyanúgy kimennek. Most ki az a réteg, aki belepusztul abba, hogy éppen este 8 és reggel 6 között nem bír alkoholt venni a boltba, ez max akkor rossz, ha elfogy útközben az ital. Akkor többet kell vásárolni napközben.
3: Hát igen.
2: Igazából ennyi. Ennyi. De Anett, mivel ő nekik nagyon-nagyon-nagyon komoly hosszú táskás múltja van, ő biztos nagyon sokat ivott az utcán.
3: Nem, erről nem.
2: Nem ittál az utcán.
3: Nem, én nem, utcán nem iszok, meg nem eszek.
2: De már nem úgy az utcán, hogy most sétál, és közben iszol, hanem mit tudom én, bandáztatok kint valahol. Nem csináltál ilyet sose?
3: Nem.
2: Nem? Én nagy parkbandázós voltam.
3: Hát nem nagyon. Most, hogyha belegondolok, lehet, hogy igen, de lehet, hogy igen, de...
2: És nem akarod bevallani? Olyan sötét múltja ez az életednek, hogy iparkodtál kitörölni?
3: Nem, egyébként nem iparkodtam kitörölni, de nem annyira jellemző. Nem szoktam én utcán nagyon enni-inni.
2: Jó, de Anett, figyelj már rám. Nem arról van szó különben, hogy a 13 éves vagy 15 éves Anett kint sétál az utcán, és a halálrészeg, és közben iszik, nem tudom, úgy, hogy elrejti a vodkás üveget egy papírzacskóba, és abból iszik. Tehát nem arról van szó,
3: tudom,
2: hanem hogy a társaság összejönne, tudod, valahol kint. Én most gondolkozok erősen, mi nyilván a tengeren csináltunk már ilyet, de hogy hol, az egy jó kérdés. A tengerparton talán.
3: Lehet ott, igen. Nekem lehet, is úgy az ugrik be, hogy
2: hová hogy ilyen volt, meg én nem tudom, én parkba jártam sokat. Park, pad, ennyi. Ez így visszagondolva különben katasztrófai kívülről, de hát akkor mi ezt élveztük ott. Összejöttünk.
3: Igen, katasztrófa szoktam látni itt Szabadkán is a parkban.
2: Igen, és akkor jöttek fel ezek a Big Brother-ök, amiket így hívnak az emberek, és akkor mi azt ittuk. Nézd, régen tök mindegy volt, de hát, nyilván, ahogy múlik az idő, most már ilyen, lehet, hogy most már túlságosan is ilyen kifinomultak vagyunk időnként, de hát akkor tudod, mi volt. Mindenből legyen sok, meg olcsón, és akkor tudod, nyomtuk magunkba, mert be akartál rúgni. Most meg az alkohol íze miatt iszom én legalábbis az alkoholt, és akkor ugye hát az pedig, hogy berúgsz, az pedig én épp akarom elkerülni. Nagyon érdekes nekem különben, hogy vannak ezek a borkóstolók, ami nekem ugye az életemből kimaradt, meg ki is fog maradni, néha, hogyha olyan a helyzet, vagy érdekes az a hely, vagy az alkalom, akkor persze mindenféleképpen örömmel belevettem magam. Csak az a baj, hogy amikor van egy ilyen borkóstoló, hogy olyan szinten nem iszok, hogy én nekem a sok. Na most vagy ezt kéne csinálnom, hogy akkor mindegyik borba csak... De ez most jutott az eszembe, hogy látom, megint én vagyok a hülye. Vagy mi iszom meg azt, amit kitöltenek, ugye? Hát nekem csak bele kéne innom egy kortyot, és viszlát. Miért iszom még meg a komplet pohár tartalmát? Mert hát, hozom magammal, hogy amit elébe tesztek, azt elfogyasztott, tudod?
3: Igen.
2: Című történet pedig felesleges. Nekem, mert én mire a végére jutok, én már akkor be vagyok rúgva, érted, és akkor ülök, és akkor ott húz a fejem már, még minden. Jó, gondolom, hát neked ilyen problémád
3: milyen
2: nincs, ugye?
3: Milyen borkóstolókra jársz?
2: De milyen borkóstolókra?
3: Nagyon érdekes, hát van, hogy így elmegyünk valahova, és megiszok egy sört,
2: hát borkóstolós.
3: És érzem, hogy nagyon elég.
2: Egy sör?
3: Igen.
2: Akkor te is kiestél már a játékból.
3: Kiám.
2: Nem vagyok vele megelégedve, ilyen fiatal korodban. Te hát, mondod mindig, hogy fiatal vagy, meg stb. Hát akkor...
3: Fiatal vagyok, de máshol van a hangsúly most már.
2: Jó, csak gondoltam a Zoli mellett, hogy te is elkutyultál, de hát akkor ezek szerintem...
3: De Zoli, hát a Zoli az egyáltalán maga. Nincs elkutyulva, hál' Isten.
2: Ja, akkor nem mondtam semmit.
3: Még az hiányzik.
2: Na, szóval ilyen
3: még
2: dolgok vannak.
3: Még csak az hiányozna.
2: Ilyen van. Ilyen, hát a tény... Ja, hogy.
3: Hát,
2: az
3: hogy
2: a baj,
3: hogy
2: Annettet elvesztettük, mi van veled?
3: El kell küldenem a kolléganőmnek a mi képeket.
2: Jaj, csak azt keresed ez erre?
3: Abszolút érthető egyébként, tehát hogy most nem tudom, hogy például Splitben mennyien élnek, mennyi helyi van, de abszolút meg tudom érteni, hogy elegük van a turistákból. Ugye Velencével kapcsolatban vannak mindig ilyen hírek, Rómával kapcsolatban, hogy a helyiek azok teljesen ki vannak készülve, az egész életük arról szól, hogy ezrével érkeznek oda a turisták, akik ugye ott vannak egy idegen városban, azt csinálnak, amit akarnak, elengedik magukat, hangoskodnak, úgyhogy abszolút átérzem ezt, én néha a saját otthonomban érzem úgy magamat, mintha helyi lennék, és jönnek a szomszédba a turisták.
2: Mindig szerencséd van.
3: Igen. Úgyhogy...
2: A szörnyű különben tudod, ez nem tudom, hogy, hogy tisztá vagy-e vele. Most persze Anett majd ezzel mindjárt kifigurázza, szokás szerint, de én arról pont lecsúsztam, tudod? Anettnek vannak mindig ilyen szörnyű szomszédai, vagy szörnyű, hangos szomszédai.
3: Hát, hangos
2: szomszédai. Szörnyűek a
3: szomszédai,
2: csak hangosak. Én ezt egy pillanatban majdnem sikerült kivennem, és én lecsúsztam pár órával, képzeld.
3: Azt a házat?
2: Aha,
3: Jézus Isten, durrogtatná ott a haverjaiddal.
2: Nem durrogtok, ott, ahol én lakom, ott nyilván béke van. Az,
3: ja,
2: nem vagyok, ott van.
3: Ja jó, akkor jó. Tudod. Hát ott béke van.
2: Hát igen, úgyhogy ez egy ilyen történet, de hát nem baj. Akkor rám kellett, hogy rám szóljon. Meg kell az anyád, úristen, itt halkabban.
3: Igen.
2: Nem vagyok ki hangos külön alapvetően. Ha otthon vagyok, akkor az már ott a nyugalom. Nyugalom. Én megoldom ezt házon kívül különben. Na minden, úgyhogy ennyi. Hát szerintem ez nem vészes elképzelés. Ha valaki Splitbe megy nyaralni, akkor ne aggódjon. Minden megoldható. Kiskapuk vannak.
3: Vannak, igen. Kiskapu mindig van.

0: Manna reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: És el is röppent ez a 4 óra. Igen. Nagyon, nagyon gyorsan egyébként. Olyan érzésem van, mintha még csak reggel 8 lenne, de hát hál' Isten kész.
2: Hál' Istennek vége. Hál' Istennek holnap ugyanúgy jövünk, úgyhogy igen. Akkor is már veletek ébredünk.
1: Nyilván fel fogok kelni 3:30-4-kor. Miért ne?
2: Úgyhogy ez egy ilyen történet. Na, köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk, akit ott veletek, az Arett.
1: Zecó.
2: Meg.
1: Viktor. Majdnem azt mondtam, hogy Nagy Dávid.
2: Tényleg a Viktor.
1: Mindig majdnem belefutunk ebbe egyébként.
2: Ez egy ilyen sztori. Igen. Sziasztok.
1: Adjú.

parton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maraton.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Bomax.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
2: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
2: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szerbia miniszterelnök helyettese és pénzügyminisztere Siniša Mali az IMF küldöttségével folytatott találkozón közölte, hogy Szerbia GDP-jének gyors becslése az első negyed évben 3%, ami jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett 2,6%-ot. Hozzátette, hogy az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom adatai is a vártnál jobban alakultak. Május 8-áig tart az Európai Népegészségügyi Hét, amelynek központi témája idén az egészségbe és a jólétbe való befektetés fontossága a fenntartható megközelítések mentén. Ezt közölte a belgrádi Városi Közegészségügyi Intézet. A kezdeményezést az Európai Népegészségügyi Szövetség indította, és a kontinens számos intézménye, szervezete csatlakozik hozzá. A programok helyi közösségekben zajlanak, ugyanakkor az együttműködés és a közös fellépés is hangsúlyt kap, annak érdekében, hogy minél több emberhez jussanak el a kampány üzenetei. Újabb két határátkelőhelyen vezették be a 24 órás nyitvatartást a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon, így immár 5 olyan átkelő működik, amely egész nap fogadja az utazókat. Május 1-től a Királyhalom, Ásotthalom, valamint a Horgos-Röszke közúti határátkelők is folyamatos üzemmódra álltak át. Az intézkedés célja elsősorban az ingázók helyzetének megkönnyítése, illetve a nyári időszakban jelentkező forgalmi torlódások csökkentése. Az új nyitvatartási rendet mind az utazók, mind az illetékes szervek kedvezően fogadták, és pozitív hatásai már az elmúlt napokban is érzékelhetők voltak. A szabadkai rendőrség letartóztatta a 41 éves D.A.-t rablás gyanúja miatt. A férfi a gyanú szerint 3 nappal ezelőtt a városközpont közelében az utcán rátámadt egy 60 éves nőre, majd elvette a pénzt tartalmazó táskáját. A megtámadott asszony megsérült, ellátásra a szabadkai kórházba szállították. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, és bűnvádi feljelentéssel az alapfokú ügyészség elé állítják Szabadkán.
0: Sport.
8: 2-2-es döntetlent ért el a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában a kragujevácsi FK Radnički 1923 otthonában. A kragujevácsiak már a 7. percben megszerezték a vezetést Slobodan Simović góljával. A Radnički második találata Eszter Szokler nevéhez fűződik a második félidő elején. A szépítő gólra nem kellett sokat várni, Andrej Todorovski megszerezte a TSC első gólját, majd az egyenlítés is neki köszönhető. A 64. percben sikeresen értékesítette a büntetőt. A topolyai gárdának javítania kellett volna, ami az egy pont megszerzésével csak félig sikerült. A rájátszásból még 3 meccs van hátra, Tomislav Szívity együttes a jelenleg a tabella 11. helyén áll. Az olasz Jannik Sinner nyerte a madridi salakos ezres tenisztornya 8,2 millió dollár özdíjazású férfi versenyét. A 24 éves játékos a vasárnapi fináléban játszi könnyedséggel. Két játszmában 6-1-6-2-re verte a német Alexander Zverevet, aki korábban 2018-ban és 21-ben is diadalmaskodott a spanyol fővárosban. A sorozatban 23. meccsét megnyerő Sinner végső sikere egyben csúcsot is jelent, ugyanis ő lett az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen emelhette fel a trófeát. Idén Monte Carlóban, Miamiban és Indian Wellsben sem talált legyőzőre, ahogy tavaly Párizsban sem.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 21 fok van jelenleg, egész nap napos meleg időnk lesz. A csúcshőmérséklet elérheti a 25-26 fokot is.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 19 perc van. Szép délelőttöt mindenkinek. Május 4-e van. És itt van velünk a csodálatos Nagy Viktor továbbra is, mert hogy ő az adásvezető technikusunk, a Presszóban pedig jó magam Rúzsa Edina leszek itt veletek egészen 14 óráig. Van egy nyereményjátékunk is a Facebook oldalunkon, és életbe lépett, úgyhogy a Pressz utolsó órájáig tudtok játszani, mert hogy 1:45 tájéken fog kiderülni, hogy ki az a szerencsés, aki el tud menni a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház előadására, ami egyébként holnap lesz, tehát május 5-én, este 7:30-tól, jól megszokott időpont, ez a 7:30, ami a színházt illeti. Egy páros belépőt lehet nyerni a Bill Visszatér című előadásra. Nincs más dolgotok, mint felmenni a Pannon Presszó Facebook oldalára, és az adott bejegyzés alá kommentbe, hozzászólásba megírni, hogy kivel szeretsz legjobban színházba menni, és már játékban is vagytok. Úgyhogy, ahogy említettem, a Presszó utolsó órájáig tudtok játszani. Már sokan játszottak is, úgyhogy már többen is benne vannak abban a bűvös kalapban, amiből majd kiderül, hogy ki az az egy darab szerencsés nyertes, aki páros belépővel lesz gazdagabb, és biztos, hogy holnap nem fog otthon ülni este 7:30-tól, hanem a Kosztolányi Dezső Színházban fogja nézni ezt az előadást, úgyhogy menjetek fel, mindenkinek sok szerencsét. És hogy mi is lesz hallható a mai műsorban? Hamarosan sport ról lesz szó. Pontosabban a mai műsort nagyon sok tekintetben, ahogy majd hallani fogjátok, a sport veszi át, mondhatnám így is, ugye jól megszokottan természetesen lesz harmadik félidő is Tóth Tibi szerkesztésében, és elmondja majd a hétvége sport eredményeit, úgyhogy az ugye jól megszokottan a Pressz utolsó órájában 1:30 körül lesz majd hallható itt a 91.5-ön, és addig is lesznek sportos témák. Mégpedig hamarosan, perceken belül, most egy igazán érdekes téma. Ugye idén forgatták, pontosabban tavaly decemberben először az Exatlont a szerbiai kiadásban, tehát a szerbiai Exatlont. Dominikán volt a forgatás, és egy szabadkai személyedzős, képzeljétek, lehetőséget kapott, hogy bizonyítson. Első vajdasági magyarként vett részt az első szerbiai Exatlon forgatásán, sőt, olyannyira sokáig jutott, hogy a fináléig, és második lett ebben a versenyben. Bédic Andrejről van szó, vele készítettem egy beszélgetést, úgyhogy ez is majd perceken belül hallható lesz itt a műsorban. A teljes, mondhatnám összefoglaló, a teljes hosszú beszélgetés pedig május 10-én lesz majd látható a Pannon Televízióban, a Szubjektív című műsorban, úgyhogy azt is érdemes lesz majd nézni. De ennek egy rövidített kis változata fog most itt elhangozni majd a műsorban, úgyhogy Andrejt faggattam erről a hatalmas élményről és lehetőségről, a versenyről, úgyhogy megoszt pár kulisszatitkot velünk. Illetve a súlyemelésről is szó lesz a mai műsorban, a Spartacus súlyemelő klub tekintetében, mert egyre nagyobb népszerűségnek örvend a súlyemelés itt Vajdaságban is, és megnézzük, hogy mi a helyzet a Spartacust illetően, mennyi súlyemelő van, akár fiúk, akár lányok, és hogy milyen eredményeket ért el a klub. Erről itt Vajdaságban is, és megnézzük, hogy mi a helyzet a Spartacust illetően,

Milyen összefüggésben van ez a játszóházzal, hogyan alakult ez meg? Mindenre megkapjátok majd a választ, hogyha velünk tartatok a mai műsorban. Úgyhogy ezeket szedtem össze, és ezeket egészen biztosan hallani fogjátok. Tehát egészen 14 óráig. Úgyhogy tartsatok velünk a folytatásban.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát.

0: konyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink:
2: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
0: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
0: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
6: Programajánló.
7: Különleges eseményre invitál mindenkit a Szabadkai Református Egyházközség. A szülőföld krédó verséneklő együttes lép fel náluk Kárpátaljáról. Az együttes célja hazafias és egyházi dalokon keresztül ápolni és ébren tartani a nemzeti öntudatot nem csak a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok körében, hanem Kárpát-medence szerte. Az együttes tagjai háborús időkben is a legnagyobb szeretettel és odaadással lépnek fel, többnyire kárpátaljai, felvidéki és erdélyi költők megzenésített verseivel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 11-én hétfőn 17 órára a Zombori út 6-os számon található Szabadkai Református templomban.

0: Egy erős fekete? Vagy egy habos tejes? Ahogy te szereted. Pannon Presto.
1: Mai műsorunkban egy szabadkai személyedzővel, egy sportolóval beszélgetek, akinek a sport mindig is jelen volt az életében. Már nagyon kicsi korában, gyermekkorában vonzotta mondhatni az a határ, amit át tudott lépni, és egy csomó kihívás, és talán egy kihívás volt számára egy olyan verseny, amin nem olyan régen részt is vett. Ez egy nagyon intenzív verseny volt, de mindenről majd ő fog mesélni. Pédics Andrét köszöntöm a stúdióban, szia!
2: Szia, köszönöm a hívást is, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Még nem térnék rá rögtön erre a versenyre. Először is arról kérdeznélek, és az érdekelne, hogy volt-e olyan pont, vagy esemény, élmény az életedben, amikor biztossá vált a számodra, hogy az edzés, vagy a mozgás nem csak egy hobbi, hanem ennél több?
2: Hát ez az egész az úszással kezdődött, és hát hogyha kicsit visszamegyünk, akkor judo volt az első sport, amit elkezdtem, de abban nem térnék nagyon bele, mert igazából nagyon rövid ideig tartott, és nem emlékszek semmire, és aztán ment az úszás, és hát 7 évig versenyszerűen úsztam, aztán meg rekreációsan folytattam, és hát ez az, hát mondjuk azt, hogy mikor befejeztem ezt a versenyszerű úszást, én nekem nagyon hiányzott a versenyzés, és hogy töltsem ezt ki? Elkezdtem futni, elkezdtem járni futóversenyekre, versenyekre, akadálypályákkal, és mindig kerestem ezeket a kihívásokat, amikbe a versenyt érzem, és hát úgy jutottunk el arra a bizonyos versenyre is majd, amiről beszélünk.
1: Így igaz, és hogyha már az úszás, akkor oktatod is ezt az úszást, nem csak kicsiknek, hanem már felnőtteknek is?
2: Igen, hát igazából úszóiskolát tartok, ugye klubon keresztül, gyerekeket tanítok, ilyen csoportosan, meg persze felnőttek is, hogyha szeretnének megtanulni úszni, akkor tartok individuális órákat is, hát igen, megtanulunk szépen lassan.
1: Kik voltak azok a személyek, akár családtagok, akár mondjuk edzők, akik igazából mindig a húzóerőid voltak, vagy akikre mindig is felnéztél?
2: Hát anyukám és apukám nagyon szerette volna, hogyha sportolok valamit, meg hát én is kerestem a sportot, és nekem igazából sose jutott volna eszembe az úszás, hanem ők mondták, hogy próbáljam ki, és hát nagyon jó lettem benne, nagyon gyorsan megtanultam úszni, és hát igen, igazából ők támogattak nap mint nap a sportjaimba.
1: És akkor az exatlon, ugye ez az a verseny, amit már itt beharangoztunk többször, hogy egy versenyen, ami egy nagyon-nagyon intenzív verseny. Ugye ez Dominikán játszódik, több országból mennek, és stábok, sportolók leforgatják ezt az exatlont, és ugye ennek van egy magyarországi kiadása, van egy szerbiai évada is, és a 2026-os évadban te is ott voltál, és képviselted, hát így a szabadkaiakat, szerintem ezt így kimondhatjuk, és korábban azt mondtad egy interjúban, hogy nem csak egy műsor volt a számodra, hanem egy álom. Tehát amikor nézted ezeket az évadokat, akár szerb, akár magyar, te már el tudtad magad képzelni ott a pályán?
2: Ó, igen, hát mikor mentek a régebbi magyarországi adások, mindig is nagyon is ki akartam próbálni őket. Második évadtól kezdtem el nézni, negyedikig, most tart az ötödik is, és hát azért is kezdtem el így akadálypályás versenyekre járni, mert benne éreztem azt, hogy exatlon csinálok, és hát amikor megláttam, hogy Szerbiában is készülődik az exatlon, kidobta az Instagramon a hirdetés, és gondolkozok, mondom, oké, megpróbáljam, mert mondom, mégiscsak a nyelv, meg ilyenek, de hát mondom, de hogyha nem próbálom meg, akkor meg rosszul fogom érezni magam, és inkább megpróbálom, és lesz, ami lesz, mint hogy egy ilyen lehetőséget kihagyjak, és hát sikerült bejutnom.
1: És milyen volt, amikor kamerák tüzében tudtad, hogy verseny, de mennyire tudtad kizárni azt, hogy téged vesznek a kamerák, és nem egy, és nem kettő, és igazából utána mindenki az ismerőseid közül látni fog a tévében, hogyha esetleg nem is úgy sikerül a teljesítmény, ahogy te azt szeretted volna.
2: Igen. Igen, nagyon sok kamera vett, ezt meg tudom mondani, tehát ennyi kamerát még sose láttam életemben egy helyen. És hát verseny közben teljesen ki tudtam zárni őket, tehát ott sose zavartak a kamerák. Tehát az kizárhassuk. Tehát, de amikor volt ez a reality része, amikor bementünk a táborba, meg ilyenek, és ott vettek a kamerák folyamatosan, na ott már tudott egy kicsit zavarni, mégiscsak át kell gondolni, mit mondasz, mert lehet, hogy berakják a tévébe, de versenyzés közben ez nem okozott kárt.
1: Ha jól tudom, akkor körülbelül 2 hónapot voltatok Dominikán. Milyen volt a csapat? Hogyan tudtatok így összeszokni? Mert nem tudom, mennyire ismertétek egymást így a való életben, vagy a műsoron kívül?
2: A csapat nagyon helyén volt. Nyilván féltem az elején, hogy hogy fogok kijönni a többiekkel, mégiscsak magyar nyelvű ember vagyok, ők meg mind profi szerbből beszélnek, és hát ettől féltem egy kicsit, de nagyon rendesek voltak, nagyon gyorsan elfogadtak, és nagyon jól kijöttem velük ennek ellenére, és hát volt egy pár napunk megismerkedni velük verseny előtt, és hát igazából nekem akkor még nem is nagyon sikerült megismerkedni velük, hanem inkább mikor elkezdődött az egész, na akkor kezdtem el jó ilyen barátságot kialakítani velük.
1: Ami a fizikai és a mentális részét is illeti ennek a versenynek, hogyan érezted, mennyire változtatott meg téged, vagy mi volt a legnehezebb része?
2: A legnehezebb része mentálisan volt. Tehát fizikailag voltak nehéz pillanatok, például hát mondhatni fizikailag a sérülések nehezek voltak, de amúgy így az akadálypálya nem volt olyan nehéz, inkább csak ilyen adrenalin dús, de mentálisan volt az, ami igazán nehéz volt kibírni, tehát telefon nélkül, kommunikáció nélkül a külvilággal, nem tudod, mi történik, és hát énkor tényleg rájössz, hogy információ éhes vagy, és nem kapsz semmit belőle, és hát ez volt a legnehezebb kibírni.
1: És hogyan érzed, van, amit tudtál onnan hazahozni, és mondjuk akár itthon is kamatoztatni, és mondjuk a te tanítványaidnak átadni?
2: Hát úgy érzem, hogy igen, nagyon sokat segített, tehát nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és hát ezt így próbálom ezt a helyzetet kihasználni, igen, mindenki előtt, hogy megmutatni, hogy nem olyan fontos az a telefon, hanem inkább minden fejbe dől el, és hogyha valamit eldöntesz, azt meg tudod csinálni, akár nehéz, akár nem, és szerintem ezt hoztam magam haza.
1: Aki követte a műsort, vagy ennek a beszélgetésnek a hallatán esetleg megnézi az évadot, akkor volt olyan, az egy nagyon intenzív verseny, és tényleg nagyon nagy erőlét kell, hogy az ember ezt megvalósítsa, és ha jól tudom, akkor te nagyon-nagyon sokáig is a fináléig meneteltél, ami jó pár pályát és jó pár részt követett. Volt olyan pillanat a számodra, amikor azt hitted, hogy ez most nagyon nem fog sikerülni? Akár mert nem voltál annyira fejben ott egy forgatási napon, egy versenyhelyzetben. Hogyan tudtad azt a nehéz időszakot átvészelni, vagy átlendülni rajta?
2: Persze voltak rosszabb napjaim, jobb napjaim, és hát amikor nagyon rosszul játszottam, az nagyon letört engem, hogyha egy nap például 2-3-at elveszítettem, tehát az engem kikészített, nem fizikailag, hanem mentálisan, és hát gondolkoztam, hogy fogok tudni ebből feljönni másnapra, de tényleg egyik nap el tudsz veszíteni 3-at, másik nap meg tudsz nyerni 3-at, és ez tényleg ilyen kiszámíthatatlan ez az egész verseny. Sose tudni, mi fog történni előre, te ott lehetsz fejbe nagyon, de hogyha egyszerűen nem megy valami, akkor az nem megy, de fel tudtam ebből épülni. Tényleg az elején nagyon nehéz volt, mikor vesztettem több futamot, és abból, hogy felépüljek, de hogy teltek a hetek, ezt így kezdtem ebben megerősödni, elvesztettem, mondom, semmi gond, a következőt megnyerem. A lényeg az volt, hogy nem szabad túl stresszelni, mert hogyha ezen rágózol, akkor tényleg a teljesítményedet csak rontani tudja.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovics.rs.
3: Műsorajánló. Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szerbia miniszterelnök helyettese és pénzügyminisztere Siniša Mali az IMF küldöttségével folytatott találkozón közölte, hogy Szerbia GDP-jének gyors becslése az első negyed évben 3%, ami jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett 2,6%-ot. Hozzátette, hogy az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom adatai is a vártnál jobban alakultak. Május 8-áig tart az Európai Népegészségügyi Hét, amelynek központi témája idén az egészségbe és a jólétbe való befektetés fontossága a fenntartható megközelítések mentén. Ezt közölte a belgrádi Városi Közegészségügyi Intézet. A kezdeményezést az Európai Népegészségügyi Szövetség indította, és a kontinens számos intézménye, szervezete csatlakozik hozzá. A programok helyi közösségekben zajlanak, ugyanakkor az együttműködés és a közös fellépés is hangsúlyt kap, annak érdekében, hogy minél több emberhez jussanak el a kampány üzenetei. Újabb két határátkelő helyen vezették be a 24 órás nyitvatartást a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon, így immár 5 olyan átkelő működik, amely egész nap fogadja az utazókat. Május 1-től a Királyhalom, Ásotthalom, valamint a Horgos-Röszke közúti határátkelők is folyamatos üzemmódra álltak át. Az intézkedés célja elsősorban az ingázók helyzetének megkönnyítése, illetve a nyári időszakban jelentkező forgalmi torlódások csökkentése. Az új nyitvatartási rendet mind az utazók, mind az illetékes szervek kedvezően fogadták, és pozitív hatásai már az elmúlt napokban is érzékelhetők voltak. A szabadkai rendőrség letartóztatta a 41 éves D-át rablás gyanúja miatt. A férfi a gyanú szerint 3 nappal ezelőtt a városközpont közelében az utcán rátámadt egy 60 éves nőre, majd elvette a pénzt tartalmazó táskáját. A megtámadott asszony megsérült, ellátásra a szabadkai kórházba szállították. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, és bűnvádi feljelentéssel az alapfokú ügyészség elé állítják Szabadkán.
3: Sport.
6: 2-2-es döntetlent ért el a TSC a szerb labdarúgó Superliga rájátszásában a Kragujevaci FK Radnički 1923 otthonában. A kragujevaciak már a 7. percben megszerezték a vezetést Slobodan Simović góljával. A Radnički második találata Eszter Szokler nevéhez fűződik a második félidő elején. A szépítő góra nem kellett sokat várni, Andrej Todorovski megszerezte a TSC első gólját, majd az egyenlítés is neki köszönhető. A 64. percben sikeresen értékesítette a büntetőt. A topolyai gárdának javítania kellett volna, ami az egy pont megszerzésével csak félig sikerült. A rájátszásból még 3 meccs van hátra, Tomislav Szívic együttese jelenleg a tabella 11. helyén áll. Az olasz Jannik Sinner nyerte a madridi salakos ezres tenisztornya 8,2 millió dollár özdíjazású férfi versenyét. A 24 éves játékos a vasárnapi fináléban játszik könnyedséggel. 2 játszmában 6-1-6-2-re verte a német Alexander Zverevet, aki korábban 2018-ban és 21-ben is diadalmaskodott a spanyol fővárosban. A sorozatban 23. meccsét megnyerő Sinner végső sikere egyben csúcsot is jelent, ugyanis ő lett az első első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen emelhette fel a trófeát. Idén Monte Carlóban, Miamiban és Indian Wellsben sem talált legyőzőre, ahogy tavaly Párizsban sem.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 21 fok van jelenleg, egész nap napos meleg időnk lesz, a csúcshőmérséklet elérheti a 25-26 fokot is.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553.

11 óra 16 perc van, és utazzunk mégpedig a határra, mert hogy van miről beszámolnom, legalábbis az applikáció szerint. A Horgos-Röszke autópályán 23 percet meghaladó a várakozás, míg a Horgos 2 Röszke 2-n 30 és 45 perc közé tehető, és várni kell bizony a Királyhalom ásott halom átkelőn is, mégpedig 45 és 55 percet körülbelül vélhetően. Ami pedig a visszautat illeti, hát egyedül szintén ezen, tehát az ásott halom Királyhalom átkelőn van 45-50 perc várakozás, úgyhogy hát ezeket jobb nem választani, hogyha nem szeretnétek több percet várni, akár egy órát is, hanem gyors, sürgős, halaszthatatlan dolgotok van, akkor ne ezeket az átkelőket válasszátok. Ami pedig a rendőröket illeti, Szabadkán továbbra is jelen vannak, mégpedig az Agrocentárnál. Ugye ez a Palics felé vezető úton található, úgyhogy ott még mindig ott vannak, illetve korábban, hát pontosan egy órája voltak ott Nagyfénynél, na azóta nem jött info, hogy még mindig ott vannak-e. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Minden esetre tartsátok be a szabályokat, mert hát bármikor meg tudnak igazából néha bármiért is talán büntetni, de azért jobb megelőzni a bajt és a problémát, meg a balesetet természetesen, és jobb, hogyha több pénz van a pénztárcánkban, és inkább másra költjük, mint büntetésre. És hogyha már egy utazgattunk, akkor utazzunk Magyarcsernyire, és persze nem a szószoros értelemben, mert hogy jött egy kis füles információ, hogy Magyarcsernyiről is követnek ám bennünket, és hallgatják a Pannon Rádiót és a Pannon Presszót. Hát tegyetek így, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és tartsatok velünk a Presszóban ma is, meg természetesen holnap is, holnap után is, azután is.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: A súlyemelés az elmúlt időszakban látványos fejlődésen ment keresztül, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fiatalok körében is. Ezt a tendenciát jól tükrözi a Spartacus súlyemelő klub sikertörténete, amely jelenleg történetének egyik legeredményesebb időszakát éli. Rozsnyik Ervinnel, a klub edzőjével, egyik edzőjével, Rózsa Krisztina beszélgetett ott a helyszínen, a klubban, és a háttérben majd hallani fogjátok, ahogy a sportolók, a gyerekek, illetve a felnőttek is majd edzenek és melegítenek és emelik a súlyokat, úgyhogy tekintsünk majd el egy picit a háttér zajtól, és mondhatom azt is talán, hogy összpontosítsunk egy kicsit az információkra, mert azok lesznek bőven.
2: A klubról beszéljünk, most hány fiatal van, hogy néznek ki az edzések, így átfogóan a klubról egy pár mondatot.
3: Alapvetően a klubunk most talán a történelme legsikeresebb periódusát írja, hiszen tavaly Szabadkaváros legsikeresebb sportegyesülete lettünk, jelen pillanatban 96 aktív versenyzőnk van, tehát majdnem 100, amit látjuk itt ebben az elég kis helyben, úgyhogy majdnem, hogy egész nap tartó vannak az edzések különböző szakosztályoknak, ők most pont az első csapat, a legjobbak. Külön kiemelném, hogy tavaly 3 versenyzőnk volt Európa-bajnokságon 3 különböző korcsoportban, illetve idén is készülnek. Balázs a mediterrán játékokon lesz az egyetlen férfi képviselője Szerbiában idén, illetve Szaulić Alexander készül még fel egyetemista világbajnokságra idén. Ezen felül még Balkán-bajnokság lesz novemberben, úgyhogy most jelen pillanatban is 5-6 válogatott versenyzőnk egyfolytában készül. Sajnálattal vettük idén, hogy az ifjúság Európa-bajnokságot átrakták Lengyelországba, Koszovóra, és ez miatt ugye a mi válogatottunk szerb színekben nem tud indulni, hiszen Németh Richárd és Szőnyi Patrik is indult volna idén az ifjúság Európa-bajnokságon.
2: Ezen kívül egy pár eredményt még ugye mondta, hogy a legsikeresebb klub volt. Milyen eredményekkel kiekedhet itt a klub még?
3: Visszatérve az előző periódusra, 2025-ben, ami legkiemelkedőbb, az Iván Ördög bronzérme az Európai Unió kupán, ahol vendégországként vettünk részt. Ezen felül ugyanő Iván Ördög volt 12. az ifjúsági Európa-bajnokságon, Bencsik Masa Balázs 17. volt a junior Európa-bajnokságon Albániában, és Alexander Szaurit még az 23-as Európa-bajnokságon volt 7. tavaly, amilyen válogatott szintű kitekintés. Belföldön abszolút minden korcsoportot férfi mezőnyben nyertünk, tehát itt beszélünk a 15 éves, a 17 éves, a junior és a felnőtt férfi csapatbajnokságot is abszolút dominánsan megnyertük. Úgy gondolom, hogy talán ezek a kritériumok is tették ezek a kritériumok járultak hozzá ahhoz, hogy mi legyünk a város legsikeresebb sportklubja.
2: Amint említette, nagyon sok tagja van. Hogyan tudnak toborozni, illetve új tagokat, illetve az utánpótlásra mekkora hangsúlyt fektetnek?
3: Hát, hogy őszinte legyek, kicsit szerencsénk is van, mert az elmúlt időszakban a crossfit és a fitness világnak köszönhetően a súlyemelés újra egy kicsit népszerűséget kapott. Másrészt a klubnak a vezetősége is még van fiatalodva, és valahogy jobban el tudjuk érni a fiatalokat, mint az ilyen szociális hálózatokon keresztül, mint a Facebookon, az Instagramon, ahol a fiatalok nagyon aktívak. Másrészt a legtöbb tagunk általában úgy jön, hogy már valaki itt edzett, tehát nagyon sokszor fiatal eljön, meg tetszik neki, és akkor hozza magával a többieket. Úgyhogy jelen pillanatban ez a 96 aktív szám, ez teljesen rekordszám nálunk. Valamikor a 80-as évek elején volt 50 tagja a klubnak, azután egy nagyon nagy csökkenés a 2000-es évek elején, és az elmúlt 5-6 évben van egy újra nagy fellendülés, amit külön ki kell még emelnem, hogy a női súlyemelés is nagyon népszerű most, és jelen pillanatban Szerbiában több a női versenyző, mint a férfi, és ez hihetetlen, hiszen is súlyemelésről beszélünk, ami valahol a fejekben még mindig egy férfi sportág, viszont nem az. Tehát a jelenlegi statisztikák azt mondják, hogy nem csak nálunk Európa szinten is hatalmas felemelkedés van a női mezőnyben.
2: Itt most mennyi női sportoló van?
3: Hát nálunk még a nők azért kisebb számban vannak, 14 női versenyzőnk van, tehát jóval-jóval több férfiak van, és sikeresebbek is mondjuk jelen pillanatban még a férfiaknál. De mindenféleképp lányokkal is foglalkozunk, van 2 országos bajnok lány versenyzőnk, illetve 7-8 kislány, akik 15 évnél fiatalabbak, úgyhogy tőlük sokat várunk a közeljövőben.
2: Az edzésekről egy pár mondat, ugye mondta, hogy elég, tehát sok edzés van, de egy sportolónak mennyi edzése van szüksége például ebben a sportágban? Hát így hányszor jönnek edzeni?
3: Hát a kezdők azok heti háromszor edzenek másféltől két óra hosszát, utána egy haladó szinten akkor heti 5-6 edzés, később már egy olyan szinten, ahol mondjuk első osztályú vagy válogatott emelőkről beszélünk, ők többet, ők napi kettőt edzenek, itt beszélünk 9-12 edzésről hetente, tehát ez így van minden profi sportban, tehát aki válogatott szinten készül Európa vagy világbajnokságra, nyilvánvalóan neki ezt életvitelszerűen kell űznie. Ezen felül ugye az egész napjukat kiteszi a válogatott sportolóknak a maga a sportoló életmód, hiszen oda kell figyelnünk nagyon sok életkörülményre, mint például az alvás, az étkezés, a táplálékkiegészítők, a különböző életkörnyezet, az iskola, illetve a háttér, úgyhogy a profi, a válogatott versenyzőként ezt mind próbáljuk követni, amennyire tudjuk. Hát szerint körülmények között, de tudjuk realizálni, és jelen pillanatban elég magas szintű eredményeket tudunk így létrehozni.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Lebb meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
0: Programajánló.
6: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
6: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
7: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
8: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
9: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
8: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
9: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
10: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
2: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Május 1-e óta két újabb átlépőt ért át az egésznapos működésre a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon. Megemlékezéseket tartanak ma Dubonában és Málo Orasjéban. Ismét 10 000-ek ünnepeltek a palicsi majálison, és 2-2-es döntetlent ért el a TSC a Rádnicski ellen. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Május 1-e óta újabb két átlépőt ért át az egész napos működésre a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon. A határon várakozók és az illetékesek egyaránt pozitívan ítélik meg az új nyitvatartási rendet, melynek előnyei már most is érezhetőek. A tegnap délelőtti órákban egyébként nem volt komolyabb torlódás a szerb-magyar határátkelőkön. Balázs Zita riportja.
2: Május 1-től a Királyhalom, Ásotthalom, illetve a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely áttért a 24 órás, azaz az egész napos nyitvatartásra. Az intézkedést az ingázók és a nyári tömeg elkerülése érdekében is hozták meg. Az illetékesek szerint az új nyitvatartási idő előnyei már most is tapasztalhatóak. Ennek az új intézkedésnek köszönhetően 5-re nőtt azoknak a határátkelő helyeknek a száma, amely egész nap fogadja azokat, akik Szerbia és Magyarország között szeretnének átkelni. A vasárnap reggeli órákban egyik határon sem alakult ki egy óránál hosszabb várakozási idő. A Horgos-Röszke autópálya átkelőnél fél órát kellett időzni. Varga Mirjana.
3: Mi
2: havonta 2-szer kelünk át. Mennyit szoktak itt várakozni? Nem várunk sokat, de ez normális is. Semmi szörnyű. A szomszédos Horgos-Röszke közúti határátkelőn kicsit többet kellett várni, körülbelül egy órát. Az utazók többsége ugyanakkor kedvezően fogadja az új nyitvatartási rendet, különösen az éjszakai forgalom miatt gondolják előnyösnek az intézkedést. Sebestyén Zsolt.
4: Üdvözlendő a kezdeményezés, de igazából az effektivitásban ez csak 2 sorral több az átkelők számát, ha tekintsük, mivel ez is 1 sorba dolgozik, és Ásotthalom is általában.
5: Ön szerint ez rövidíteni fog valamit a várakozási időn, vagy esetleg máshogy fognak jönni az emberek?
4: Valamennyit rövidíteni fog, mivel hogy kevesen fogják elébe tudni, tehát éjjel főleg itt nincs senki, meg ott sem, ott főleg nem lesz senki.
2: Azok, akik vasárnap reggel szerettek volna átkelni a két ország közötti határon, a Királyhalom, Ásotthalom közúti határátkelő helyen tapasztalhatták a legrövidebb várakozási időt. Itt a forgalom viszonylag gördülékenyen haladt, így az átkelésre körülbelül 1/4 órát kellett szállni. Ez jelentősen kedvező volt a többi átkelőhöz képest.
1: Szerbia miniszterelnök helyettese és pénzügyminisztere Siniša Mali ma találkozott a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével, amelyet Anett Kiobe vezetett, és kijelentette, hogy Szerbia GDP-jének gyors becslése az első negyedévben 3%, ami jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett ütemet. A 2026 márciusára vonatkozó legfrissebb adatok a vártnál lényegesen jobb eredményeket mutatnak. Az első negyedéves GDP növekedés gyors becslése 3%, ami jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett 2,6%-os dinamikát, amely összhangban állt az éves 3%-os növekedési céllal, mondta Máli, a pénzügyminisztérium közleménye szerint. Hozzátette, hogy az ipari termelésről és a kiskereskedelmi forgalomról szóló adatok különösen erősek és felülmúlták a várakozásokat. 3 évvel a Mladenovac és Smederevo környéki falvakat megrázó tragédia után megemlékezéseket tartanak Dubonában és Málo Orasjéban ma. A 2023-as támadásban, amely csupán egy nappal a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában bekövetkezett mészárlás után történt, 9 fiatal vesztette életét, további 12 ember pedig megsérült. Az elkövetőt Uros Blazsityot a bíróság jogerősen 20 év szabadságvesztésre ítélte tömeggyilkosság miatt. Az évforduló alkalmából országszerte is hangsúlyt kap az emlékezés. Május 4-e és 8-a között Szerbia minden iskolájában az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Idén a tavainál is többen látogattak ki a Palicsi-tó partjára, hogy a majárist kikapcsolódással töltsék. A szép idő is kedvezett a látogatóknak, sokan pokrócokat terítettek le, vagy a tóparton pihentek. Volt, aki hajókázott, mások a trimbizést választották, és sokan bejárták a Palicsi állatkertet is, és kipróbálták a Vidán Park attrakcióit. A részletekről Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója beszélt tegnap.
0: Háromnapos volt idén a rendezvényünk, az idő is bennünket szolgált, gyönyörű szép napsütéssel vártuk a látogatókat, 10 000-ek jöttek. Az első nap 50 000 körüli látogatószámmal számoltunk, tegnap 30-35 000-en voltak, és hát még itt a mai nap, ugye ma vasárnap van, gyönyörű szépen süt ma is a nap, és még mindig várja az ide látogatókat a vásár, a gazdag kínálatával, gasztronómiai különlegességekkel, illetve a Vidámpark is.
1: Folytatódnak a tútfalusi munkás Szent József templom felújítási munkálatai. Az épület külső renoválására és festésére kerül sor a következő időszakban, ami anyaországi forrásokból és önrészből valósul meg, mint egy 5,5 millió dinár értékben. Fejős Ornella riportja.
3: A tótvalusi Munkás Szent József templom viszonylag fiatal épületnek számít, hiszen a 20. század elején 1902-ben kezdték el építeni, majd 1925-ben került felszentelésre. Az első ilyen hasonló, komolyabb felújítást 40 évvel ezelőtt végezték el. Faragó Zoltánt, a templomi tanács tagját hallják.
6: Nincs nagy múltja itt a helyi közösségnek, akár a helyi egyháznak sem, tehát egyházközösségnek. Nincs nagy múltja, de annál nagyobb és szebb jövő áll előtte, ami nagyon fontos dolog. Ugyanis hát vasárnaponként 9 órakor kezdődik a szentmise, egyszer van szentmisénk, de többnyire azért, hogyha valaki 9 óra előtt 10 perce érkezik, nem biztos már, hogy kap ülőhelyet.
3: A beruházás első fázisa 2024-ben valósult meg. Most a templom északkeleti oldalán került sor a festésre és a kisebb javításokra. A munkálatok összértéke 5 500 000 dinár. Utasi Jenő, helyi plébános.
7: Ennek az oldalnak nem teljesen sima oldala van, hisz a sekrésse rész is ott van. A résztámogatásnak, a támogatásnak kb. 90%-át miniszterelnökség, egyházi és nemzetiségi kapcsolatok és felelős államtitkárságról kaptuk vissza rendterítő támogatásként. Ez dinárba átszámolva állt több mint 4 300 000 dinár.
3: Utasi Jenő plébános gondoskodik az oromi Szűz Mária szeplőtelen szíve templomról is. Ott önkormányzati támogatásoknak köszönhetően történtek fejlesztések, járdaszigetet építettek ki, és kerékpártartót is elhelyeztek.
1: A szabadkai rendőrség letartóztatta a 41 éves D.A.-t rablás gyanúja miatt. A férfi a gyanú szerint 3 nappal ezelőtt a városközpont közelében az utcán rátámadt egy 60 éves nőre, majd elvette a pénzt tartalmazó táskáját. A megtámadott asszony megsérült, ellátásra a szabadkai kórházba szállították. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, és bűnvádi feljelentéssel az alafokú ügyészség elé állítják Szabadkán.
8: Sport.
1: 2-2-es döntetlent ért el a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában a Kragujevaci FK Radnički 1923 otthonában. A kragujevaciak már a 7. percben megszerezték a vezetést Slobodan Simović góljával. A Radnički második találata Eszter Szokler nevéhez fűződik a második félidő elején. A szépítő góra nem kellett sokat várni, Andrej Todorovski megszerezte a TSC első gólját, majd az egyenlítés is neki köszönhető, a 64. percben sikeresen értékesítette a büntetőt. A topolyai gárdának javítania kellett volna, ami az egy pont megszerzésével csak félig sikerült. A rájátszásból még 3 meccs van hátra. Tomislav Szívity együttese jelenleg a tabella 11. helyén áll. Az olasz Jannik Sinner nyerte a madridi salakos ezres tenisztorna 8,2 millió dollár összdíjazású férfi versenyét. A 24 éves játékos a vasárnapi fináléban játszik könnyedsége 2 játszmában 6-1-6-2-re verte a német Alexander Zverevet, aki korábban 2018-ban és 21-ben is diadalmaskodott a spanyol fővárosban. A sorozatban 23. meccsét megnyerő Sinner végső sikere egyben csúcsot is jelent, ugyanis ő lett az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mester versenyen emelhette fel a trófeát. Idén Monte Carlo-ban, Miami-ban és Indian Wells-ben sem talált legyőzőre, ahogy tavaly Párizsban sem. A pontos idő 12 óra 9 perc.
8: Időjárás.
9: 24 fok van Szabadkán, és délután is marad a szép napos idő. Enyhen marad a légmozgás, az igazán meleg nap viszont kedden, azaz holnap lesz, amikor is 28-29 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Önnek is van takargatni valója? A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
11: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
11: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ
10: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
13: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Cannompresso. Pörgesd fel a napod.
1: 12 óra 30 perc van, és ismételten egy témával, egy összefoglalóval érkeztünk. Egyre több kisgyermek küzd beszéd és nyelvi nehézségekkel, amelyek hátterében gyakran a felgyorsult életmód és a megváltozott környezeti hatások állnak. A korai felismerés és a szülők megfelelő tájékoztatása kulcsfontossága a problémák megelőzésében. A logopédusok ma már nem csak fejlesztéssel, hanem komplex tanácsadással is segítik a családokat. A következő percekben megismerjük Magó Apró Virgíniát, akivel Horváth Kátai Orchidea beszélgetett, és az összefoglalóban a beszédfejlődés kihívásairól és a megelőzés lehetőségeiről is hallhattok.
2: A logopédia is segítő szakma, amely a beszéd és a nyelvfejlődés támogatásával foglalkozik. Magó Apró Virgínia már tanulmányai során is ezt az irányt választotta, és munkájában ma is ötvözi a logopédia és a gyógypedagógiai tudását.
3: Mindenképpen segítő szakmát szerettem volna választani, és maga az, hogy hogyan fejlődik a nyelv kora gyermekkortól, hogyha történik valami probléma, az hogyan hat a nyelvfejlődésre, ez nagyon izgalmas téma, és nagyon érdekelt, és ezért is választottam ugye a logopédiát, Szegeden tanultam, ott kellett beírnom ugye a gyógypedagógiát, és akkor a logopédia mellé még egy másik szakirányt is választhattam, ez pedig az értelmileg akadályozottak pedagógiája lett, úgyhogy tulajdonképpen nekem két szakirányom van, és ez egyébként egy nagyon jó ötlet, mert mind a kettőből szerezhettem olyan tudást, amit most mind a kettő tulajdonképpen alkalmazok is az óvodai munkámban.
2: A logopédus feladata rendkívül összetett. Felméri a gyermek állapotát, feltárja az esetleges problémákat, majd tanácsokkal látja el a szülőket, és fejlesztő foglalkozásokba vonja be a gyerekeket.
3: A logopédusnak a munkája az úgy néz ki, hogy tesztel, megnézi, hogy milyen problémák vannak egy gyereknél, és akkor utána tanácsadást ad a szülőnek, valamint bekapcsolja a gyerekeket a terápiába. Úgyhogy igazából mindenre kiterjedő egy itteni logopédusnak a munkája. Külföldön ez máshogyan néz ki, tehát ott megvannak azok a szervek, ahol vizsgálnak, megvannak azok a szervek, ahol pedig fejlesztést végeznek. Itt, mivel nagyon kevesen vagyunk, ezért mindent is csinálunk tulajdonképpen.
2: Óvodáskorban sok gyermek érintett valamilyen beszéd vagy nyelvi nehézségben. A beszédértés gyengébb lehet, a szókincs szűkösebb, és a testséma hiányosságai később az írás, olvasás tanulásában is problémát okozhatnak. A megfelelő tájékoztatással ezek a nehézségek azonban megelőzhetők.
3: Nagyon gyors az az élettempó, ahogyan élünk. Gyorsan beszélünk a gyerekekkel egyrészt, nagyon gyorsan akarjuk elvégezni a feladatainkat. Nem várjuk meg, hogy a gyerek például önállóan öltözködjön, hogy bekapcsolódjon egy vásárlásba, egy főzésbe, tehát ilyen apróságok a mindennapi életben, amiben a gyereket be tudjuk kapcsolni, azok hozzájárulnának ahhoz, hogy például tudjon gondolkodni, vagy tudja a sorrendet lekövetni. Tehát, hogy kicsit passzívak, hogy úgy mondjam, a családokban a gyerekek. Kevesebbet mozgunk, többet tartózkodunk bent, a gyerekeknek meg pont arra lenne szükségük, hogy minél több ingert vegyenek fel a környezetből. Kellene, hogy essenek, kellene, hogy másszonak, többet.
2: A túl sok mesterséges hang és háttérzaj, például a televízió vagy a zene, szintén hátráltatja a tiszta beszéd kialakulását, hiszen a gyerekek kevesebb élő, természetes beszédmintával találkoznak. Egyre nagyobb problémát jelent a képernyő használat is. A szakemberek szerint 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott, később is csak korlátozott időben és tudatos szülői jelenléttel.
3: Nagyon sok a képernyő használat, tehát rengeteg. Tulajdonképpen 3 éves korig egyáltalán nem kellene, hogy képernyőt adjunk a gyereknek. 3 éves kor után is csak napi 20 percet, azt is 10-10 perces bontásokban. Az is fontos lenne, hogy ne a baby tévét kapcsoljuk be, tehát hogy válogatott anyagot adjunk, kínáljunk fel a gyereknek. És az is fontos lenne, hogy a szülő a képernyőt ne úgy használja, mint egy babysitter, hogy én addig gyorsan megfőzök, vagy gyorsan valamit elvégzek, hanem hogy ott üljek a gyerek mellett, és narráljam az eseményeket, figyeljem a reakcióit, mert olyan képektől is egyébként megijedhetnek, ami tulajdonképpen nem is tűnik számunkra félelmetesnek.
2: Sok szülő csak 3 éves kor körül fordul a logopédushoz, amikor a gyermek beszéde még nem indult meg, vagy szókincse elmarad a kortársaiétól. A szakemberek azonban már korábban is észlelhetnek figyelmeztető jeleket. A mozgásfejlődés és a beszédfejlődés szorosan összefügg, ezért az eltérések időben történő felmérése kulcsfontosságú. A beszédhibák közül az R hang, valamint a SZ-SZ hangcsoport kiejtése okozza a legtöbb nehézséget. Ezek hátterében gyakran helytelen nyelvhasználat és a cumi túlzott alkalmazása áll, ami a fogazat és az állkapocs fejlődésére is hatással lehet.
3: Előbb is észre lehet venni olyan jeleket, amik indokolják az odafigyelést. Tehát már például 3 hónapos korba a baba visszamosolyog. Tehát ez egy ilyen első kommunikációs helyzet. Hogyha azt látjuk, hogy a baba nem mosolyog vissza, akkor ott valami probléma lehet. A mozgásfejlődés az nagyon szorosan összekapcsolódik a beszédfejlődéssel. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a kicsi nem kúszik, vagy nem mászik, valami ott kimarad, 1 éves korban nem áll fel, 1,5 évesen nem indul meg, akkor is szakembert kell keresni, mert az agyfejlődéshez fontosak ezek a mozgásformák, amik később hatással vannak a beszédre is. Szóval már ekkor is lehet. Nagyjából 2 éves kor az a határ a kislányoknál, amikor olyan 50 szót kellene, hogy használjanak, 2,5 éves kor a kisfiúknál. Szóval akkor is már logopédust lehet keresni, valamint akkor is, hogyha ettől előbb úgy látjuk, hogy a gyerek nem lép velünk kapcsolatba, tehát nem jelzi a szükségleteit, nem érti, amit mondunk, mert mielőtt megjelennének az első szavak, azelőtt már a beszéd értésnek egészen jól kell, hogy funkcionáljon.
2: A szakember egy játszóházat is működtet, amelynek kialakításánál tudatosan alkalmazta logopédiai és gyógypedagógiai tapasztalatait. A természetes anyagok, a pasztelszínek és a különböző szenzoros ingerek mind a gyermekek fejlődését szolgálják.
3: Most van 1-2 éves kislányom, és azt láttam, hogy kevés az a minőségi program lehetőség, amit egy ilyen kisgyerekkel is tehát ahol egy ilyen kisgyerekkel is több órára akár el lehet menni. De ugye azt se zárhatjuk ki, hogy én szakember vagyok, tehát látom azokat a hiányosságokat, mint a felgyorsult életritmus, mint a túl sok műanyagnak a használata, a kevés inger, a gyors beszéd, ugye nem tudunk lelassulni. Tehát ezt így mind, hogyha ötvözzük, akkor látunk rá arra, hogy miért is ilyen a játszóház, meg miért is lett létrehozva tulajdonképpen.
2: A játszóház nem csak szabad játékra ad lehetőséget, születésnapokat is szerveznek, valamint rendszeres programokkal várják a bölcsödés és óvodás korosztályt. Hetente tematikus foglalkozásokat, 2 hetente pedig irányított, szakmai elemekkel kiegészített alkalmakat tartanak.
3: A játszóház terén bővítünk, tehát még egy helységet ki fogunk alakítani, annak érdekében, hogy több mozgásos tapasztalatot tudjanak szerezni a gyerekek, tehát nagyjából nagy mozgásos elemekkel fogjuk azt a termünket felszerelni, ilyen billenőpaddal, mászófallal, hasonlóakkal, mert úgy látjuk, hogy abból jelenleg kevés van. És azt sem zárom ki, hogy a jövőben esetleg bővítjük a logopédia és a fejlesztő foglalkozásokkal is az elérhető tartalmainkat.
2: A szakemberek egyetértenek abban, hogy a beszédfejlődés támogatása már egészen korai életkorban elkezdődik, és ebben a szülők szerepe megkerülhetetlen. A tudatos jelenlét, a megfelelő kommunikáció és a környezet ingergazdagsága mind hozzájárulhatnak a sikeres fejlődéshez. Bár a problémák később is javíthatók, a megelőzés és az időben történő felismerés hosszú távon meghatározza a gyermekek fejlődési útját.

0: Vatta a fontana.
1: Ha fürdőszoba,
0: akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: a kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: És utazunk egy picit még a Presszó utolsó előtti órájában, mégpedig egy magyar város is felkerült a legmenőbb nyári úti céljainak listájára. Akár fejlődő gasztro és kulturális széna, az új attrakciók és nevezetességek a közösségi média ereje miatt a kevésbé ismert úti célok egyre népszerűbbek az utazók körében. A kisebb tengerparti és vidéki települések és az eddig reflektorfényen kívül rekett városok ideje érkezett el. Van egy utazási és értékelési platform, mégpedig a TripAdvisor, akik 10 hotspotot, vagyis igazán menőhelyet gyűjtöttek össze a nyárra. A lista azokat tartalmazza, amiknél a brit utazók körében a legnagyobb keresési növekedést tapasztalták az előző évhez képest. És hát a rangsor ennek az utazási platform weboldalának adatain alapul, és hát a nyári, főként a nyári utazási időszakra vonatkozik. Spanyolország továbbra is a pihenés első számú célpontja a britek körében legalábbis. Az országon belül 2026-ban Alicante került az élre, Barcelona és Mallorca strandjai mindig is keresettek voltak, de Alicante stabilan erősödő versenytárs, nem utolsó sorban azért, mert hasonló pálmafás paradicsomot kínál városi strandokkal és pezsgő éjszakai élettel, csak jóval kisebb léptékben. Itt található egy kisebb szigetcsoport, a Tabarka sziget is, amely látvány mellett friss tengeri gyümölcseivel is nagyon hódít. A második helyen a portugál halászfalu Alvor végzett, a falu Algarve szívében található, ez Portugália déli partvidéke, híres strandjairól, sokan Európa legszebb tengerpartjának is tartják és nevezik. A spanyolországi úti célok közül Playa de Palma és Málaga szerezte meg a harmadik és a negyedik helyet, és a listán szereplő további népszerű úti célok közé tartozik Lengyelország fővárosa Krakó, valamint Budapest a fürdőivel és a gyógyvizeivel, illetve Dublin azok számára, akik a tengerparti homok és a naptej ellenében a zöldelő legelőket és a finom söröket is részesítik előnyben. Egyébként ez a lista, hogyha nagy utazók vagytok, és akár van egy ilyen listátok, amit esetleg ti is követnétek, vagy bővítenétek, frissítenétek, akkor megtalálható a már említett utazási platformon, úgyhogy Magyarország is, mint láthatjuk, pontosabban Budapest, a magyar főváros is felkerült, pontosan a 9. helyre. Van még itt egy görög kisvároska, és ugye Albánia, pontosabban Xamil, úgyhogy lehet ezek közül is válogatni, hogyha esetleg nyaralni vágytok, vagy kirándulni, utazni, pihenni. A britek, mint hallhattátok, felállították ezt a rangsort, meghozták. Aztán lehet majd ez bővül nem csak a briteket illetően, hanem akár spanyol, lengyel, magyar vagy szerb véleményeket bővítve is. Meglátjuk. Minden bizonnyal majd érkezni fogom azokkal a friss infókkal is.

0: csak én egy átok.
1: Hmm. 91,5 MHz Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. 3 évvel a Mladenovac és Szmederevo környéki falvakat megrázó tragédia után megemlékezéseket tartanak Dubonában és Málóraséban ma. A 2023-as támadásban, amely csupán egy nappal a belgrádi Vladislav Ribnikár általános iskolában bekövetkezett mészárlás után történt, 9 fiatal vesztette életét, további 12 ember pedig megsérült. Az elkövetőt Uros Blázsityot a rendőrség, illetve a bíróság jogerősen 20 év szabadságvesztésre ítélte tömeggyilkosság miatt. Az évforduló alkalmából országszerte is hangsúlyt kap az emlékezés. Május 4-e és 8-a között Szerbia minden iskolájában az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Letartóztatta a szabadkai rendőrség a 41 éves D.A.-t rablás gyanúja miatt. A férfi a gyanú szerint 3 nappal ezelőtt a központ közelében az utcán rátámadt egy 60 éves nőre, elvette a pénzt tartalmazó táskáját. A megtámadott asszony meg is sérült, ellátásra a szabadkai közkórházba szállították. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, bűnvádi feljelentéssel az alapfokú ügyészség elé állítják Szabadkán. A szerbiai közlekedési rendőrség megállított egy 35 éves görög állampolgárt Bujanovac közelében, aki az autópályán 236 km/órás sebességgel haladt, azon a szakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 130 km/óra. A svájci rendszámú Audival közlekedő sofőrt a rendőrség úgynevezett elfogó járművel állította meg tegnap délután. A járművezető 106 km/órával lépt túl a sebességhatárt. A szabálysértőt kizárták a forgalomból, közlekedés biztonságban veszélyeztető erőszakos vezetés miatt indult eljárás ellene. A rendőrség közlése szerint a május 1-i ünnepekhez kapcsolódó fokozott ellenőrzések során összesen 4 sofőrt vontak ki a forgalomból hasonló szabálysértés miatt.
9: Sport.
10: 2-2-es döntetlent ért el a TSC a Superliga rájátszásában a kragujevaci FK Rádnicski 1923 otthonában. A kragujeváciak már a 7. percben megszerezték a vezetést Slobodan Simović góljával. A Rádnicski második találata Eszter Szokler nevéhez fűződik a második félidő elején. A szépítő góra nem kellett sokat várni, Andrej Todorovski megszerezte a TSC első gólját, majd az egyenlítés is neki köszönhető a 64. percben sikeresen értékesítette a büntetőt. A topolyai gárdának javítania kellett volna, ami az egy pont megszerzésével csak félig sikerült. A rájátszásból még 3 meccs van hátra, Tomislav Sivić együttese jelenleg a tabella 11. helyén áll. A pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a tegnapi Forma 1-es Miami nagydíjat. A második helyen a VB címvédő Lando Norris végzett a McLarennel, a harmadik pedig csapattársa az ausztrál Oscar Piastri lett. A Mercedes olasz versenyzője így 20 pontra növelte előnyét a második helyen álló csapattársával szemben, az ezúttal negyedik Russell-lel. Az időjárás előrejelzések ellenére az eső végül nem érkezett meg a pálya fölé. A szezon május 22-én és 24-én Kanadában folytatódik majd.
6: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén már 24 fokot mérnek, a nap további részében is marad a napos meleg idő, 25-26 fokos csúcsra is számíthatunk ma.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 13 óra 14 perc van, lezárult a nyereményjáték a Pannon Presszó Facebook oldalán, és megszületett a nyertes, aki egy darab páros belépőt nyert a Bill Visszatér című előadásra, ami holnap lesz látható, május 5-én 19.30-tól a Kosztolányi Dezső Színházban, a nyertes pedig Urbán Tünde. Gratulálunk neki! És akik esetleg nem nyertek, ne csüggedjenek, lesz még játékunk, nem csak a színházban, hanem másféle fajta játékunk is lesz majd a közeljövőben, illetve akiket érdekelt a játék, esetleg az előadás, akkor menjenek el és nézzék meg, tehát holnap este 7:30-tól a Kosztolányi Dezső Színházban itt Szabadkán lesz majd a Bill Visszatér című előadás, Urbán Tündének pedig gratulálunk. Ami a műsor hátralevő részét illeti, hamarosan sport összefoglaló lesz, mégpedig a harmadik félidőben Tóth Tibi mondja majd el, és foglalja össze a hétvége sport eseményeit, és a fontosabb híreket, információkat, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a műsort.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70 063 848 30 70.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka 024-555-001.
5: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
6: hellovajdaság.com
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Harmadik félidő. A Pannon Rádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 563. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: A labdarúgó Szuperliga felsőházi rájátszásában két mérkőzést játszottak a hétvégén, amelyeken a Partizán 2-1-re vert a Novi Pazart, a Zsereznicsár pedig 2-0 arányban jobbnak bizonyult az OFK Beograd együttesénél. A Rádnik Vojvodina és a Csukariski Crvena mérkőzéseket ma játsszák. Első is már bajnak a Crvena Zvezda 82, második a Partizán 68, harmadik a Vojvodina 64 ponttal, de az újvidékiek egyel kevesebb mérkőzést játszottak. Az alsóházban minden mérkőzést tegnap játszottak, az eredmények pedig a következők. Krogojváci Rádnicski TSC 2-2, Lucsanyin Mladost Spartakus 2-1, Javor IMT 0-0 és Napredák Nisi Rádnicski 0-1. Az alsó házat a 45 pontos IMT vezeti, a 41 pontos TSC a harmadik, a 21 pontos is már kiesett Spartakus a hetedik helyen áll. A női Szuperliga felsőházának utolsó előtti fordulójában a TSC 2-0-ra nyert a szabadkai Spartakus ellen. A másik eredmény Crvena Zvezda Vojvodina 5-0. Egy fordulóval a vége előtt a tabellát a 43 pontos és már bajnok Crvena Zvezda vezeti, második a Spartakus 38, harmadik a TSC 37 ponttal. Az európai kupa indulást jelentő második hely kérdés az utolsó körben dől el, amikor a TSC a Vojvodinához, látogat a Spartakus pedig a Crvena Zvezdát fogadja. A Vajdasági Liga északi csoportjában a bajnok esélyes Adorjáni Tisza hazai pályán mindössze 1-1-es döntetlent játszott az ókéri Obiliti együttesével. A többi eredmény a következő: Apatini Mladost Paripási Rádnicski 1-0, Kulai Hajdú Kiskéri Szutyeszka 5-0, Kucorai Iskra Petrőci Mladost 3-0, Becse Dunagálosi Budutnoszt 3-2, Szapári Hajduk Bácsföldvári Vojvodina 1-1, Újsói Proleter Bajsa 0-4 és Mladenovói Budutnoszt Bajmoki Rádnicski 2-0. A vezetést az 52 pontos Bajsa vette át, de ennyi pontja van a második Apatini Mladostnak és a harmadik Adorjáni Tiszának is. A Vajdasági Liga déli csoportjában a Temerini TSK hazai pályán 2-0-ra kikapott az új pazovai Rádnicskitól, és 26 ponttal a 13. helyen áll. A mezőnyt továbbra is az újvidéki Index együttese vezeti. A Szabadkai Körzeti Liga 25. körében a Zent a saját közönsége előtt 3-1-es vereséget szenvedett a nyegosjavói Proleter csapatától. A többi eredmény a következő: Tavankút Csóka 3-0, Csantavér Túré Mladost szintén 3-0, de küzdelem nélkül, mivel a vendégek nem jelentek meg a mérkőzésen. Györgyén Törökkanizsai Obilić 1-1, Szabadkai Bácska Szent Tamás 3-0, Kelebi Iszka Suma Feketicsi Jadrán 4-0, Szeghegyi Nyegos Tomislavci 3-0 és Torzsai Budutnoszt Adai AFK 2-2. A ligát az 59 pontos Nyegos vezeti, az 53 pontos Kelebi Iszka Suma és a 49 pontos Györgyén előtt. A Bácska a negyedik, az AFK az ötödik, a Zenta a hatodik, a Csantavér pedig a tizedik a táblázaton. A Szabadkai Városi Ligában a hétvégén nem játszottak, így a Tiszamenti Ligára térünk át, amelyben az Éllovas Tornyos 7-0-ra győzött Horgoson. A többi eredmény a következő: Oroszlámosi Szlávia Gyálai Granicsár 3-0, Tisza Szent Miklósi Szloga Oromi Sampion 3-2, Martonosi Egyedinszó Moholi Bácska 0-5, Szerbkeresztúri Egyedinszó Majdáni Tromegya 3-1, és Podlokányi Hajduk Szanádi Jadrán 0-3 küzdelem nélkül, mivel a Hajduk kilépett a ligából. A mezőnyt az 53 pontos Tornyos vezeti, második a Jadrán 50, harmadik a Keresztúri Egyedinszó 45 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a Bácskosútfalvi Szloboda 5-0-ra nyert a Zenta Gunarasi Szlávia pályáján. A további két eredmény: Kishegyesi Egység Csikérpusztai Mladost 2-4 és Nádaljai Napredák Pacséri Bácska 2-2. A Péter Révei Jedinszó szabad volt a hétvégén. Első a Jedinszó 29, második a Szloboda 25, harmadik a Bácska, negyedik a Mladost 24-24 ponttal. A Pancsovai Körzeti Ligában a Torontálvásárhelyi Spartakus 3-0-as vereséget szenvedett Fehér Templom a Bak csapatától. A tabellát a Torontál-szigeti Bórác vezeti, a Spartakus a 8. A Nagybecskeleki Körzeti Liga 25. fordulójában a Szent Mihály MSK 3-0-ra nyert a Nagybecskeleki Bánát otthonában, a Törökbecsei Jedinszó 4-2-re legyőzte a Nálkófalvi Póletet, a Múzsé Lehel pedig 4-3-ra nyert a Csentai Bánát pályáján. A ligát továbbra is a Rávni Topolováci Omladinac vezeti, az MSK harmadik, a Jedinszó a 9., a Lel a 13. a táblázaton. A nagybecskereki A osztályban az Erzsébet Lakimládoszt 1-0-ra kikapott az éllovast nagybecskereki Bórec ellen, és lecsúszott a 8. helyre. A nagy kikita Bega Szentgyörgy községközi ligában tovább menetel a roham, a magyar csernyelyek ezúttal a sereghajtó párdányi projektet győzték le idegenben 7-3 arányban. Még két eredmény, Magyar Itta B. Bega, Bocsári Jedinszó 2-4, és Udvarnoki Budújtnoszt Tordai Olimpia 1-1. Továbbra is a Vojda Sztépai Cinazéza áll az első helyen, a roham a harmadik, a Bega a negyedik, az Olimpia 8. a táblázaton. A zombori első osztályban a Szilágyi Törekvés 5-0-ás vereséget szenvedett az éllovas Bácsordasi Pólet otthonában, is továbbra is sereghajtó. Három eredmény a zombori másodosztályból, Telecska, Bukováci Omladinac 1-3, Szondi Dinamo, Nemes Mileticsi Jedinszó Lemes 2-0, és Monostorszegi Dunav, Bezdáni Sport 3-2. Első a Dunav, a Sport a negyedik, a Jedinszó Lemes a hatodik, a Telecska pedig a hetedik a tabellán. A Spartacus kosárlabdázói az Adriai Liga alsóházi rájátszásának play-in szakaszában előbb 86-68-ra legyőzték a Zadar csapatát, majd tegnap este 80-68 arányú győzelmet arattak Láktásiban az Ikogea csarnokában. A kékfehérek ezzel bekerültek az Adriai Liga negyed döntőjébe, ahol ellenfelük a Dubai csapata lesz. Az első meccset szerdán Szarajevóban játsszák. A férfi kézilabda Super B Liga északi csoportjának utolsó előtti körében a Spartacus 23-23-as döntetlent játszott az adai Potisje Pretex csapatával. A ligát a belgrádi Lavovi csapata vezeti, a Potisje Pretex a hatodik, a Spartacus a 11. helyen áll egy mérkőzéssel a vége előtt. Véget ért a pontvadászat az első női liga vajdasági csoportjában. A záró fordulóban az adai Halász József csapata bajnoki címért döntő rangadón 21-21-es döntetlent játszott a Pancsov együttesével. A bajnoki címet a 27 pontos Pancsova szerezte meg, a 25 pontos Halász József előtt, harmadik a Temerin 2, 21 ponttal. Világos Adrianna megnyerte a Spliti nemzetközi atlétikai versenyt, a kishegyesi gerelyhajító 59 méter 22 cm-es dobással szerezte meg az első helyet. A TSZ gerelyhajítói remekül szerepeltek a szekszárdi idényító versenyen. Az úszas mezőnyben Bede Borbála, az U18-as kategóriában pedig Dorkó Réka állhatott a dobogó legmagasabb fokára, míg Szőke Réka ugyanebben a kategóriában a második helyen zárta a versenyt. A Spartacus hegymászó sportklubból heten vettek részt az országos bajnokság Boulder válfajában rendezett második körében, amelyet Kossuth-nyákon rendeztek. A szabadkai versenyzők közül Kucsera Tamás az első, Rafai Kira a második, Kőrösi Leon pedig a harmadik helyet szerezte meg saját kategóriájában, még Tóth Áron a felnőttek között az ötödik helyen végzett. A további sportmászók közül Molnár Megyeri Leila a hetedik, Szabó Róbert a nyolcadik, Szikora Lili pedig a kilencedik helyen zárta a versenyt. Az országos bajnokság második versenyen egyébként 11 klub 61 versenyzője, 37 férfi és 24 nő vett részt. Mától vasárnapig a Spartacus Tennis Club pályáin tartják az 5. Jován Kukarász emlékversenyt a 14 éven aluli versenyzők részére, melyen a világ 30 országából vesznek részt majd teniszezők. Az elkövetkező napokban érdemes lesz kilátogatni a sételdei teniszpályákra, hiszen ilyen erősségű 14 éven aluli torna még nem volt Szerbiában, Európában is csak 5 hasonlót rendeznek. A vasárnap záruló tornára belépés díjtalan. Kiválóan szerepel a szerbiai férfi és női asztalitenisz válogatott a londoni csapatvilágbajnokságon. A női csapat, amelynek Maxuti Anetta és Surján Szabina is tagja, Benint, Tájföldet és Szlovéniát legyőzve csoport elsőként került az egyenes kieséses szakaszba, a férfiak pedig Pető Zsolttal a soraiban Horvátországtól kikaptak ugyan, de Katárt, Luxemburgot és Mexikót legyőzték, és a lányokhoz hasonlóan ők is bekerültek a legjobb 32 közé. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezennel véget ért. Szlaszki Csilla műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Ledd meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Programajánló.
5: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 06554-33-203-as telefonszámon. 06554-33-203.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: És a Pannon Presszó végéhez érkeztünk. Búcsúzik az adásvezető technikus, aki Nagy Viktor volt. Jó magam pedig Rúzsa Edina volt, amit veletek. Holnap is engem fogtok hallani itt a Presszóban 10 és 14 óra között, és ismételten a csodálatos Viktort. A reggeliseket követően ő itt lesz reggel, délben, este már sajnos nem. Nagyon szomorú. No de, ti maradjatok itt továbbra is a 91.5-ön. Szép délutánt mindenkinek, élvezzétek ezt a csodálatosan szép időt, ez lesz holnap is, meg holnap után is, meg egy jó pár napig még, úgyhogy mindenkinek szép délutánt, sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbráko. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbráko, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. 3 évvel a Mladenovac és Szmederevo környéki falvakat megrázó tragédia után megemlékezéseket tartanak Dubónában és Málórasséban ma. A 2023-as támadásban, amely csupán egy nappal a belgrádi Vladislav Ribnikár általános iskolában bekövetkezett mészárlás után történt, 9 fiatal vesztette életét, további 12 ember pedig megsérült. Az elkövetőt Uros Blazsityot a bíróság jogerősen 20 év szabadságvesztésre ítélte tömeggyilkosság miatt. Az évforduló alkalmából országszerte is hangsúlyt kap az emlékezés. Május 4-én és 8-án, illetve május 4-e és 8-a között Szerbia minden iskolájában az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Szerbia számára az energetika alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek, ezt mondta Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök az Európai Politikai Közösség 8. csúcstalálkozójának megnyitója előtt beszélt Jerevánban. A kormányfő kiemelte, hogy a vertikális gázfolyosó az egyik legjelentősebb új energetikai projekt Dél-Kelet és Közép-Európában, amely kulcs szerepet játszik a piac stabilizálásában. Mint mondta, a stratégiai útvonal számos országot köt össze a térségben, és célja a földgáz szállítása délről észak felé. Macut rámutatott, hogy Szerbia, mint nagymértékben földgázimporttól függő ország, előtt komoly kihívások állnak. Ezek közé tartozik az ellátási források diverzifikálása, az összeköttetések bővítése, valamint a geopolitikai kockázatok csökkentése. A szerbiai közlekedési rendőrség megállított egy 35 éves görög állampolgárt Bujanovac közelében, aki az autópályán 236 km/h sebességgel haladt, azon a szakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 130 km/h. A svájci rendszámú Audival közlekedő sofőrt a rendőrség úgynevezett elfogó járművel állította meg vasárnap délután. A szabálysértőt kizárták a forgalomból, és közlekedés biztonságot veszélyeztető erőszakos vezetés miatt eljárás indult ellene. A rendőrség közlése szerint a május 1-jei ünnepekhez kapcsolódó fokozott ellenőrzések során összesen 4 sofőrt vontak ki a forgalomból hasonló szabálysértés miatt. Folytatódnak a tótfalusi munkás Szent József templom felújítási munkálatai. Az épület külső renoválására és festésére kerül sor a következő időszakban. Mindez anyaországi forrásokból és önrészből valósul meg, mint egy 5,5 millió dinár értékben. Az első fázis 2024-ben valósult meg, akkor is magyarországi támogatásnak köszönhetően. Most a templom északkeleti oldala van soron a sekrestye résszel együtt. A munkálatok várhatóan pár hónapon belül befejeződnek.
0: Sport.
7: Lemondott a szerb vízilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Uroš Stevanović néhány hónappal az Európa-bajnoki győzelem után. Döntését röviddel azután hozta meg, hogy Slobodan Szóró lett a szövetség új elnöke. Stevanović közleményében hangsúlyozta, hogy nézetkülönbségek alakultak ki közte és az új vezetés közt, ezért úgy érzi, hogy az új irányvonalhoz új szakmai stábra van szükség. Hozzátette, nem szeretné, ha a helyzet feszültséget okozna a csapaton belül, ezért inkább a távozás mellett döntött. A szakember 3 éves kapitányi időszaka alatt kiemelkedő sikereket ért el. A szerb válogatottal olimpiai és Európa-bajnoki aranyérmet nyert, valamint világbajnoki 4. helyet szerzett.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 24 fok van, ma 25 fokos csúcsra számíthatunk, egész nap napos időnk lesz.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
11: Editor's Choice.
10: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Anya.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Különleges eseményre invitál mindenkit a Szabadkai Református Egyházközség. A Szülőföld Krédó verséneklő együttes lép fel náluk Kárpátaljáról. Az együttes célja hazafias és egyházi dalokon keresztül ápolni és ébren tartani a nemzeti öntudatot nem csak a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok körében, hanem Kárpát-medence szerte. Az együttes tagjai háborús időkben is a legnagyobb szeretettel és odaadással lépnek fel, többnyire kárpátaljai, felvidéki és erdélyi költők megzenésített verseivel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 11-én hétfőn 17 órára a Zombori út 6-os számon található Szabadkai Református templomban.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.
3: A nyílt viszaragján két legény anyába kapott a szél. Oly sok emlék, oly sok bánat, mi útközben temetnek.
4: Messze még a vég, úgy hiszem, én is húzom pár évig, hánykolódva a végtelen tenger vizén az örök.

hónapja.

0: Na benteke szangosan üveltem, hogy...
1: Reklám.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Három évvel a Mladenovac és Smederevo környéki falvakat megrázó tragédia után megemlékezéseket tartanak Dubonában és Málo-Orasjéban ma. A 2023-as támadásban, amely csupán egy nappal a belgrádi Vladislav Ribnikár általános iskolában bekövetkezett mészárlás után történt, 9 fiatal vesztette életét, további 12 ember pedig megsérült. Az elkövetőt Uros Blázsityotara a bíróság jogerősen 20 év szabadságvesztésre ítélte tömeggyilkosság miatt. Az évforduló alkalmából országszerte is hangsúlyt kap az emlékezés. Május 4-e és 8-a között Szerbia minden iskolájában az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. A közel-keleti háború hatással lehet a gyógyszerek szerbiai importjára. A gyógyszeripar a második legnagyobb tétel Szerbia importstruktúrájában, közvetlenül a kőolaj után. Mindenki az energiabiztonság miatt aggódik. Szerbia importált gyógyszerektől és orvosi eszközöktől való függőségét, valamint az esetleges ellátási válságot kevesen említik. A közgazdászok eltérően ítélik meg, hogy a geopolitikai válság eszkalációja milyen mértékben hat majd a szerb gazdaságra, de abban egyetértenek, hogyha elhúzódik, akkor minden gazdasági ágazat veszélybe kerül. Az aggodalmat növeli, hogy az országnak már egyetlen hazai tulajdonban lévő gyógyszergyára sincs. Irán élesen reagált arra, hogy Donald Trump bejelentette a Szabadság nevű amerikai művelet elindítását a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai terv célja, hogy katonai támogatással segítség a térségben rekedt kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását. Teherán azonban figyelmeztetett, hogy nem fogadja el az amerikai katonai jelenlétet a térségben. Az iráni vezetés szerint a művelet sértheti a meglévő tűzszünetet, és akár újabb katonai eszkalációhoz is vezethet. Irán hangsúlyozta, hogy továbbra is saját ellenőrzése alatt tartja a szorost, és minden illetéktelen külföldi beavatkozásra reagálni fog. Később két iráni rakéta eltalált egy amerikai haditengerészeti hajót, amely megpróbált belépni a Hormuzi szorosba, számol be róla a Fars hírügynökség helyi forrásokra hivatkozva. A jelentés szerint a támadás a hajót a térség közelében az iráni Jask kikötőváros környékén érte, miután az nem tett eleget az iszlám forradalmi gárda figyelmeztetésének, hogy álljon meg. Az iráni hadsereg közölte, hogy erős és gyors figyelmeztetéssel megakadályozta egy amerikai hadihajó áthaladását a Hormuzi szoroson. Ezután az Egyesült Államok központi parancsnoksága közölte, hogy az iráni állami média állításaival ellentétben amerikai hadihajót nem ért találat. Folytatódnak a tótfalusi munkás Szent József templom felújítási munkálatai, az épület külső renoválására és festésére kerül sor a következő időszakban. Mindez anyaországi forrásokból és önrészből valósul meg, mint egy 5,5 millió dinár értékben. Az első fázis 2024-ben valósult meg, akkor is magyarországi támogatásnak köszönhetően. Most a templom északkeleti oldala van soron a sekrestye résszel együtt. A munkálatok várhatóan pár hónapon belül befejeződnek.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos csapadékmentes idő. Holnap még a maitól is melegebb időnk lesz, majd 27 fokos csúcsőmérsékletre számíthatunk, változóan felhős, azonban főként napos időre.
1: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
1: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
4: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
4: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
4: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
3: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Híradó.
10: Megemlékezéseket tartottak ma Dubonában és Mála Orassiéban. Folytatódnak a tótfalusi munkás Szent József templom felújítási munkálatai, és 2-2-es döntetlent ért el a TSC a Rádnicski ellen. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. 3 évvel a Mladenovac és Szmederevó környéki falvakat megrázó tragédia után megemlékezéseket tartottak Dubonában és Mála Orassiéban ma. A 2023-as támadásban, amely csupán egy nappal a belgrádi Vladislav Ribnikár általános iskolában bekövetkezett mészárlás után történt, 9 fiatal vesztette életét, további 12 ember pedig megsérült. Az elkövetőt Uros Blazsityot a bíróság jogerősen 20 év szabadságvesztésre ítélte tömeggyilkosság miatt. Az évforduló alkalmából országszerte is hangsúlyt kap az emlékezés. Május 4-e és 8-a között Szerbia minden iskolájában az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Gazdasággal folytatjuk. Szerbia miniszterelnök helyettese és pénzügyminisztere Siniša Mali ma találkozott a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével, amelyet Anett Kio bevezetett, és kijelentette, hogy Szerbia GDP-jének gyors becslése az első negyed évben 3%, ami jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett ütemet. A 2026 márciusára vonatkozó legfrissebb adatok a vártnál lényegesen jobb eredményeket mutatnak. Az első negyedéves GDP növekedés gyors becslése 3%, ami jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett 2,6%-os dinamikát, amely összhangban állt az éves 3%-os növekedési céllal, mondta Máli a pénzügyminisztérium közleménye szerint. Hozzátette, hogy az ipari termelésről és a kiskereskedelmi forgalomról szóló adatok különösen erősek és felülmúlták a várakozásokat. Az Európai Bizottság nem hozott döntést a Szerbiának szánt pénzügyi támogatások befagyasztásáról, és semmilyen hasonló intézkedésről sincs szó, közölte Markus Lammert biztonsági, illetve bizottsági szóvivő. Hozzátett, hogy az Európai Bizottság folyamatosan értékeli, teljesülnek-e a releváns feltételek az Európai Unió pénzügyi eszközei keretében nyújtott támogatásokhoz. Elmondta továbbá, hogy a bizottság aggályokat fogalmazott meg a szerbiai igazságügyi törvények közelmúltbeli elfogadása miatt, és elvárja, hogy sürgősen alkalmazzák a Velencei Bizottság által megfogalmazottakat. A szóvivő hozzátette, figyelemmel kísérik a fejleményeket, ugyanakkor a továbbiakban is támogatják Szerbiát az uniós útján. Folytatódnak a tótfalusi munkás Szent József templom felújítási munkálatai. Az épület külső renoválására és festésére kerül sor a következő időszakban, amely anyaországi forrásokból és önrészből valósul meg, mintegy 5,5 millió dinár értékben. Fejű Sornál a riportja.
0: A tótvalusi Munkás Szent József templom viszonylag fiatal épületnek számít, hiszen a 20. század elején 1902-ben kezdték el építeni, majd 1925-ben került felszentelésre. Az első ilyen hasonló, komolyabb felújítást 40 évvel ezelőtt végezték el. Faragó Zoltánt, a templomi tanács tagját hallják.
5: Nincs nagy múltja itt a helyi közösségnek, akár a helyi egyháznak sem, tehát egyházközösségnek. Nincs nagy múltja, de annál nagyobb és szebb jövő áll előtte, ami nagyon fontos dolog. Ugyanis hát vasárnaponként 9 órakor kezdődik a szentmise, egyszer van szentmisénk, de többnyire azért, hogyha valaki 9 óra előtt 10 perce érkezik, nem biztos már, hogy kap ülőhelyet.
0: A beruházás első fázisa 2024-ben valósult meg. Most a templom északkeleti oldalán került sor a festésre és a kisebb javításokra. A munkálatok összértéke 5 millió 500 ezer dinár. Utasi Jenő, helyi plébános.
11: Ennek az oldalnak nem teljesen sima oldala van, hisz a sekrésse rész is ott van. A résztámogatást, a támogatásnak kb. 90%-át miniszterelnökség, egyházi és nemzetiségi kapcsolatok és felelős államtitkárságok kaptak visszarendelítő támogatásként. Ez dinárba átszámolva több mint 4 millió 300 ezer dinár.
0: Utasi Jenő plébános gondoskodik az oromi Szűz Mária szeplőtelen szíve templomról is. Ott önkormányzati támogatásoknak köszönhetően történtek fejlesztések, járdaszigetet építettek ki, és kerékpártartót is elhelyeztek.
10: A szakemberek szerint 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Hamarosan kezdődik a nyári szezon, sokan már most a tengerparti pihenést tervezik, de vajon idén mely úti célok a legnépszerűbbek? A szakértők szerint a drágulás, a zsúfoltság és a közel-keleti biztonsági kockázatok is alakítottak az utazási szokásokon. Utána jártunk, hogy hová indulnak legszívesebben az emberek. Szabó Regina riportja.
12: A fiatalok körében Málta az egyik legnépszerűbb úti cél, de sokan választják Spanyolországot, Egyiptomot és Görögországot is. A családok inkább a klasszikus tengerparti helyeket, Görögországot és Horvátországot részesítik előnyben. Őri Ferenc évek óta Horvátországba jár nyaralni családjával. Idén egy különleges nyaralást terveznek, egyenesen a nyílt vízre hajóznak.
13: Autóval fogunk menni Trogirig, ugye, ott átveszük a hajókat, 2 hajót béreltünk, 2 8 személyes hajót, és akkor felpakolunk és indulunk. 15 napon keresztül vízen leszünk, ilyen félszigetek közt szoktunk kikötni, és akkor ott a hajón alszunk.
12: Horvátország ugyan drágább, mint Montenegró és Albánia, mégis sok a kedvence maradt, a tiszta víz, a gyönyörű panorámák és a természetközeli, jól kiépített infrastruktúra miatt. Cvitko Anna idén családjával Vír-szigetére megy.
14: Mi a családommal a Vír-szigetre tervezünk menni, voltunk már ott, egyébként nagyon ajánlom. Egyébként nagyon sok magyar is van ott, és kedvező az egész környezet. Bookingon keresztül szoktunk menni egyébként, és ezt általában így oldjuk meg, az utazás pedig autóval.
12: A balkáni régió is felértékelődik idén. Albánia és Montenegró az olcsóbb, kevésbé zsúfolt tengerparti nyaralás alternatívája lett. Urbán Viktória.
15: Gyerekkorom óta mindig oda járunk, és az apukám régen volt ottan, és akkor mondta, hogy szeretné, hogy lássuk a tengert.
12: Mikor indultok, és pontosan melyik városba?
15: Augusztusban, bárba megyünk, mindig oda szoktunk menni.
12: A nyaralni vágyók körében továbbra is Görögország a legnépszerűbb úti cél, azon belül is a Halkidiki félsziget, emelte ki egy szabadkai utazási iroda munkatársa. Emellett idén is sokan választják Egyiptomot, Spanyolországot és a már említett Horvátországot. Az árak azonban jelentősen eltérnek. Minden attól függ, hogyan utazunk, hová megyünk és milyen ellátást választunk. Simon Nikolett, egy szabadkai utazási iroda munkatársa.
16: Görögországba egy autóbuszos utazás indulhat körülbelül ott 200 eurótól fejenként, ellátás nélkül. Hogyha már ellátást is szeretnénk, és autóval szeretnénk utazni, akkor már egy kicsit drágábban kell elképzelnünk az utat, tehát olyan 300-400 euró per fő, és akkor innen pedig felfelé indul. Repülővel pedig nyilván ez az ár ugye sokkal nagyobb, tehát olyan 5-600 és 700 euró per fő ez az ár. Spanyolország nagyjából itt helyezkedik el, szintén olyan 300-400 euró per fő. Egyiptomban az all-inclusive ellátást egy picit meg kell fizetni, viszont itt már sokkal többet kapunk.
12: Jó hír azoknak, akik idén a görög tengerpartra utaznak. Szerb állampolgárok számára várhatóan június 1 és augusztus 30 között Görögország nem alkalmazza teljes mértékben az új uniós EES beléptetési rendszert.
10: Vajdaságban és Szerbia más részein is találni felfedezni való kincseket az, illetve talál felfedezni való kincseket az, aki nem tervez külföldi utazást, illetve nyaralást. Persze olyanok is vannak, akik nyaralásukat néhány napos belföldi pihenéssel egészítik ki. A kirándulások ára ugyan némileg növekedett az elmúlt évekhez képest, mégis az utazási irodák munkatársai szerint az emberek megtalálhatják a pénztárcájukhoz mért ajánlatot. Balázs Zita riportja.
17: Szerbiában a legkedveltebb pihenőhelyek többnyire a hegyvidéki területeken találhatóak, ugyanakkor Vajdaság is bővelkedik látnivalókban. Lajko Anett kolléganőnk és családja rendszerint saját szervezésben indul útnak túrázni és új helyeket felfedezni. Különösen szívesen kutatják fel a vajdasági kastélyokat, és egy-egy kirándulás során az élővilág megfigyelése is fontos szerepet kap náluk.
18: Nagyon szeretünk Nyugatbácskában is kirándulni, Kupuszinán, Dunaholtágakat felkeresni, ott szoktunk szapozni is, figyeljük az élővilágot, madarakat, lehet látni azon a környéken, például Kupuszina környékén, illetve Apatin-gombos környékén jégmadarakat, vaddisznókat, fekete gólyákat, úgyhogy minden jöhet, bármilyen kirándulásról van szó, ezek van, hogy csak egynaposak, van, hogy többnaposak, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezt a vidéket.
17: Zvekán Péter kollégánk leggyakrabban barátaival és motoros társaival indul útnak. Többnyire hegyvidéki területeket választanak, például Zlatibort, Tarát és Fruskagórát. A közeljövőben az ország keleti része is szerepel a terveik között. Elsődleges úti céljai közé tartozik a Lambócvára és a Vaskapu Nemzeti Park.
19: Igazából beszélgetünk egymással, és akkor mindig mond valaki valami jót, és az pedig, hogy foglaljuk le a szállást, az egyértelműen Booking részemről, és az pedig, hogy mit érdemes megnézni, az pedig hát internet. Internet nélkül, ha valami nincs ott, akkor az nem is létezik konkrétan.
20: És itt belföldön milyen árakkal találkoztok, akár külföldhöz képest, akár Vajdaság-Szerbia összehasonlításban?
19: Hát külföldhöz képest mindenféleképpen olcsóbb, a szabadkai árak után pedig nagyon meglepődni nem fogunk, én talán ezt tudom mondani, de hát nem szörnyű itt semmi.
17: Az országon belül sokan inkább saját szervezésben indulnak el néhány napos kirándulásokra, ugyanakkor az utazási irodák is kínálnak belföldi programokat. Ezek között gyakran szerepelnek inkább rövidebb, aktív kikapcsolódást nyújtó utak, kolostorlátogatások vagy hegyvidéki pihenések. Azok számára is adott azonban a lehetőség a belföldi nyaralásra, akik inkább a többnapos, fürdőlátogatással egybekötött pihenést részesítik előnyben. Bojana Kalacsi, egy szabadkai utazási iroda tulajdonosa. Ahová talán a legtöbben járnak, de nem a szabadkaiak, inkább a belgrádiak és az újvidékiek, a Zlatibor. Viszont a szabadkaiak nem mennek annyira Zlatiborra, inkább más úti célokat választanak. A fürdőhelyek közül Szokobanya a legnépszerűbb és Vrnjacskabanya. A hegyek közül pedig azt ajánlanám, hogy olyan helyekre menjenek, ahol még érintetlen a természet. Ilyen például Tara, ami nemzeti park is, vagy ellátogathatnak Divcsibarára és a Stara Planina hegységbe. Egy szabadkai utazási iroda árai alapján az egynapos kirándulások 3000 dinártól indulnak. Akik távolabbi úti célt választanának, kétnapos, egy éjszakás utazásra is befizethetnek, amelynek ára nagyjából 100 eurótól kezdődik.
10: Sport. 2-2-es döntetlent ért el a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában a Kragujevac FK Radnički 1923 otthonában. A kragujevaciak már a 7. percben megszerezték a vezetést Slobodan Simović góljával. A Radnički második találata Eszter Szokler nevéhez fűződik a második félidő elején. A szépítő góra nem kellett sokat várni, Andrej Todorovski megszerezte a TSC első gólját, majd az egyenlítés is neki köszönhető, a 64. percben sikeresen értékesítette a büntetőt. A topolyai gárdának javítania kellett volna, ami az egy pont megszerzésével csak félig sikerült. A rájátszásból még 3 meccs van hátra, Tomislav Szívic együttese jelenleg a tabella 11. helyén áll. A pontos idő 16 óra 12 perc.
21: Időjárás. Szabadkán is környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk, holnap változó felhőzet mellett sok napsütésre számíthatunk, a csúcsértékek pedig 26-27 fok körül alakulnak kedden.
22: Hallgass napjaink slágereit!
23: És légy tájékozott!
22: Ez a Pannorádió!
24: Reklám.
25: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
26: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend.
1: 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomlyóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70 063 848 30 70.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
23: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Freddy és Lott Hübegi Pain and Glory a remix változat. Nos hát a majális ünnepeket követően ismét itt a Csillaghullás, pörögnek a legnagyobb kedvencek, köztük a ti kedvenceitek, avagy kérések, kívánság, dalok formájában, amelyek majd számos alkalommal teljesülnek itt a mai adás folyamán is, néhányan már megírták, tegyetek ti is, így 19 óráig érkezhetnek a kérések, mégpedig a jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannó Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, interjúkat visszahallgatni, illetve ugye üzenetben kérni kívánni a 90-es évektől egészen napjainkig. Most a folytatásban, még mielőtt az első mai kérések teljesülnének, jön két mai kedvenc, két újdonság, először is Jennifer Lopez David Guettával, itt lesz tehát a Save Me Tonight, aztán pedig egy igazán jellegzetes hangú hölgyemény, aki az Offenbach-hal az Overdrive-ot is sikerre vitte, és számos más dalban is vokálozik, ám kiadta a saját dalát, ő Norma Jean Martin és az Encore címmel jelent meg na felvétel, amelyet mindjárt hallhatunk, utána pedig már jönnek az első mai kérések. Kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, jó hétkezdést a Csillaghullás mellett. Akár dolgoztok, akár pihentek, de akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, na mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: Ő volt Nagymacsi Máté, legújabb dala, szóló dala. Ez volt az Encore itt a Csillagulás kezdetén. A folytatásunk pedig már a mai kezdő blokk jön, avagy az első mai kérések teljesülnek. Szia, Len, kérném az éget a napszámot a Valmartól. Köszi, Bence. Jön majd tehát Valmar és Manuel közös dala. Éget a nap, ideg a víz és éget a nap, ugye? Hát végül is így van. Hello, Csillagulás, Taylor Swift, Fate of Ophelia. Ezt szeretném. Köszönöm, Manuella. Szólni fog mindjárt, jó majd elsőként. Az amerikai sztár énekesnő itt lesz mindjárt, Taylor Swift. Szép napot, Tóth Abigail Sugar Daddy című dalát kérném. Jó műsort kívánok. Ezt már Evelyntől kaptam. Hallgatjuk majd Tóth Abigail és Accentet a mai kedvencek közül. Üdv Calvin Harris-től 6 perögin a Summer. Kösz előre, Roland. Egy kis nyári idéző, hát ebben a hőmérsékletben már azért tapasztaljuk a nyarat. Mindenesetre jön Calvin Harris és egy igazi klubklasszikus a 2000-es évekből, ez pedig a Summer lesz majd a blokk végén. És még egy üzenet. Szia, Ed Sheeran Camera című dalát szeretném a kívánság műsorban, ezt pedig Ági kérte. Jön tehát Ed Sheeran és a Camera Cyril remixében, utcán Valmar és Manuel az éget a nappal. Itt lesz Calvin Harris és Summer, Tóth Abigail is Accent jön előttük a Sugar Daddy-vel, kezdésnek pedig Taylor Swift, The Fate of Ophelia, és a továbbiakról pedig 19 óráig gondoskodhattok, addig tudjátok irányítani majd a zenei stílusvonalat, mégpedig a jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605, valamint a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. I heard all the hits play on the radio.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
1: On your favorite radio station.
3: Csillagulás a Pannon Rádióban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Programajánló.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Ez volt a Légy Street negyedik nagylemezéről az Ilyen az az élet című dal. És mindjárt hallhatjuk a frontembert is ezzel kapcsolatosan.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A frontember pedig arról mesél többek között, hogy producert váltottak, folytatásban Horváth Gáspárral dolgoztak. Nem kell
2: más. Köztudott dolog, hogy mi Bagossy Lacikával dolgoztunk éveken keresztül, viszont az utolsó két lemezünknél mindig volt egy második producer, próbáltunk kilépni a komfortzónánkból, Vell Andrissal dolgoztunk, és nagyon jó eredményű dalokat adtunk ki, és egy kicsit változtatott a zenekarnak a felfogásán, zeneileg is úgy éreztük, hogy hát egy picit másabb lett, és fejlődtünk is, teljesen más ajtókat nyitott meg, és próbáltuk tartani ezt, és Lacikáiknak akadt bőven a Bagossyval csomó koncert, meg elég dolgok, meg egy csomó ilyen külön projekt, hogy egy picit megpihentettük, és Gáspár bevállalt a teljes negyedik nagylemezünk utolsó munkálatait, utolsó dalait, ami konkrétan 10 dalról van szó, és nagyon jó sikerült. Emberileg, elsősorban emberileg kapcsolódtunk össze. Egy nagyon-nagyon jó emberről beszélünk, aki megértett minket, támogatott, és mi nagyon-nagyon szeretünk tanulni másoktól. Nyitottak vagyunk, elfogadjuk a negatív kritikát, az mindig építő jellegű. És tőle tényleg őszintén megkaptuk azokat a véleményeket, amire a zenekarnak, meg nekünk személyesen emberként, zenekartakként szükségünk volt rájuk.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

Temple City és a Self-Aware mai kedvencek közül. Itt vagyunk a csillagulás második órájában, újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve 19 óráig érkezhetnek még 063-621-605, valamint a Facebookon csillagulás Pannon Rádió. Szép napot kívánok, szeretném meghallgatni Lotfi Begi és Tolvaj Renitől a Neoton feldolgozást a holnap hajnaligot. Ez Szilvia kérte. Egyébként ott van még velük Ellen Junior is, úgyhogy így teljes a népsor. Jön majd a Neoton klasszikus, ugye az említett előadók által feldolgozva Szilvia kérésére. Sziasztok, Jason Mraz, I'm Yours, ezt a zeneszámot szeretném küldeni páromnak, Zolinak is boldog évfordulót kívánok nekünk, ez pedig Csilla kérte, boldog évfordulót nektek, srácok, egy igazán jó kis szép, szerelmes dal, mondhatni ballada, jön Jason Mraz is, az I'm Yours, a tiéd vagyok, ez jön mindjárt elsőként. Szia, Niki vagyok, Destől a Pannóniát szeretném, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Rendben meg lesz, egy mai kedvenc, Des, Youngfly és Azaria, szóval itt lesz majd a Pannónia is. Üdv a lenne, ha lehet Imagine Dragons-től a Bones zenét kérném a csillaghullásban. Zsolti kérte tőlem, lehet bizony. Hallgatjuk majd a blokk végén, mégpedig még egy remix változatban, egy picit pörgősebben jön majd az Imagine Dragons, remélem, hogy így is megfelel, hogy hallgatjuk majd a Csontok a Bones című dalt. És még egy üzenet, sziasztok, valami latin zenét kérnék, rátok bízom. Szabi kérte egy latin zenét, rám bízta, a választáson pedig egyébként J Balvin és Willy Willian dalára esett, jön majd a jól ismert Midgente. Úgyhogy ezt hallgatjuk, utána jön majd Pannónia, majd Imagine Dragons, előttük Lotfi Beg és Tolvaj Reni a Neoton átdolgozással, kezdésnek pedig itt a csillagulásban már is pörög Jason Mraz és az I'm Yours.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannorádióban.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Ledd meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Elkészítette a Children of Distance legújabb dalát, mégpedig Szőcső Renivel. Reni és a Childrenből Séri mesélnek, a dal címe pedig Szembecsukva.
2: Alapjában hogy a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot. És akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.

szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban, és azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

megnézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na, azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
8: Műsorajánló.
9: Amikor a zene is önmagát kereste,

0: Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, ha azt mondom, az Ördög Prádát visel, hogy egy ikonikus filmről van szó, 2006-ban jelent meg az első rész. Gondolom, nagyon sokan láttátok már, és 20 évet követően már a mozikban egyébként a második rész, az Ördög Prádát visel 2, a filmmel együtt pedig a filmbetét dalok, a soundtrack album is megjelent. Kétségkívül egyébként Lady Gaga rajongói a legnagyobb nyertesei a lemeznek, ugyanis az énekesnő 3 dalt is készített az anyagra. A Doshival közös Runaway után már lehet hallgatni a Shape of a Woman, illetve a Glamorous Life című szerzeményeket. Ezt a 3-at készítette Lady Gaga, az Ördög Prádát visel 2 betét albumára, vagy betét dal albumára. És hát az előbbi egyébként egy pörgős dal, ami akár a Mayhem lemezén is helyet kapatott volna, az utóbbi pedig egy ballada a hírnévről és annak áráról. Ezt a Glamorous Life-ot hamarosan meg is hallgatjuk. Lady Gaga mellett pedig olyan előadók dalai kerültek fel még az albumra, mint Dua Lipa, Miley Cyrus, SZA, Olivia Dean, vagy éppen Ray, ám ők nem készítettek új zenét a filmhez, helyette a korábbi slágereik egyike csendül fel benne. Úgyhogy Lady Gaga nem csupán új dalokkal gazdagította a 20 évvel az első rész után megjelent folytatást, de fel is tűnik a mozivásznon, egy divat bemutatón adja elő a Shape of a Woman című újdonságát, és van egy rövid jelenete Meryl Streep ikonikus karakterével, Miranda Priestley-vel is. Ami a történetet illeti, a második részben visszatérünk a Runway magazin világába, ahol a divatipar és a nyomtatott média hanyatlása közepette. Miranda Priestley, azaz ugye Meryl Streep egyre inkább elveszti korábbi befolyását. Andy Sachs, akit egyébként Anne Hathaway alakít, időközben pedig komoly újságíróvá vált, de egy váratlan fordulat visszarántja őt Miranda mellé, és újra szembe kell néznie a mentorával és a saját ambícióival. Úgyhogy érdemes ránézni, érdemes megnézni, tehát a mozikban az Ördög Prádát visel 2, és a 3 Lady Gaga új dal közül jön most a Glamorous Life.
2: Hi, this is Kelly Clarkson.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, it's Katy Perry.
7: What's up? This is Pink.
8: Hey, this is Lady Gaga.
0: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Ez volt tehát Lady Gaga vadonatúj dala, a Zöldök Rádát visel 2-1-ig. Betét dala, nem lennék meglepődve, hogy x idő múlva akár Oscar-díj jelölést is kapna. Erre a dalra Lady Gaga egyébként nagyon specializálódott a jó kis filmbetét dalokra. Na de itt a folytatásban még egy kívánságról teljesül ebben az órában. A Halli pörögjön a Fast Boytól a Forget You. Köszi előre, király ma is a csillaghullás. Üdv, Ármin. Köszönöm szépen, Ármin, már is pörög a dal.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

Bibi Rexa is a Faithless, ez volt a New Religion. De mai kedvencek közül ugye az Insomnia újra gondolva. 18 óra 10 perckor újabb kívánság dolog teljesülnek. Ebben az órában egyébként lehet még kérni, kívánni. Hello Csillaghullás, Hyperton, Out of My Head számát szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Ivet János Halmáról. Egy nagyszerű mai kedvenc, kicsit hajaz ugye Kylie Minogue egykori sikerdalára. Itt lesz Hyperton Norma Jean Martinnal, Out of My Head jön majd a blokk végén. Szia, itt Bence, Des, jól leszek újra számát kérném, üdv! Ezt is hallgatjuk majd Des és Nagy Bogi daláról van szó. Szép napot kis családomnak küldeném Bácskosút falvára Rózsa Magdi Tejú című dalát. Ildikó kérte is küldi, Magdit is. Hallgatjuk majd ebben a blogban, szia Alen, öröm a műsort hallgatni. Ma kicsit pörgősebb számot szeretnék kérni, ha lehet még hozzá a Waka Wakát, hogy ne legyen unalmas a palacsinta sütés mindenkinek, aki szereti. Ati, Ati, lenni fog mindjárt elsőként jön a Shakira dala, aki egyébként a hétvégén a Copacabana Beach-en Brazíliában ingyenes koncertet adott, potom 2 millió embernek. Szépen összejöttek, ő sem hitte el egyébként. Szóval, illetve hát jó palacsinta sütés, ezt még kihagytam, úgyhogy Shakira mindjárt elsőként jön. És még egy üzenet, sziasztok, Rihanna, SOS lehetne? Köszi, ha igen, ezt pedig Ancsitól kaptam. Na-na, Rihanna, és a Rescue Me-a, vagy az SOS után a Rózsa Magdi és a Tejút. Itt lesz a Hyperton Norma Jean Martinnal Out of My Head, a mai kedvencek közül. Előttük Nagy Bogi és Des, egy mai magyar kedvenc, ha jól leszek újra. Kezdésnek pedig egy jól ismert dal, egy klasszikus, egy foci himnusz, Shakira, Waka Waka. Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gillard.
5: Sziasztok, Jóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
5: Bomax.
6: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ugye nem bántad meg?
2: A folytatásban Dr. Bérest és Velép Tamást hallhatjuk. Nők közös erővel feldolgoztak egy Jimmy klasszikust. Ugye nem bántad meg?
3: Nagyon jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam velem, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambó Jimmy, én nagyon szeretem a munkásságet, szerettem volna tisztelegni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy 2 dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
4: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
1: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érte.
4: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen. De hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
3: De ez nyilván, bocsánat, szabadbálok, ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
4: egyértelmű, igen.
3: Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszerelőt, jó gondolatot, de azért az igazi taps az a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
3: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
1: Nem bántam meg.
5: Szevasztok, én jelenleg a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat. Itt vagy.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Műsorajánló.
6: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója, akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
7: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
8: Klasszik Fantasztik. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből.
7: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B. Ez a Klasszik Fantasztik.

0: Klasszik Fantasztik!
1: Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban.
0: Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: A legnagyobb kedvencek pedignek itt a Csillaghullásban. Kettő kívánságdal teljesül még ebben az órában. Ciao, szeretném kérni a Destination Calabriát. És itt küldeném azoknak, akik régen is, és most is nagyon jól buliztak rá, és még buliznak a mai napig. Kicsi voltam maketestről. Jön tehát a 2000-es évekből Alex Gaudino és a Destination Calabria, illetve szép estét szeretném meghallgatni a Walk the Moon, Shut Up and Dance című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdvözlettel, Gyöngyi. Ez jön tehát elsőként. Befogom és táncolát perdülni, Shut Up and Dance, aztán pedig Destination Calabria.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
5: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
12: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ő volt Anima, a Melodic Techno koronázatlan királya, legalábbis ugye a mainstream vonalból, és legújabb dala Zsozsival, vagy Zsozsival. Ő volt, ez volt a Beautiful, itt a Csillagulás mai utolsó órájában. Elérkeztünk a záróblokhoz, még két kívánságdal teljesül. Ciao, a Dübörög a ház számot ad le Alen, köszi előre. Üdv Kelebiáról, Bandi. Ez egy nagy magyar klasszikus az Emergency House-tól, de készült belőle egy vadonatúj változat, mégpedig DJ Páz Jucussal, azzal a Jucussal, aki annak idején Szatmárival rengeteg-rengeteg sikerdalt adott ki, amelyet a mai napig dúdolnak nagyon sokan. Jön a Dübörög a ház 2020-as változatban tőlük éppen. És még egy üzenet, szevaszit Laci Majkától a Supersonát kérném, ha belefér. Üdv! Bizony, Depeche módos beütéssel jön Majka, Curtis és a ők. Supersonál, aztán pedig a Dübörög a ház 2026.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillagullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem.

0: Programajánló.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz. Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.

Robin Schulz és Francesco Yates. Ez volt a Sugar, egy jól ismert dal, és Robin Schulz rádióműsorának is a névadója is, Sugar Radio Show címmel hallgatható a Világsztárok estén a rádióműsor a 23 órától egészen éjfélig, heti szinten exkluzívan csak itt a Bannon Rádió hullámhosszán, ahol is a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, 90-es évek, ahogy a szétfő esténként lenni szokott, rengeteg zene egy egyvelekbe formálva, ez vár rátok 20 óráig, utána 20 és 21 óra között rádiós válogatás még a 90-es évekből, de akkor már nem mixben, illetve rendhagyó módon ma egy órával előbb kezd Molnár B a Klasszik Fantasztikkal, 21 és 22 óra között hallgatható tehát Molnár B műsora. Csillagulás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok! This is...

I gotta get away. No more words for me to say. My love for you is.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: 3 évvel a Mladenovac és Smederevo környéki falvakat megrázó tragédia után megemlékezéseket tartottak Dubonában és Málo-Orásiban. A 2023-as támadásban, amely csupán egy nappal a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában bekövetkezett mészárlás után történt, 9 fiatal vesztette életét, további 12 ember pedig megsérült. Az elkövetőt, Uros Blázsityot a bíróság jogerősen 20 év szabadságvesztésre ítélte tömeggyilkosság miatt. Az évforduló alkalmából országszerte is hangsúlyt kap az emlékezés. Május 4-e és 8-a között Szerbia minden iskolájában az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Szerbia számára az energetika alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek, fogalmazott Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójának megnyitója előtt beszélt Jerevánban. A kormányfő kiemelte, hogy a vertikális gázfolyósó az egyik legjelentősebb új energetikai projekt Dél-Kelet és Közép-Európában, amely kulcs szerepet játszik a piac stabilizálásában. Mint mondta, a stratégiai útvonal számos országot köt össze a térségben, és célja a földgáz szállítása délről észak felé. Folytatódnak a Tótfalusi Munkás Szent József templom felújítási munkálatai. Az épület külső renoválására és festésére kerül sor a következő időszakban. Mindez anyaországi forrásokból és önrészből valósul meg, mintegy 5,5 millió dinár értékben. Az első fázis 2024-ben valósult meg, akkor is magyarországi támogatásnak köszönhetően. Most a templom északkeleti oldala van soron, a sekres cserésszel együtt. A munkálatok várhatóan pár hónapon belül befejeződnek.
1: Jó és lájbandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata a 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik.
1: Ha-ho, egy újabb időutazás, nagyjából 60 percben, és egy újabb Klasszik Fantasztik, ez pedig az epizód, amely már is elstartolt. A lemezjátszóknál és a mikrofonnál pedig Molnár B. köszön mindenkit. Ma is ugrándozunk az időben, elég jelentőség teljesen. 90-es évek, 2000-es évek, lesz itt kérem minden. Mark Van Dale Hollandiában rögtön az első, és a Verve óriási 97-es klasszikusát, a Peter Sweet Symphonyt pörgette fel egy picit, és egy 1999-es Maxinak hála, ezt most gyorsan meg is hallgathatjuk. Utána Jason Newinsről jön, aki a Run DMC-vel már összekötötte a bajszát, és az It's Like That-tel tulajdonképpen örökre beírta magát az elektronikus zenébe. Egy nagyon jól sikerült remixről van szó. Tulajdonképpen a Run DMC-t, az elfeledett Run DMC-t a 90-es évek egyik legnagyobb bandájával hozta elő a 80-as évek után, ami azért nagy teljesítmény volt. It's Tricky, a dal, ami mindjárt szól majd, aztán pedig Fatboy Slim, aki egy igazi legenda, és a Star 69, egy nagyon húzós kis darab a 2000-es évek hajnaláról. Egyébként az alma nem esik messze a fáját. Szokták volt ezt mondani, Fatboy Slim házatáján sincs ez másként, mert hogy kicsi lánya is most már bontogatja a szárnyát egy ideje, és igaz, még csak egyelőre a nappaliban otthon, de pörgeti a lemezjátszókon a különböző, akár Fatboy Slim darabokat is, amit gyorsan meg is hallgatunk, tehát a Star 69, a hét klasszikusaként rövidesen szól a mai Klasszik Fantasztikban.

Klasszik Fantasztik, és annak is legújabb epizódja időutazás, bár most inkább a 90-es évek dominálnak úgy tűnik az első felében, és főleg most a német vonal, mert hogy három kitűnő producer következik innen. A Future Breeze, egy remek duó, 1995-ben alapozták meg tulajdonképpen a majdani jövőjüket a Why Don't You Dance With Me című koronggal, amely hát folyamatos játszásban volt valamennyi klubban és valamennyi zenetelevízióban. De akiket rögtön utának mondok, na az egy másik nagy legenda, figyelem, a Westbam, akiket annyira nem kell bemutatni azoknak, akik annak idején igen sokat nézték a német Viva televíziót. A német nyelvűt, ezt azért nagyon fontos hozzátennem, mert hogy számtalan Love Parade-en ott voltak, és az egyik himnuszt ráadásul ők írták 1997-ből, Slow Majd a Sunshine, hozva egy kis nyarat a szívünkbe. Azt hiszem, jól fog majd esni, csak úgy, mint a Jam & Spoon, ők is Németországból, Frankfurtban alakultak még 1991-ben, aztán nem is kellett olyan sokat várni, mert hogy volt egy hatalmas nagy lemezük, 1993-ban jelent meg a Right in the Night, amely a Music TV Dance Chartjának elmaradhatatlan kelléke volt, és utána még jó néhány év róluk szólt és kihagyhatatlan elemei voltak valamennyi partinak. Hála az égnek. A Westbam után pedig már is érkezik DJ Jean, ő már egy picit odébb Németországtól, egészen pontosan Hollandiából érkezett, és 98 egyik legnagyobb klubslágere, a The Launch érkezik majd, nagyon komoly kis darab, és ezekkel folytatódik a legfrissebb Klasszik Fantasztik.

Klasszik Fantasztik. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. A lemezjátszóknál Molnár B.

0: Ez a klasszik fantasztik, annak is legújabb epizódja, és ugrálunk elég rendesen az évtizedekben, na meg a tempóban is, bár a vége felé most már ígérem, igen, pörgős lesz a mai adás. Rengeteg nagyszerű klub klasszikus tartalékoltam még. Most jön a B-oldal rovatunk, egy olyan dal, ami a maga idejében ismert volt, de így talán az évek táblatában annyira nehezen ugrik be sokaknak. A Bad Habit Boys, akik egyébként több kitűnő DJ-t takartak, többek között CJ Stone, vagy a Warp Brothers, vagy Milo, na belőlük állt össze ez a sztori, és a Weekend 1999 egyik legpumpálóbb dance klasszikusa jön a mai B-oldal rovatunkban. Rögtön pedig utána egy nagyon ismert csapat, akik már 1996 óta terepen vannak, és a 2000-es években újra feltámadtak a nem sokára következő darabnak és kislemeznek köszönhetően. A Brooklyn Bounce jön, és a Bass Beats and the Melody, így tulajdonképpen reneszánszukat élték az akkor megjelent albumnak köszönhetően, és az akkor éppen feljövő ilyen kis pumpálós német vonalat ők igen erőteljesen képviselték a klubberek nagy örömére. Rögtön utána pedig a Scooter jön, ez is azt hiszem, hogy egy elmaradhatatlan darabkája, hogyha már Németországról és a német vonalról beszélünk, ami nagyon-nagyon ment a hands up stílus, akkor ennek egyik ékes darabja a Passy, I Need You on the Floor, rövidesen a legfrissebb Klasszik Fantasztikban.
1: Klasszik Fantasztik, B oldal. Hey yo, the Bad Habit Boys are back again. And for the next 5 minutes, you will forget all your fucking problems of the week. Thanks God, it's that.

0: Broken Bounce is your destination.
1: Klasszik Fantasztik. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. Ez pedig egy újabb klasszikus a millennium korszakából.
2: Restart. The bass. The beats. The melody.
0: Broken Bounce is your destination.

Thank you.

0: azt a mindenségét. És a vége is milyen erős volt, legalábbis a Klasszik Fantasztik legújabb adásának, amelyben egy újabb, igen ütős is, hozzá kell tenni, most egy adrenalinban és pörgésben gazdag epizódját éltük meg. A Perfect Phrase és a Horny Horns volt a záró akkordunk. Két remek német fiatalember alkotta ezt a társaságot 1999-ből. Igen, ma nem sajnáltuk a BPM-eket, és jellemzően a 90-es évekből válogattunk, de azért bele-bele kóstoltunk a millennium korszakába is, és ez a következő alkalommal sem lesz majd másként. Amikor is ugrálunk az évszámokban, évtizedekben, de mindenképp szólnak a legnagyobb és legemlékezetesebb dance klasszikusok, így mindenkit arra biztatok, hogy tartson majd akkor is velem. Találkozunk legközelebb, a viszont hallásra, Molnár B-t hallottátok.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

2023. május 3-a és 4-e. A tömeggyilkosságok áldozatainak emléknapja. Emlékezünk.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.